Egy szép cigánytánc elnevezésű tánc dallamai következnek, melyeknek első darabja a régi lakodalmas. A feszes, kissé aszimmetrikus tempójú lassú dallamokat egy gyors csárdás követi, a híres páva dallam típus hangszeres változata. Az elnevezés a leszállott a páva kezdetű dalból származik, amely a típus rendben egy dallamcsaládnak az első darabja. De ide tartozik még a Hol jártál az éjjel cinegamadár kezdetű közismert ugrós is. Mint látjuk, a Dunántúlon épp úgy felbukkan, mint Erdélyben, ékes példájaként a már Bartók által felismert ténynek, hogy a magyar népzene dallamtípusai gyakorlatilag az egész nyelvterületet beterítik.

egy pedagógiai jellegű felvételt készítettem, hogy föltáruljon a zenekar anatómiája. Megkértem a zenészeket, hogy fokozatosan lépjenek be a muzsikálásba. Először az első prímás, majd a második prímás, aztán a kontra. A Revival mozgalomban sokszor visszahallottam színpadról is ezt a megoldást. Azt minden esetre tisztázni szeretném, hogy jelen esetben ez a játékmód kizárólag gyakorlati célokat szolgált, sem hagyományos, sem művészi ötleteket nem kíván sugallni.

Az európai zenészek régi játékos hagyománya, hogy speciálisan áthangolt hegedűvel olyan darabokat játszanak, amelyeket normál hangolásban lehetetlen lenne. Ez főleg a dallamhoz pengetett üres húrokról szól. Hallottam ilyen muzsikát Svédországban is. Ott azt mondták rá, hogy ez az óra zenéje. Ez a füzesi változat szakasztott úgy hangzik, mint a skandináv társa.

következő napon Kolos községbe mentünk. Pittinek, Györgyfalvai kísérőnknek érdekeltségei voltak ott, ugyanis az ő falujába innen Kolozsról szokta felfogadni a zenészeket helyi muzsikások híján. Ahogy beléptünk Ármán Lajos házába, már látszott rajtuk, hogy régió ügyfelek. A legényesben kitűnő táncosokat a zenészek is respektálták. Mi sem természetesebb, mint hogy első rendelésünk egy kalotaszegi, ezen belül Györgyfalvai legényes volt. Jaskó István Pitti azonnal nekifogott a táncolásnak, ami csak növelte a felvétel hitelességét. Egyrészt a néha hallható tánczörejeket értem ez alatt, melybe a csapások, dobogások mellett a kerekített szájra csapásból származó hangok is beletartoztak, másrészt a táncos irányított a biztos tempó miatt. A zenészek lassan gyülekeztek, ezért az első felvételeken még csak az egyik prímás, Ármán Lajos és kontrás, a Mácsingó József muzsikáltak. Ezzel kissé a régmúlt idők általános gyakorlatát idézték fel, amikor még nem tellett nagyobb együttesre. Az viszont már így is jól hallható, hogy ők egy kifinomultabb, a városi cigánzenészek romantikus harmonizálásához közelebb álló felfogásban játszanak. Ez a moll hangnemekkel is operáló kíséret nagyon érdekesen olvad össze a hagyományos, régi stílusú dallamjátékkal.

0: Freemaster.
1: Ármán Lajos.
0: Hány éves?
1: 46.
0: Hova valósít?
1: Kolozsi.
0: Kontrasta.
2: Macsingo József.
0: Hány éves?
2: 64.
0: Hova valósít?
2: Kolozsi.
3: Táncolta.
4: Jaskó István Pitti.
0: Hány éves?
4: 45 éves vagyok.
3: Hova valósít?
4: Györgyfalvi lakos.
5: Időközben megérkezett a másik prímás, Sztojka György is, akivel Ármán Lajos olyan elképesztően összeszokott a muzsikát, hogy szinte alig hihető, hogy két hegedűt hall az ember, pedig így volt, ezt a bemondások is tanúsítják. A most következő Hajnali Tánc dallamának lejegyzése megtalálható már az 1730-as aponyi kéziratban. Bukovinában tréfás cigánsirató szöveggel énekelték, meghót, meghót a cigányok vajdája.

és akkor végre befutott a bőgős is, Filáton Josif. Így teljessé vált a zenekar. Megkezdődhettek a páros táncok. Cigánytáncnak nevezett lassú csárdás, majd szapora következik. A szapora vége felé a bőgős a táncban szokásos extázis fokozó megoldásokat is alkalmazza. Ezek egyike az úgynevezett Bartók picikátó, ami a bőgőhúr olyan módon való pengetését jelenti, hogy a húr visszacsapódjon a fogólapra. A másik hatásfokozó elem az üres sörös üveg fogólapra szorítása és annak zörgetése.

A gyűjtői érdeklődés nagyban meghatározza, hogy milyen képet alakítunk ki a hagyományról. Mivel általában mindenkit a régiség izgat elsősorban, a kialakult gyűjteményekből azt a képet kaphatjuk, mintha a nép csak ezekkel szórakozna, holott ez korán sincs így. Örökké bánom, hogy a tekerőlantos Bársony Mihálytól az ugrósok és csárdások mellett nem vettem föl a One Step és a Valzer néven emlegetett táncokat, amelyek szintén részei voltak a repertoárjának. Erdélyben is él egy sereg új keletű tánc, amelyek szervesen beletartoznak a megszokott táncrendbe. A Gólya néven elhíresült hétlépés dallama nem csak Európában, Amerikában is ismert, Glory, Glory, Halleluja refrénnel. Ki tudja, ki az elsőség? Mi diákkorunkban János bácsi a csatában kezdeti szöveggel énekeltük iskolai kirándulásokon.

pásztor keresi a juhait zenéje itt is előkerült természetesen. Juhbemérőkor szokták játszani. Ráadásul virtuóz, furuját utánzó flazsolett játékkal színezve.

0: Táncházban című műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk a Népzenéről című sorozatának egyik adásával, mely a Bartók Rádióban hangzott el először. Munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzser Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
2: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 139. adása.

Életének 80. évében, 2026. április 27-én elhunyt Sebő Ferenc Kossuth-díjjal és Nemzetművészedíjjal kitüntetett előadó művész. Az 1970-es évek elején indult, mára világhírűvé vált magyar táncházmozgalom egyik kezdeményezőjeként tekintünk rá. De emellett később szellemi vezetője, szószólója, média személyisége is lett. Kulcs szerepet vállalt a Hagyományok Háza létrehozásában, és részt vett a Zeneakadémia népzenetanszéke megalapításában, hogy az alulról szerveződő mozgalom vívmányait biztos intézményi háttér támogassa. A Sebő együttes vezetőjeként az énekelt vers műfajának hazai kibontakozásában volt meghatározó szerepe. Ezen a hétvégén Sebő Ferencre emlékezünk.

Életműve jóval több, mint előadó művészi, zeneszerzői és kutatói eredményeinek összessége. Évszázadokon, etnikumokon, ideológiákon átívelő víziót hagyott ránk a populáris kultúra és a magas kultúra, a zene, a tánc és a vers, de épp úgy a jelen és a múlt, a kulturális örökség egységéről egy értékesebb jövő reményében. Ez a vízió magával ragadó személyiségével együtt örökre átformálta a magyar népzenekutatást, zenei életet és közművelődést.

Mert nem rab a hagyomány, hogy őrizzük, vagy beteg, hogy ápoljuk. Intetsebő oly sokszor, hanem hogy megéljük és szeressük. Abban a széttagolt és összetartó, egységes és sokszínű, történeti és kortárs, egyszerű és összetett, felfoghatatlan és megfejthetetlen formájában, amilyen.

0: muzsikált a Sebő együttes. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: lesz is a vasagnam, anna csokoládé, sose leszek a magáé.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

Csend lett egy percig, így szól az egyik. Jó uraim, mi mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ez

szeretett kincsem, napsugaras boldog ifjúság.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

0: Dankó Rádió. Dombóváron FM 100,2. A magyar zene rádiója.
1: Három sós perec,

padlója. Ha lesz, ha kád, mi lesz félünk, hosszú lábú padlója, padlója, de hess, lególa padlója.

0: szerelem szép világát ne tépd le. De barna kislány, mit ültettél szívembe? A szerelem szép világát ne tépd le.
1: Hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: a gyertyát, mert azt ingyen nem adják, a lapon, mert azt ingyen nem adják, mert a gyertya drága, minek égjen hiába. Olcsuk el hát a gyertyát, a lapon, olcsuk el hát a gyertyát, házasodjunk, hajt, hajt, hajt,
1: hajt, hajt, hajt.
0: Házas élet, kutya baj, galambom, házas élet, kutya baj. Házasodjunk, haj, haj, haj.

0: atya baj.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Ha ír majd édes anyám, írjon a

Klasszikó Rádió. Pápán FM 96,4. A Magyar Zene Rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel eskütétel utáni beszédében a miniszterelnök. Magyar Péter egyebek között az uniós források hazahozatalát, az egészségügy megerősítését és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését nevezte fő céljának, valamint bejelentette, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. A kormányfő ismét Súlyog Tamás köztársasági elnök lemondását sürgette. Az uniós vezetők gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, fontos munka következik Magyarországért és Európáért. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszky azt írta, Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jó szomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet alapján. Magyar Péter miniszterelnökként várhatóan még májusban Lengyelországba látogat első hivatalos külföldi útján, erősítette meg a sajtóértesüléseket a lengyel külügyminiszter helyettes. Magyar Péter a választási kampány idején többször jelezte, hogy először Varsóba utazik, hogy helyreállítsa a magyar-lengyel kapcsolatokat. A két ország viszonya az elmúlt években megromlott, elsősorban Orbán Viktor távozó miniszterelnök orosz barát politikája és Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatása miatt, írta a lengyel állami hírügynökség. Az orosz elnökkel tárgyalt Moszkvában a szlovák kormányfő. Robert Fico és Vlagyimir Putyin találkozóján a kétoldalú kapcsolatok erősítéséről, valamint energetikai és kereskedelmi kérdésekről volt szó. Közben az orosz államfő tanácsadója cáfolta azt a korábbi sajtóértesülést, amely szerint a szlovák miniszterelnök moszkvai útjának célja, hogy a háborús helyzetet befolyásoló kijevi üzenetet adjon át az orosz vezetésnek. Donald Trump kezdeményezésére tegnap háromnapos tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között, amely részeként 1000-1000 hadifoglyot is kicserélnek. Az amerikai elnök újságíró kérdésére úgy fogalmazott, nem kizárt, hogy a fegyvernyugvás hosszabb lesz három napnál. Közben Vlagyimir Putyin orosz elnök megerősítette, hogy Moszkva elfogadta Washington tűzszüneti javaslatát. Változik a közösségi közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok várhatóan reggel 6-tól délután 2 óráig rövidített útvonalon, a Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig járnak. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsi-Zsilinszky út érintésével közlekedik, több megállót nem érint. A futóverseny mezőnye áthalad a rakparton is, ezért a BKK fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. Csak néhol lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 12 és 19 fok között alakul. A hét elején már több felé lehet eső, kettől pedig néhány fokkal hűvösebbre fordul az idő. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma május 10-e vasárnap van Ármin és Pálma napja. Isten éltesse az árminokat, a pálmákat, valamint természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Kéri Kitti színművésznővel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd a muzsikás együttest Csengeri Attillát és Kovács Katit is. Vámosi Jánossal kezdünk, aki Bágya András és Gédénes György örökzöldjét adja elő. Csini baba.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Muzsikás Együttes játszik békási táncdallamokat és mezőségi szökőst, valamint frisst.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2024. május 4-i karcagi előadásán rögzítettük. Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből következik Tasziló dala Csengeri Attila előadásában, Tordai Zoltán és zenekara kíséretével.

Jó pihenést kívánok! Most Bangó Marika adja elő Lendvai Csócsi József és zenekara kíséretével Kárpát Zoltán és Szegedi Lajos hallgatóját. Méregetem az út hosszát!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Alan Menken Aladdin című musicaljéből következik az Egy új élmény című dal, Jan Zakata és Dolhai Attila előadásában.

0: csapat.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Máté Otília adja elő Boros Lajos és zenekara kíséretével Balázs Árpád és Herodek Sándorné hallgatóját. Nem jön levél!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kazall Lászlót hallják archív felvételről. Fényes Szabolcs és Pártos Jenő szerzeményének címe a Nevető ember.

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor krónikával jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a krónika után is, hiszen Kéri Kitti színművésznővel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között Sári Évi, Ruzsa Magdolna és Szöllősi Emese is. A krónikáig az Express zenekar muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádió műsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
2: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
3: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
4: Magyarország, szeretlek! Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Vasárnapi újság.
6: Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
7: 7 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. május 10-én vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg hírösszefoglalónkat, a stúdióban Bőti Attila és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
6: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Megalakult az új országgyűlés, ahol megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Az eskü utáni beszédében azt mondta, minden magyar kormánya lesz a Tisza kormány.
9: 5 éves csúcsra erősödött a forint, az euró árfolyama szombaton 351 forint volt.
8: Kikötött Tenerifén a Hanta vírussal érintett hajó, a hatóságok nyugtatni próbálják a helyieket, mondjuk a részleteket. Megalakult az új országgyűlés, a 199 fős parlamentben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője van.
9: Az alakuló ülésen megválasztották miniszterelnöknek a Tiszapárt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással. Magyar Péter az eskütétel utáni beszédében a többi között szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Emellett működő és emberséges Magyarországot ígért, az uniós források hazahozatalát, az egészségügy megerősítését és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését nevezte fő céljának.
10: Én nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat. Antal József szavai jelölik ki számunkra ennek a szolgálatnak az erkölcsi mércéjét és kötelességét. Én szolgálok addig, ameddig a szolgálatom hasznos. Teszem ezt a legjobb tudásom szerint, ameddig tudom, és a magyar nemzet igényli. Nem azért állok most itt, mert külön vagyok bárkinél az országban. Nem vagyok. Azért állok itt, mert a magyarok milliói úgy döntöttek, hogy változást akarnak. És ez a bizalom, amelyet kaptunk, egyszerre megtiszteltetés, súlyos erkölcsi kötelezettség, de csodálatos érzés is.
8: Magyar Péter köszöntőjében azt is bejelentette, hogy az elsők között fogják benyújtani a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt.
9: A miniszterelnök hangsúlyozta, a magyar embereknek joguk van tudni, hogyan lett a közpénzből magánvagyon, az állami vagyonból politikai befolyás, a közbeszerzésből hűbéri rendszer, a koncessziókból kiváltság.
10: A magyar embereknek joguk van tudni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere. Joguk van tudni, hogy milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzet közös vagyonának jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Joguk van tudni, hogyan lett a közpénzből magánvagyon. Hogyan lett állami vagyonból politikai befolyás. Hogyan lett közbeszerzésből hűbéri rendszer. Hogyan lett koncessziókból kiváltság.
8: A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök az országgyűlés alakulőülésén.
9: Súlyog Tamás konstruktív együttműködést javasolt, az ország sorsát előrevivő, a nemzetet felemelő, a békét és a közélet nyugalmát erősítő ügyekben.
0: Magyarország csak úgy tud épülni, ha együtt építünk, és nem egymás ellenében. A magam részéről konstruktív együttműködést javaslok minden olyan ügyben, amely az ország sorsát előre viszi, a nemzetet felemeli, a békét és a közélet nyugalmát megerősíti.
8: Lemondásra szólította fel az alakulőülésen a miniszterelnök azokat a közjogi méltóságokat, akik, ahogy fogalmazott, az elmúlt rendszer politikai kiszolgálóivá váltak.
9: Magyar Péter ismételten távozásra szólította fel Súlyog Tamás köztársasági elnököt is. Azt mondta, ideje távozni emelt fővel, ameddig még lehet.
10: Felszólítom azon közjogi méltóságokat, intézményvezetőket, akik az elmúlt rendszer politikai kiszolgálóivá váltak, vagy mindig is azok voltak, legyen bennük egyszer bátorság szembenézni a saját felelősségükkel, és félreállni Magyarország demokratikus megújulásának az útjából. Mondjanak le ma, de legkésőbb május 31-ig, és kezdje a sort rögtön, Súlyog Tamás.
9: A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnök megválasztásához, de első nyilvános megszólalása komoly kétséget ébresztett, reagált a képviselőcsoport vezetője Magyar Péter beszédére. Gulyás Gergely szerint a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország kormányfőjéhez.
8: A KDNP frakció vezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, amely példátlan módon támadta a közjogi méltóságokat szakmailag és emberileg is. Rétvári Bence hozzátette, a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része.
9: Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, hogy továbbra is konstruktívan áll az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást.
8: Az uniós vezetők gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából.
9: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, fontos munka következik Magyarországért és Európáért. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is, Volodymyr Zelenszkij azt írta, Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jó szomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet talaján.
8: Katonai díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással kísért rendszerváltó népünnepélyt tartottak a Kossuth téren.
9: Magyar Péter miniszterelnök az ott elmondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és reménytelenség, hanem a tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. A tér és a környező utcák délutánra már szinte teljesen megteltek. A program éjszakában nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal folytatódott. Fellépett többek között Olái Bolya, Presser Gábor, a Grundvík színházi fiúzenekar, Molnár Ferenc Karamell is. Angliából érkezett Gyalja brit énekesnő, akinek az egyik dalára táncolt a választás éjszakáján Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter.
8: Április 12-én az ország elsöprő többséggel a szabadságot választotta. Erről a főpolgármester beszélt a Hála nektek című rendszerzáró rendezvényen.
9: Karácsony Gergely hangsúlyozta, az új fejezet elkezdéséhez le kell zárni az előzőt. Ehhez szerinte szükség van az igazság feltárására és a felelősség megállapítására, mert csak így lehet a polgárait nem elnyomó, hanem szolgáló államot helyreállítani.
8: Történelmi csúcsra emelkedett Magyarország devizatartaléka. A Magyar Nemzeti Bank nemzetközi tartalékainak összege egy hónap alatt 2 milliárd euróval nőtt, éves összehasonlításban pedig több mint 14 milliárddal, így április végére meghaladta a 60 milliárd eurót.
9: A magas devizatartalék javítja a befektetők bizalmát, az ország külső finanszírozási megítélését is, mondta a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gazdaságelemzési központjának vezető elemzője. Molnár Dániel hozzátette, az emelkedés hátterében több tényező is állhat.
5: Egyrészt a nemzetközi tartalékok nagyjából negyede aranyban áll. Itt az elmúlt időszakban, az elmúlt egy vagy két évet tekintve jelentősen emelkedett az arany ára. A jegybankok irányából is jelentős kereslet volt, de a bizonytalanság például az iráni háború is felhajtotta az arany árát, ami növelte a nemzetközi tartalékok értékét. Másik, az év elején az államadósságkezelő központ jelentős deviza kötvénykibocsátást hajtott végre, és ez is emelte a tartalékok értékét.
8: Az elmúlt hetekben jelentősen erősödött a forint, az euró árfolyama szombatra 351 forintig csökkent, ami 5 éves rekordot jelent.
9: Vrazsovics Rita, a bank 360.hu pénzügyi elemzője szerint, ha továbbra is kedvezően alakul az infláció és a forint is erős marad, akkor az később lehetőséget jelent majd a jegybanknak, hogy csökkentse az alapkamatot. Vagyis a jövőben a vállalkozók és a lakosság is olcsóbb hitelekhez juthat.
11: El tudnak kezdeni beruházni, új fejlesztéseket indíthatnak az olcsóbb forrásoknak köszönhetően, ez mindenképpen pozitívan befolyásolja majd a vállalkozások és a lakosság életét is.
9: Itt a Krónika.
8: Moszkvában rendkívüli biztonsági intézkedések mellett tartották meg a győzelemnapi díszszemlét a Vörös téren, ahol nehéz fegyvereket most nem vonultattak fel.
9: Donald Trump kezdeményezésére szombaton 3 napos tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között, amelynek részeként 1000-1000 hadifoglyot is kicserélnek. Az amerikai elnök újságírók kérdésére úgy fogalmazott, nem kizárt, hogy a tűzszünet hosszabb lesz 3 napnál.
12: Ez egy valós lehetőség, és örülnék neki. Szeretném, ha a háború véget érne, 25 ezer katona hal meg minden hónapban. Ez őrültség. A II. Világháború óta nem volt példa ilyesmire.
9: Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán hadsereg több ezer alkalommal megsértette a fegyvernyugvást. Kijev egyelőre nem közölt adatokat az orosz jogsértésekről.
8: A kormányzó brit munkáspárt súlyos vereséget szenvedett az angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon.
9: Keir Starmer, munkáspárti miniszterelnök, akit pártján belül is többen távozásra szólítottak fel, leszögezte, nem kívánja káoszba dönteni az országot azzal, hogy lemond. A megmérettetés legnagyobb nyertese a Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes Reform UK párt, amelynek a mostani választás jelentős előretörését eredményezte.
8: Megérkezett Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki.
9: A spanyol hatóságok közölték, hogy a 147 utas orvosi vizsgálatát és hazajuttatását már megszervezték. A betegségben 3-an meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig kimenekítettek a hajóról és kórházban kezelnek. Több utast ugyanakkor még keresnek, ők azelőtt elhagyták a hajót, hogy a hatóságok tudomást szereztek volna a járványról. A WHO vezetője nyugalomra intette Tenerife lakosait, hangsúlyozva, hogy a fertőzés veszély rendkívül alacsony.
8: Szokatlanul hosszú a lappangási ideje annak a hantavírus variánsnak, amelyel a holland óceánjáron fertőzöttek meg. Az antigén típus emberről emberre is terjed, és súlyos szív, illetve tüdőbetegséget okozhat. Rusvai Miklós virológus közölte, a hantavírust rákcsálók hordozzák. Az ember úgy fertőződhet meg, ha az állat ürülékével közvetlenül érintkezik valamilyen sérülésen keresztül. Épp ezért csekély az esélye annak, hogy kiterjedt járvány alakuljon ki.
9: Jelenleg nincs engedélyezett antivirális kezelés, és vakcina sem létezik a hantavírus ellen. Erről már Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főorvosa beszélt.
13: Aki már beteg, azt úgy kell kezelni olyan helyen és olyan módon, hogy még véletlenül se fertőzhesse meg például az ápoló személyzetet. Erre ma már nagyon jó protokollok vannak Magyarországon is, hogy milyen izolációs szobába kell elhelyezni, hogy kell beöltözni az ápoló személyzetnek. Sajnos más nem tudunk tenni, hiszen specifikus terápia, akár védőoltás nincs erre a betegségre.
8: Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a hétvégén a Fővárosi Kincsen Parkban. Az érdeklődőket ügető és agárversenyek, valamint nemzetközi ízek is várják.
9: Krebs András, a Kincsen Park ügyvezető helyettese szerint a lóversenysport a reneszánszát éli Magyarországon, ezért a hétvégén is több ezer látogatót várnak.
14: Nekünk két komoly objektív visszajelzésünk van, egyrészt a vendéglátóegységeknek a forgalma, illetve a lovakra, az agarakra történő fogadás, sportfogadás, és ezek alapján azt tudjuk elmondani, hogy a 3 nap alatt jó idő esetén közel 10 000 ember látogat ki, és hát a közösségi oldalakon, a fórumainkon való visszajelzés is azt mutatja, hogy ma 2026-ban egy világvárosban ilyen jól és fogyaszthatóan érdemes a lóversenysportot űzni.
15: Autós percek.
9: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M2-es autóúton Vác irányába Szűrliget térségében. A 31-es kilométernél a belső és a leállósávot foglalják el a sérült járművek. Aszfaltoznak a 6-os főúton, a 65-ös főút csomópontja után, a 143-as és 144-es kilométer között sávzárásra és jelzőörös irányításra kell számítani.
15: Időjárás jelentés.
9: Napos gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. Néhol lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 22 és 28, késő este 12 és 19 fok között alakul.
8: Ez volt a Krónika 7 órakor, 40 perces híradással délben várjuk Önöket. Köszöni figyelmüket a bemondó Bőti Attila és a szerkesztő Király Erzsébet.
16: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
17: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára Kéri Kitti színművésznővel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Szőlősi Emese, Ruzsa Magdolna és Sári Évi is. Nagy Ibolyával kezdünk, aki ifjabb Kállai Kis Ernő és zenekara kíséretével adja elő Dankó Pista, Pártos Jenő és Salli Géza csárdását. Az a szép, az a szép.

0: Ez is a Dankó Rádió.
1: Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem, a költő így szaval áll.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Kéri Kitti színművésznő, színigazgató. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad ismét a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Te budapesti vagy, Budapesten születtél, de a Balaton az elmúlt időszakban szerintem nagyon-nagyon sokat jelent az életedben. Méghozzá Balatonfüred. Mi ennek az oka?
1: Hát így van, azt hiszem, hogy még nem is tehetjük ezt múlt időben, mert továbbra is sokat jelentett. 2012-ben lettem én a Balatonfüredi Kisfaludi Színház vezetője, amit azért úgy kell elképzelni, hogy nincs egy konkrét épületünk, hanem gyakorlatilag a Balatonfüred kulturális életét, vagy inkább színházra fókuszáltan azokat a rendezvényeket próbálom szervezni, amik egész évben a Kisfaludi Színház szervezésében megvalósulnak, legyen az egy gyerekelőadás óvodáknak, helyi térségbeli óvodáknak, iskoláknak, vagy a nyár folyamán a városba látogatók számára könnyedebb hangvételű előadások, illetve a Balatonfüredi Kisfaludi Színházi Fesztiválnak a megszervezése, kitalálása, vagy a Füredi Tavaszi

0: fesztivál, ezeknek a létrehozása fűződnek talán hozzám. Édesanyám ma is ott él, én 2012-től, már nem is emlékszem, hogy 11-től éltem ott nagyon sokáig, húzamosan, elmúlt nyáron költöztem vissza Budapest környékére, Érdre, de mai napig ugye rendszeresen megyek édesanyámhoz, és hát tovább folytatom ezt a kulturális missziót, ami a városhoz köt engem. Hát és természetesen hát csodálatos, hát a gyerekeim is ott jártak még általános iskolába Csepel után, mi egy ilyen mozgékony család voltunk, költözködős, és hát a Balaton az a szerelem, tehát hogy azt nagyon nehéz ott hagyni.
1: Amikor jön az ősz, akkor elszomorodik a szíved?
0: Igazából nem, amikor ott laktam, az volt a kedvencem, szeptember-október. Szerintem olyan csodás színeket, árnyalatokat, fényeket, amiket lát az ember a Balatonnál, azt más akkor nyáron se, sőt például télen, tehát hogy a Balaton szerintem egész évben csodálatos, és ott különösen olyan árnyalatok léteznek, amik papírra kívánkoznak, úgyhogy volt is egy időszak, főleg ugye a Covid alatt, amikor elkezdtem festeni, és hát rengeteg Balatont, vagy ilyen vizet festettem otthon magamnak, magam örömére. Szerintem minden évszakban megtalálja azt az arculatát, amiért vonzó lehet az emberek számára. És ha valaki egyszer a Balaton mellett élt, különösen gondolom, hogyha ott nőtt fel, akkor soha nem eresztél a szívéből.
1: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Kéri Kittivel, de most hallgassuk meg Deák Tamás és Kosztolányi Dezső szerzeményét Latinovics Zoltán előadásában. Mostan színes tintákról álmodom.
2: Mostan színes tintákról álmodom, legszebb

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat. Rózsa Magdolna következik. Csillagok, csillagok. Közreműködik Balázs János zongorán.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kéri Kittivel. Középiskolai tanulmányaidat a Karinti Frigyes gimnáziumban végezted, majd 1991 és 95 között végezted a Színház és Filmművészeti Főiskolát. Horvai Kapás osztályba jártál, Horvai István és Kapás Dezső voltak osztályvezető tanáraid. Melyik mestertől mit tudtál igazából magadévá tenni?
1: Hát ha nagyon szűken kellene fogalmaznom, akkor az őszinte igaz jelenlétet, amit megkövetelt a Horvai a színpadon, Kapásnál pedig a ritmust, a játékosságot, a fókuszáltságot, de most egyébként kimeríthetetlen lenne, meg nagyon hosszú is lenne őróluk így mesélni. Az biztos, hogy rengeteg olyan dolgot tanultam, olyan gyakorlatokon keresztül, szempontokon keresztül, amiket nyilván az ember tovább is ad, amikor már tanít, ahogy el is kezdtem körülbelül 10 éve tanítani a kaposvári színészképzésen. Kezdetben nagyon sokat támaszkodtam rájuk, aztán Urai Péter osztályfőnök társam mondta, hogy most már elengedhetnéd a mestereid kezét.
0: Annyira látszódott a kezeden?
1: Lehet, de közben meg az is, hogy nem mertem még annyira kreatívan önmagamból kiindulni, de aztán nyilván elkezdtem magamon keresztül szűrni, meg hát a saját szakmai tapasztalatomon keresztül, és valahogy talán biztos vagyok benne, hogy felfedezhető akár a mint ahogy például nemrég néztem Anger Zsolt osztálytársam rendezését, az Addiktot a Magyar Színházban, és annyira jó volt azt látni, hogy néha azt éreztem, mint hogyha én csinálnám. Tehát, hogy nyilván az, hogy egy fészekből jövünk, egyfajta munkamánia, pontoságra való törekvés, valódiságra, vagy őszinteségre való törekvés ott van bennünk. Ez azt hiszem, hogy a Horvai Kapás növendékekre ez igazolható. Tehát föl is, ez olyan, mint amikor valami új lenyomatot lát az ember a másik munkáján, ami közös. Vagy amikor például Széles Tamással dolgoztam együtt tavaly a Soproni Petőfi Színházban, és én rendeztem őt, aki ugye osztálytársam volt, ami szintén egy nagy találkozás volt így hosszú, több évtized után, és akkor is olyan jó ez ilyenkor, hogy félszavakból értjük egymást, nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Tehát tulajdonképpen a Horvai Kapás minőség az, azt hiszem, ami megkérdőjelezhetetlen. Az egy másik kérdés, hogy nyilván az a hogyan része, hogy ezt hogyan adja át a diákoknak, hogy milyen szellemiségben, mennyi szeretettel, elfogadással, türelemmel, az már egy másik kérdés. Én nagyon sokszor kritikus voltam, de én ezt még a Horvaival is megbeszéltem, még élt, és még a tanítványa voltam, és kritikus voltam vele, és beszélgettem vele, és elfogadta a szempontjaimat. Tehát amikor én olyan helyzetbe kerültem, hogy akár rendezni kezdtem, akár tanítani kezdtem, akkor azért mindig ott volt az, hogy nyilván személyiségemből vagy lényemből fakadóan, hogy kicsit ilyen anyáskodó vagyok, vagy anya vagyok, vagy nő vagyok, de ott volt bennem az, hogy hogyan nem. Viszont azt, hogy dolgozni kell a munkamorál, az alázat, a színpadi alázat, a kísérletezés, a nem elégszünk meg valamivel, a maximalizmus, azt én is továbbadom, ugyanúgy, ahogy én is kaptam tőlük.
0: Csillag. Szentérmai Ákos és Brodányi Iván szerzeményét Psota Irén előadásában halljuk.

melegben, a bús napokban kell a fény, úgy kell a fény. Ne fordulj félre, engedd, hogy nézze.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kéri Kittivel. 1988 és 91 között voltál a Pince Színház tagja. A Pince Színház mindig is egy ilyen különleges műhelynek számított a hazai színházi életben, de mi volt olyan különleges a Pince Színházban?
2: Hát az otthonunk volt. Én csak azt tudom mondani, hogy 15 évesen kerültem oda, 15-16 körül. Rengeteg előadás volt, amiben részt vehettünk, és óráink voltak, foglalkoztak velünk. Tulajdonképpen a gimnázium mellett már alig vártam, hogy oda szaladjak akár a tanítás után, akár hétvégenként, akár éjszakába menő beszélgetések mellett egy sörözőben. Tehát egy életforma volt. Azon túl, hogy rengeteget tanultunk, Bodánszky György volt akkor ott az igazgató. Engem ő egy színjátszó táborban, mondhatni, úgyhogy fedezett fel, és mondta, hogy ha majd lesz felvételi a Pince Színházba, akkor engem már most felvettek, tehát hogyha akarok menni, akkor menjek, nem kell mennem a felvételire. Így kerültem a Pince Színház társulatához, ami a suli mellett, ugye én Karinti Frigyes kétanyelvű gimnáziumban jártam, azért elég megterhelő volt, de hát akkor én már tudtam, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, de kisgyerekkorom óta.
1: Nem érdekelt semmiféle civil foglalkozás?
2: Nem,
1: csak
2: nem.
1: A színház.
2: Nyilván voltak ilyen romantikus gondolataim, félig meddig orvos családból származom, hogy valószínűleg, tehát a biológiát mindig nagyon szerettem, a biológiát meg a történelmet, ezeket ugye nyilván a magyar mellett kedvenc tantárgyaim voltak.
1: Tehát, játszottál ugye, orvos színpadon?
2: Egyszer a fizikusokban, a Dömölki János rendezésében, Veszprém Petőfi Színházban, de ott sem az volt a lényeg, hogy most egy orvos, tehát egyébként ez érdekes, igen, tehát orvos még úgy igazából nem aknáztam ki ezt a szerep lehetőséget, de persze volt ilyen, hogy pár hétig akartam lenni régész, vagy akartam lenni, mondjuk a tanítás az valahogy mindig visszajött, tehát hogy kisebb gyerekekkel is szerettem foglalkozni, meg a rendezés, hát az már egész korán, olyan 9 éves koromban megrendeztem egy mesejátékot, amit írtam. Természetesen a főszerepet én játszottam el benne az osztályban.
1: Azért írja az ember.
2: Tehát igen, tehát hogy nekem ez az egész színház csinálósdi, ez már nagyon korán ott volt az életemben, és a Pince Színház egy olyan hely volt, ahol mindent meg lehetett tanulni. Értem ez alatt, és ezt nagyon fontosnak tartom, és valahol az egyetemen is ezt a fajta műhely munkát, de nyilván nincsen akkora támogatásunk, tehát Kaposváron azért, ha jön az ember, akkor látja, hogy az épületet föl kéne újítani, hogy a szegényesebb, a kellékeinket magunk visszük oda sokszor, vagy mi vásároljuk meg, vagy kapjuk kölcsön a Csiki Gergely Színháztól. De mégis ennek a fajta létnek lehet, hogy egy ilyen előképe számomra a Pince Színház, ahol mindent mi csináltunk. Tehát én boldogan voltam például jegyszedő, vagy ruhatáros, vagy nem voltam benne az előadásban, de díszítettem, vagy sminkeltem a többieket. Tehát a társulatnak a tagjai, akik tényleg ilyen gimiskortól fiatal felnőttekig bezárulak, tehát mit tudom, 15-16 éves kortól 30 éves korig voltunk ott, volt, aki a hangosítót, vagy a világítást csinálta. Tehát hogy mindent mi csináltunk, és ez egy olyan társulati együttlét volt, amiben mi egy család voltunk, és amitől nekem ez a második otthonommá vált, vagy sőt, tehát szerintem többet voltam ott, mint otthon. és ennek a összmű, hát nem is tudom, nincs erre jobb szó, mindenben az ember, tehát nem csak az számít, hogy mikor vagy színpadon, és mikor vagy te a színész, hanem hogy mikor szolgálod ki azt, hogy valaki a színpadon van, azt is ugyanolyan fontosnak éltem meg, tehát én ugyanolyan boldogsággal voltam jegyszedő, és öltöztető, vagy díszítő, mint amilyen boldogsággal, amikor megkaptam egy szerepet, és benne lehettem egy előadásban. Tehát ez nagyon meghatározó volt a számomra, és szerintem ahhoz, hogy tehát nem csak a színészet, hanem inkább az, hogy a színház csinálás teljes mértékben, teljes 100%-ában érdekelt engem, és minden egyes apró puzzle darabkáját szerettem az egész képnek.
1: Táska Rádió. Fényes Szabolcs és Bocsó Péter szerzeményét Aracki László adja elő.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Bukor János adja elő Lakatos Miklós és zenekara kíséretével Nógrádi Tóth István és Csatári Kovács László hallgatóját. De szeretnék madár lenni!

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Kéri Kitti színművésznővel, valamint hallható lesz még többek között Szeredi Krisztina, Buch Tibor és Szász Kati is. A hírekig Haki Tamás fütyművészt hallják.

0: Műsorajánló.
1: Bár a 2026-os nagy tavaszi Dankó turnét már lezártuk, a Dankó rádió csapata nem áll meg. Újra útra kelünk, és ezúttal Szentendrére visszük el a magyar nóta, az operett és az örök zöld műfaj legszebb dallamait. Budai Beatrix vagyok. Találkozzunk 2026. május 11-én hétfőn este 18 órától Szentendrén a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár színház termében. Egy felejthetetlen estére készülünk, ahol a legismertebb primadonna belépőket a Budapesti Operett Színház énekművésze Lukács Anita adja elő. Ott lesz velünk Rigó Mónika is, aki szenvedélyes cigánydalokkal perzseli fel a színpadot, és vendégünk lesz Tarnai Kis László is, aki a tőle megszokott jókedvvel, humorral és közismert nótáival készül. A Magyar Nemzeti Cigányzenekar kamarazenekarát Johann János prímás vezeti. A Dankó Klub ezúttal is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jegyeket a dankoradio@mtva.hu e-mail címen, valamint a 061-759-50-50-es telefonszámon igényelhetik. Ne maradjanak le, találkozzunk május 11-én Szentendrén a Dankó Rádió soron következő Dankó Klub estén.
2: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Letették esküjüket az áprilisban megválasztott képviselők, és ezzel megalakult az új országgyűlés. A 199 fős törvényhozásban a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett. A házelnök Forsthoffer Ágnes a Tisza párt alelnöke lett. Első döntésével elrendelte, hogy az Európai Unió zászlója kerüljön vissza a parlament épületére. Működő és emberséges Magyarországot ígért miniszterelnökké választása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy nem uralkodni, hanem szolgálni fogja hazáját. Hangsúlyozta, hogy a rendszerváltáshoz szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. A Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, újjáépíti Magyarország kapcsolatait és hazahozza az uniós forrásokat, tette hozzá. A Fidesz frakció gratulált az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de első nyilvános megszólalása komoly kétséget ébresztett, reagált a képviselőcsoport vezetője Magyar Péter beszédére. Gulyás Gergely szerint a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakció vezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, amely példátlan módon támadta a közjogi méltóságokat szakmailag és emberileg is. Rétvári Bence hozzátette, a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakció vezetője arról írt, hogy továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Az uniós vezetők gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, fontos munka következik Magyarországért és Európáért. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszky azt írta, Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között, a jószomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet alapján. Katonai díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással kísért rendszerváltó népünnepét tartottak a Kossuth téren. Magyar Péter az ott elmondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és reménytelenség, hanem a tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. A tér és a környező utcák délutánra már szinte teljesen megteltek, a program éjszakába nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal folytatódott. Ma van a mentők napja. Az Országos Mentőszolgálat ezen a napon ünnepli megalakulásának 78. a magyarországi szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szervezet évente csaknem 2.300.000 beteget lát el hazánkban. Napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. Néhol lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 22 és 28, késő este 12 és 19 fok között alakul.
3: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
5: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Kéri Kitti színművésznővel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Szász Kati, Buch Tibor és Szeredi Krisztina is. Szécsi Pállal kezdünk, aki Jan Ivanovicsi szerzeményét adja elő Szécsi Pál magyar szövegével. Egy szál harangvirág.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Szeredi Krisztina adja elő ifjabb Sánta Ferenc és zenekara kíséretével Kertész Zsigmond Lajos és Kobányi György csárdását. Szép a rózsám, nincs hibája!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kéri Kitti színművésznővel. 10 esztendőt töltöttél a Víg Színházban. Ki hívott, és milyen szereplehetőségek vártak ott?
1: Hát ez nagyon vicces, mert igazából én kegyelem kenyéren kerültem a Víg Színházba. Tehát tulajdonképpen, amikor mi harmadévesek voltunk, engem Aser Tamás és Babarczi László hívott gyakorlatra a Csikibe, Kaposvára, de Horváth István nem engedett el. Azt mondta, hogy azokat a vizsgálóadásokat, amiket játszunk, azokat muszáj tovább játszani, és ezért nem látta ezt megoldhatónak, hogy mi vidékre megyünk. Tehát ragaszkodta ahhoz, hogy az ő osztályában lévő hallgatók, azok Pestre kerüljenek gyakorlatra. Így kerültem a Víg Színházba. Martól László egyébként nagyon korrekt volt velem, tehát leültetett, és azt mondta, hogy gyakorlatilag a kispadon fogok ülni, ő nem akar engem ide szerződtetni, nem tudja, hogy tud-e adni bármilyen szerepet, majd gondolkodik, hogy valamibe betesz nyilván ilyen kisebb lehetőségekbe, de hogy figyeljek, mert itt abból is rengeteget lehet tanulni, hogy az ember a nagyokat nézi. És ez teljesen korrekt volt, és én örültem is neki, mert legalább ki van pipálva, hogy valahol vagyok gyakorlaton, és tudtam, hogy én utána majd Kaposvárra megyek szerintem, vagy legalábbis reméltem, hogy mehetek utána oda, és aztán utána úgy alakult, ez az az év volt, amikor a Víg Színházat felújították, még sátorban is próbáltunk.
0: Igen, a nyugati
1: pályaudvaron, igen, ott próbáltuk az Ösztáncot, és hát valahogy megváltozott az ő véleménye is, gondolom, ott a rendezők szerettek volna velem dolgozni, tehát hogy egyre nagyobb szerepekbe ugrasztottak be. Tehát
0: gyakorlatilag... Mi volt az első, amibe beszálltál a Vígben?
1: Először a Nagy Romulusba ugrottam be, utána az Ahogy tetszik be, és hát az évad során több olyan nagyobb szerepet kaptam, ami egyszer csak hogy úgy mondjam, nélkülözhetetlenné váltam, vagy nem.
0: Szerinted mi volt az, ami megfogta ezeket a rendezőket belőled? A vidámságod, életvidámságod, a tekinteted, a huncutság, amit árasztottál akkor magadból, vagy szerinted mi volt az, ami nem volt más, csak te?
1: Hát talán az, hogy bennem volt egy olyan fajta szabadság, ami mindig is ott volt, kivéve amikor ugye nehezebb időszakok voltak akár a színművészetén, akár a pálya során, amiben nem is mindig éreztem jól magam. Tehát olyankor, amikor az embert görcsöltetik, gúzsba kötik, vagy olyan elvárásokat támasztanak vele, amikben csak a megfelelési kényszer jön elő, vagy a kényszer megfelelésből történő próbálás vagy játék, az ebben az időszakban nem volt bennem. Tehát hogy nyilván bennem lehetett annak a nyugalma, vagy annak a kihívása, hogy én nagyon-nagyon szerettem volna a Kaposvári Csiki Gergely Színházba kerülni, Aser Tamás rendezéseiben, meg Babarczi rendezéseiben játszani, tehát hogy ezt szerettem volna. És miután akkor ugye nem engedett a Horváth, és akkor volt egy ilyen év, amikor ott voltam a Vígben, akkor nekem nem kellett megfelelnem se a Martonnak, se senkinek. Ettől gondolom én, hogy az a fajta kreativitás, ami bennem talán mindig ott volt, meg sokszínűség, meg bátorság, meg kísérletező vágy, az búrjánozhatott. Az, hogy most az alkatomnak köszönhetően, vagy ahogy említetted, huncutságnak, vagy vagányságnak, bátorságnak köszönhetően láttak meg bennem valamit, és ezért is számítottak rám egyre több darabban, azt nem tudom. Azt tudom, hogy Martó László is nagyon megszeretett, tehát hogy amikor év vége volt, akkor már gyakorlatilag ott volt a szerződés, és utána, amit én első körben nem is írtam alá, tehát mondtam, hogy nekem ezt át kell gondolnom, ami nagyon meglepődött, mert hát azért a Víg Színházba szerződni az... Tehát 4-en szerződtünk oda, akkor Anger Zsolt, Gregor Bernadett, Széles Tamás és én, de a 4-ünk közül én először nem írtam alá.
0: Túl az óperencián. Kálmán Imre és Jenbach Béla szerzeményét Zentai Anna és Korondi György előadásában halljuk.

Tettük. Kálmán Imre a Montmartre Ibolya című operettjéből következik a Ma önről álmodtam megint című dal, Buch Tibor előadásában Johann János és zenekara kíséretével.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édesanyám,

0: is, bármit érjen is, hiába.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kéri Kittivel. Játszottál a Petőfi Színházban, Veszprémben, a Szolnoki Szigligetiben, illetve a Táliában is. Személyes okai voltak a színházváltásoknak, vagy pedig művészi?
2: Igazából a Táliában egy darab volt, amire hívtak. Tulajdonképpen vendégként voltam Szolnokon is. Veszprém Petőfi Színházban azért nagyon meghatározó időszak volt az életemben, és azt szoktam mondani, hogy a szakmai életemnek a legboldogabb 3-4 éve volt ott. Ott rendeztem először a Karinthy Színház után. Tehát a Karinthy Marci nagyon-nagyon jó barátom volt, és úgymond szakmai apukám, és nagyon szerettem nála sok éven keresztül dolgozni, és ő volt az első, aki lehetőséget adott arra, hogy rendezzek ott. Molière Tudós nőkét rendezhettem meg, majd utána kerültem a Veszprém Petőfi Színházba, és ott Jean Anouilh-nak a Pacsirta című művével indíthattam, ami Jeanne d'Arc-nak egy Jeanne d'Arc történetének a feldolgozása. Később azt pár évvel ezelőtt Soproni Petőfi Színházban is megrendezhettem, és hát utána folyamatosan, tehát jobbnál jobb szerepeket kaptam, minden évben rendeztem, tehát nekem az egy csodálatos időszak volt. A szabadúszás az valahol, ha őszinte vagyok, az egész lelkületem volt már olyan, aki azt mondta, hogy te ennyire szabad vagy, tehát hogy téged nagyon nehéz így, hogy úgy mondjam, befolyásolni, vagy terelgetni, de közben meg azt gondolom, hogy rettenetesen jó társulati tag vagyok, tehát társulat építő ember vagyok, csapattag vagyok, tehát mindig is a csapatjáték vonzott, meg hát csapatban szeretek dolgozni. De a Vígből is már sokkal korábban el akartam jönni. Igazából az egy szerencsés dolog volt, hogy Marton László olyan ember volt, aki nagyon szerette és támogatta, hogyha a színésznők szülnek és családot alapítanak, tehát egy családcentrikus ember volt. Tehát az ő vezetése alatt nekem megadatott annak a biztonsága, hogy én férjhez mentem, 2 gyermeket szültem, aktív maradhattam a pályán. Az egy másik kérdés, hogy nem olyan szerepkörökben voltam aktív, mint amilyenekre vágytam volna. Tehát mindig a úgymond a naivákat, vagy az áldozatokat kaptam, és igazából azt éreztem, hogy ez az én temperamentumomnak ez nagyon kevés. Tehát nagyon más gondoltam magamról, meg más dolgokban, vagy más szerepeket játszottam volna el azokban a darabokban, amikben kaptam mondjuk én egy szerepet, szerintem a másikat kellett volna rámosztani, de vagy, tehát voltak ilyen helyzetek, és tulajdonképpen ennek ez az oka volt, hogy a Víg Színházból elmentem, mert azt éreztem, hogy egy helyben tapicskolok. Tehát amikor megérzi az ember, hogy nem fejlődik, vagy nem olyan közegben vagy adott esetben már nem abba az irányba úszkál ez a hajó, amiben ő szeretne evezni, akkor kiszállok. Tehát, hogy igazából ilyen okai voltak. A szabadúszásnak meg nyilván az az előnye, hogy az ember azt vállal el, amire őt felkérik, és nyilván akkor, hogyha felkérik, akkor már benne gondolkoznak, legyen ez egy szerep vagy egy rendezés, és ez boldogsággal tölt el, és boldogan megyek bárhova. Nyilván ahogy említetted korábban, a Covid is, meg minden megnyírbálja a lehetőségeket. Tehát ott azért volt egy olyan időszak, amikor az embernek egyszer csak eltűnnek a munkák az életéből, meg a lehetőségek, és az nagyon nehéz. De én borzasztóan boldogan tartozom egy csapathoz, miközben ott van nyilván az egész személyiségemnek ez a szabadságvágya, hogy abban a pillanatban, hogy azt érzem, hogy az már nem olyan, akkor, hogy úgy mondjam, vitorlát bontok.
1: Váci utcán, Váci utcán. Harsányi Zsolt és Sancer Rudolf szerzeményét Feleki Kamil adja elő.

őzi, mint a férfi tőzi. Kiszi belő nagy szemek, szívedettől megremeg, csillogó a gázfény, lépked itten százni, Váci utca, tündérország, ó, be drága baj.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Vujicic együttes következik. Gyurdevka!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kéri Kittivel. Említetted már a Veszprémi Petőfi Színházat, hogy nagyon-nagyon sokat jelentett neked. Itt 2010 és 16 között voltál, és már mellette 2012-től kezdted el a Balatonfüredi Kisfaludi Színházat igazgatni. Magyarországon hát még mindig él az a dolog, hogyha valamit egy nő csinál, az nem lehet olyan tökéletes. Te érezted ezt? Hogy éreztették veled?
1: Nyilván, én nem vagyok egy feminista, tehát hogy távolról sem, de kicsit kitágítanám a kört, tehát nem is arról van szó, hogy mondjuk például Füred kapcsán, nyilván amikor az ember azt hallja vissza, hogy ilyen rossz indulatú pletykákat, hogy biztosan azért csinálja, mert valakinek a babája, vagy nem tudom, én ezt nyilván visszahallottam akkor is, amikor elkezdtem rendezni, tehát hogy én azért rendezhetem, mert XY-nak vagyok a nem tudom én kicsodája. Ezeken az ember, ez fáj az elején, aztán megszokja. Az egy nagyon fontos kérdésfelvetés, hogyha egy férfi rendezhet, vagy egy férfi vezethet egy színházat, vagy egy rendezvényszervező
0: irodát. Akkor ő kinek a babája?
1: Igen, tehát miért van ez az emberekben, vagy a köztudatban, hogy egy nő nem érvényesült, vagy nem lehet olyan kompetens szakmailag, hogy saját szaktudása révén kerül egy olyan pozícióba, ahova kerül. Tehát, hogy azt megkérdőjelezik.
0: Hol van az a pillanat, amikor azt mondod, hogy na elég volt, és akkor... Én megmondom, hogy ez nem így van, meg elhegyetek a fenébe.
1: Igazából még erre is azt tudom mondani, hogy nincs ilyen, nem is volt soha. Tehát, hogy én soha nem reagáltam ezekre. És azért nem reagáltam, mert annál azért jobban ismerem sajnos a társadalmunkat, hogy az mindjárt rögtön az lenne, hogy na, védekezik, meg nem zörög a...
0: Akkor biztos.
1: Akkor még jobban rászállnak az emberre. Inkább elengedtem. Tehát ez, valahol azt gondolom, hogy ennek a megítélése, és ebben nyilván ez sok mindenre vonatkoztatható, hogy nekem nem itt van, ezt szoktam mondani, hogy nekem nem fenntartom senki, csak a jóisten, vagy nekem nem, máshol van a látóhatárom, tehát hogy följebb emelem a tekintetemet, és igazából nekem akivel vagy akikkel el kell számolnom bármikor is, az vagy a jóisten, vagy a saját lelkiismeretem, vagy nevezzük bárminek, tehát hogy én most nem fogok leállni és védekezni olyan rágalmak ellen, amik nem igazak.
0: Ne nézzen úgy rám! Salli Géza és Erdődi Elek szerzeményét Törőcsik Mari előadásában halljuk.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Kéri Kitti színművésznővel. 10 éve tanítasz a Kaposvári Egyetem művészeti karán, mint tanszékvezető most már. Ugyanakkor 2017-től voltál a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem doktorandusz hallgatója. Melyik a szívedhez közelebb álló, amikor adsz, tanítasz, vagy amikor be tudsz fogadni, illetve te tanulsz?
1: Szerintem mind a kettő, és egyébként azt tudnám mondani, hogy akkor, amikor én tanítok, akkor én is tanulok. Tehát rengeteget tanulok tőlük. Akár magamról, akár arról folyamat közben, hogy hogyan kéne jobban csinálni. Tehát folyamatosan figyelem, nyilván adok, tehát amit csak tudok, azt adok magamból, meg a tapasztalataimból, de ugyanakkor képes vagyok talán arra is, hogy önkritikusan nézem azokat a folyamatokat, hogy hogyan lehetne jobban adni, tehát hogy hogyan tudnék még inkább fejlődni abban, hogy mi az, amit átadok. Tehát, hogy ez oda-vissza hat. Ugyanakkor az is nagyon érdekes, amikor az ember mondjuk egy vizsgaelőadást rendez. Nyilván belőlük indulok ki minden egyes esetben, amikor hozok egy anyagot, és akkor azt csinálom, de mi közben csináljuk, közösen, és mondjuk átalakul már, hogy van egy olyan, én nagyon sokáig úgy csinálom, vagy nehéz ezt azért a dolgok így, mert először próbálom valahogy itt most még megfogalmazni, hogy mindig rájuk fókuszálva csinálom ezeket. Tehát, hogy belőlük indulok ki, hogy az ő képességeiket fejlesztem, és nem a saját színházi, rendezői vízióimat hajtsam végre.
0: Tehát hogy úgy értsem, hogy személyre szabva választasz például darabot?
1: Hát neked? Nyilván az, hogy mivel járnak ők jót, hogy azon keresztül mit tudnak ők megtanulni. Tehát, hogy és amikor nagy ritkán, de mondjuk elindul egy ilyen folyamat, belőlük kiindulva, és mégiscsak ott van valahol az én rendezői vízióm egy dolog kapcsán, legutóbb, most jött ez valahogy így létre, a kabarét rendeztem az osztályomnak, egy 3-4 hét alatt. Ebben a lányom volt a segítségemre, aki koreográfusként, meg hát ő tanítja is a mozgást az egyetemen, tehát már ismeri korábbról, tehát koreográfusként és tanárként ott volt mellettem ebben a komplex folyamatban, és amikor a végén rádöbbenek arra, hogy valami olyat kaptam vissza tőlük, amit utoljára talán az első rendezésemnél tapasztaltam a Karinthy Színházban a Molière tudósnőkén, és ezt el is mondtam nekik akkor, amikor a vizsgálőtti nap megbeszélést tartottam, hogy olyan furcsa dolog történt, meg is könnyeztem, hogy elképesztő az a színpadi alázat, ami bennük van, ami abban a társaságban volt, amikor először rendeztem, hogy volt valamiféle vízióm egy darabról, és azt gondoltam, hogy jó, hát Egri Márta, Egri Kati, tehát sorolhatnám, tehát hogy csodálatos művészek társultak hozzám, és arra gondoltam, hogy jó, hát ez majd biztos változni fog, hiszen nekik lesz saját elképzelésük, és akkor majd ahhoz képest, amit én látok a lelki szemeim előtt, majd valami más fog születni, és ez biztos, hogy ezt így kell majd elfogadnom, és nem, mert az született meg. Tehát az a film, ami lepörgött az agyamba, azt egyszer csak viszont láttam.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó egészséget kívánok.
1: Köszönöm
0: neked.
1: Szépen.
0: Hölgyeim és Uraim, Kéri Kitti, színművésznő, rendező, színigazgató, Jászai Mari díjas művész volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Fényes Szabolcs és Békefi István szerzeményét Rátonyi Róbert előadásában. Bal négyes páholy.
2: Egy utca, egy színház, egy páholy. Hangulat, mosoly és mámor. A Király utcában egy régi ház. Tapsorkán reflektor lámpaláz. Slágerek, tréfák is élcek. Elmúltak, többé nem élnek.

és nemrég egy színház itt Pesten. Tavasszal egy forró esten színpadra vitte, mint új mesét, a levontott színház.

0: Emléke még, szívembe ég. Királyszínház. Egy ház volt a Király utcában, a bérházak között. Csak a lakói voltak mások. Primadonnák, bombivánok, szubrettek, táncos komikusok, színészek. S a nézőtéren azok, akik rajongtak értük. Az igazgatói Páholy a bal négyes volt. Akkor jelöltem ki, amikor a színháznyitás előtt néhány nappal megrepett felette a vakolat. Odafordultam az édesanyámhoz, Rákosi Szidihez. Ez lesz a mi Páholyunk, mama. Már csak azért is, hogyha legközelebb leszakad a vakolat, akkor a mi fejünkre hulljon. És ne egy fizető nézői. A bal négyes pál, a szívemben távol, még most is él. Régi édes zenék, emléke még, szívemben ég. A bal négyes pál.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Bangó Margit adja elő a 100 tagú cigányzenekar kíséretével a Darumadár, ha elszáll című hallgatót.

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Harangozó Teri, Dócs Péter és Budai Beatrix is. A hírekig idősebb Sárközi Lajos és zenekara.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Letették esküjüket az áprilisban megválasztott képviselők, és ezzel megalakult az új országgyűlés. A 199 fős törvényhozásban a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett. A házelnök Forsthoffer Ágnes a Tisza párt alelnöke lett. Első döntésével elrendelte, hogy az Európai Unió zászlója kerüljön vissza a parlament épületére. A választók áprilisban nem csak a kormány, hanem a rendszer leváltására adtak felhatalmazást a Tisza pártnak, fogalmazott miniszterelnökké választása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Közölte, hogy az elsők között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, mert a magyaroknak joguk van tudni, hogyan lett a közpénzből magánvagyon, az állami vagyonból politikai befolyás. Beszédében a miniszterelnök bocsánatot kért a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Magyar Péter ismét lemondásra szólította Felsúlyog Tamás államfőt, elszámoltatást ígért és közölte, újjáépítik Magyarország kapcsolatait és hazahozzák az uniós forrásokat. Az uniós vezetők gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, fontos munka következik Magyarországért és Európáért. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszkij azt írta, Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jó szomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet talaján. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz. Ma van a madarak és fák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág fontosságára. Az alkalomból a Nemzeti Park igazgatóságok és az állami erdészeti társaságok országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket. Interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyalogtúrákat is tartanak. Változik a közösségi közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok várhatóan délután 2 óráig rövidített útvonalon, a Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig járnak. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsy-Zsilinszky út érintésével közlekedik, több megállót nem érint. Az időjárásról. Napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. Néhol lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 12-19 fok között alakul. A hét elején már több felé lehet eső.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
4: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nagyszerű művészekkel várjuk Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Budai Beatrix, Dócs Péter és Harangozó Teri is. Bétót Magdával kezdjük ezt az órát, aki Lendvai Csócsi Jenő és zenekara kíséretével adja elő Mihola Gyula csárdását. Van nekem szeretőm egy nehány.

0: Kottafejek rántól. A Dankó Rádió recept ajánlója Budai Péter mesterszakács ételkínálatával.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és ahogy megszokhatták, minden vasárnap Budai Péter mesterszakács mondja el, hogy mit tegyünk ma. Szervusz Péter!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Illetve most nekem lesz egy kérésem. Kedvencem, a töltött karalábé. Tudom, hogy még kicsit korai az időpont. Az igazi töltött karalábé, ahogy te csinálod, az hogyan készül?
2: Hát nekem is a nagy kedvencem. Ráadásul ugye ez egy viszonylag korai zöldség, úgyhogy én tavasszal mindig úgy szoktam, amikor étlapokat írok, akkor mindig megnézem, hogy melyik hónapnak mi a sajátja. És március közepe után, vége felé, április elején már van a hónapos retek, ugye ne felejtsük el a medvehagymát, van az új hagyma, és a zsenge karalábé. Na, hát annál finomabb nincs. Többféleképpen lehet csinálni, attól függ, hogy hány főre. Hát én a legegyszerűbbet mondom. Egy kis darált hús, van, aki csirkéből szereti, van, aki sertésből, én sertéslapockát szoktam darálni. Beáztatom a zsömlét, és szigorúan tejbe, és akkor ezt áttöröm egy citán, vagy a krumpli nyomon az áztatott zsömlét átnyomom, hogy finom legyen, összekeverem a darált húsra, kerül bele egy tojás, és só. Nagyon-nagyon pici bors, jaj, sok-sok vágott petrezsen. Ez a zsenge karalábé, ez egy zsenge íz. Ehhez nem szabad durva fűszert adni, és a bors az erős fűszer, úgyhogy csak egy nagyon kevés borsot szoktam beletenni. Gyakorlatilag a meghámozott karalábét a tetejének egy kis kalapot vágok, utána kiveszem a közepéből ilyen karalábévájóval, vagy egy mokkás kanállal, vagy egy kis teáskanállal közepét, ebbe beletöltöm a húst, de úgy, hogy jól kijöjjön, és szépen egy kicsi, hát van, amikor csak vízbe, de van, amikor csak úgy szoktam, hogy egy nagyon-nagyon kevés vizet is be a sütőbe fólia alatt, és szinte önmagában megpárolódik, hiszen a húsból is jön ki lé, a karalábéból is jön ki lé. És én úgy szoktam, hogy ezt a tetejét én nyersen szoktam visszatenni rá. Na de ez az én hóbortom, mert hadd ropogjon. Másik karalábéból lereszelem a karalábét, nagyon erős tűzön, egy kevés fele vaj, fele olajban megpirítom, só nélkül. Egy nagyon picike cukrot teszek rá, és amikor megpirult, oda karamellizált egy kicsit, akkor rákanalazom a tejfölt, hozzáadom a zsenge, apróra vágott zsenge levelet, ugye ott a középső pici leveleket szoktam összevágni, vagy petrezselymet, és akkor sózom meg. Na hát ez olyan nagyon finom, tálaláskor méhtányérba teszem a szósz bele a töltött karalábé. Hű, hát ez varázslatosan finom, nagyon sokat tudok velőle megenni. Viszont ha több emberre főzöm, akkor a karalábé főzeléket azt úgy csinálom, hogy ugyanúgy egy kicsit megpirítom, viszont megszórom egy kevés liszttel, elkeverem benne a tejfölt, és fölöntöm azzal a lével, ami a tepsiben volt, a karalábé pároló levével, ha nincsen, akkor egy kis zöldség alaplét, nem tart sem eddig főzni, egy sárgarépát, egy hagymát, meg egy kis fehérrépát összevágni, és egy fél óra alatt a vízben megfőzni. Ezzel fölöntöm, és tejfölös habarással sűrítem be, ízesítem sóval, egy kis cukorral. Én nem is tudok mit mondani, ezt nagyon-nagyon szeretem. Legyenek mindig jót, élvezzék az ízeket, és találkozunk jövő héten.
1: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Dobos Attila és Halmágyi Sándor szerzeményét Harangozó Teritől. Minden ember boldog akar lenni.

0: Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről most a Magyar Zene Rádiójában.
1: Nagyon szépen köszönöm. Hogyha ír

0: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2018. február 24-i győri előadásán rögzítettük. Bodai Beatrix adja elő Baranyai István és zenekara kíséretével Kovács Gyula és Nemes Rózsa csárdását. Felszállott a vadgalamb.
1: Felszállott!

0: kedves egészségükre!
1: Dankó Rádió. Máté Szalkán FM 104,5. A Magyar Zene Rádiója.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Máté Péter adja elő Charles Aznavour szerzeményét, melyre a magyar szöveget Bradányi Iván írta. Ő...

szomorú boldogság. Valami volt és nincsen, szomorú boldogság. Nem adnak semmit ingyen, másokon

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Debreceni Ferenc, Kóbor János, Mihály Tamás, Molnár György, Benkő László és Várszegi Gábor szerzeménye következik az Omega Együttes előadásában. Ezüst eső.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kovács Kati adja elő Cristiano Maglioglio szerzeményét, melyre a magyar szöveget Vándor Kálmán írta. Légy mással boldogabb!

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk a jövő hétvégén is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát a jövő hétvégén is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 726. adást hallották, a Stúdió 11 muzsikájával köszönünk el Önöktől.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 140. adása.

79 éves korában, 2026. április 27-én elhunyt a hazai népzenei és táncházmozgalom egyik elindítója, Sebő Ferenc, Kossuth Díjas énekes dalszerző, népzenekutató, a nemzetművésze. Sosem hajtott dicsvágy. Olyan a természetem, hogy a dolgok végigvitele tölt el elégedettséggel. Ilyen volt az ismeretlen műfajok, mint az énekvers meghonosítása. A zene és tánc eredeti funkcióba való visszaültetése, a színpadról való észrevétlen elterjesztése. Pont azt tetszik, hogy a nevemet már nem is tudják, ezeket viszont használják. A gépezet működik. Sebő Ferenc gondolatai.

Csebő Ferenc így emlékezett vissza közös útjuk kezdetére Halmos Bélával. A Bercsényi Kollégium diákszobájában igazítottuk össze először a gitárjainkat. Építészhallgatók voltunk, túlterheltek, mégis vidámak, elnyűhetetlenek. Ha nem a lányoknak énekeltünk, akkor a Műegyetemi Szimfonikus Zenekarban muzsikáltunk klasszikus hangszereinken. Ő brácsázott, én csellóztam. Végtére is a klasszikus zene, majd diáktársaink szórakoztatására játszott slágerzenék kötöttek össze minket. Amikor már eluntam, a bugyuta sláger szövegeket, József Attila dalokat kezdtem komponálni, s Béla lelkesen mellém szegődött, kreatív és inspiráló zenésztársként. Évfolyamtársaink bíztatása egyre jobban meghozta az önbizalmunkat. Egyszer csak azon vettük észre magunkat, hogy Berek Kati előadó estjén belül egy új műfaj, a népdalszerű énekelt vers meghonosításán fáradozunk, országos sikerrel. Amikor meghirdették a Röpülypáva vetélkedőt, ott már gitáros fiúkként zavartuk fel kissé a népdalfeldolgozás szakmájának megszokott vizeit. Hát így kezdődött.

0: szárnyacskáját. Muzsikált a Sebő Együttes. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
2: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádió műsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Poyák Adrián, a mikrofonnál Berente Marian. Megalakult az új országgyűlés. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt, majd titkos szavazással megválasztották az országgyűlés elnökét, Forsthoffer Ágnest, és letette esküjét Magyar Péter is. A kormányfő beszédében azt mondta, nem uralkodni, hanem szolgálni akarja hazáját, és új korszakot ígért az ország számára. Hangsúlyozta. Szembenézésre, igazságtételre és megbékélésre van szükség. Közölte, hogy az elsők között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, mert a magyaroknak joguk van tudni, hogyan lett a közpénzből magánvagyon, az állami vagyonból politikai befolyás. Az uniós vezetők gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott. Fontos munka következik Magyarországért és Európáért. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszkij, az X-en azt írta, Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jószomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet alapján. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A közel-keleti biztonsági helyzetről tárgyalt Katár miniszterelnökével Marco Rubio amerikai külügyminiszter Washingtonban. A két politikus fontosnak nevezte az arab ország védelmi támogatását és a szoros együttműködést, a fenyegetések visszaszorítása, valamint a térség stabilitása és biztonsága érdekében. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási résdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Itthon állatbemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, zenés, valamint ismeretterjesztő előadásokkal várják az érdeklődőket ma a Felelős Állattartás napja alkalmából a fővárosi Rex állatszigeten. A délután 4 óráig tartó ingyenes eseményen a látogatók megismerkedhetnek az örökbefogadható kutyákkal, előadásokat hallhatnak a kutyák viselkedéséről, a macskatartás alapjairól, a tengeri malacok gondozásáról, illetve bemutatkozik a gazdi jogsi program is. Híreink végén az időjárásról. Napos, gomoly felhős az idő. Csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. Néhol elszórtan lehet egy-egy zápor, esetleg zivatar. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 12 és 19 fok között alakul. 10 óra múlt 4 perccel.
1: Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma Pátria Visszhang. Magyar népzenei hagyomány a gramofon lemezektől a digitális világig. A műsorvezető Szántó Zoltán.

Kedves hallgatóink! Önök a Dankó Rádió Pátria Vízhang című népzenei műsorát hallják. Barta Ágoston hangtechnikus kollégám nevében is köszöntöm Önöket, Szántó Zoltán vagyok. Mai műsorunk első számával Szabó Viktor mezőkölpényi primásra emlékeztünk, aki április 16-án töltötte volna be 87. életévét. Egy rövid felvételt leszámítva, ahol bátyja Ruszi Sándor kíséri kontrán, csupa olyan felvételünk van csak vele, ahol táncházas zenészek kísérik. Az előbb hallott mezőkölpényi verbunk folyamatot Budapesten vettük fel 1987-ben. A két hegedű szólamot Szabó Viktor játszotta. A két kontrás a mai műsor készítői voltak, a bőgős Dor Róbert. A cimbalom szólamot Csurkulya József Magyar Péter Laki cimbalmos 1990-ben játszotta fel a felvételre. Ez a folyamat adta az ötletet a mai műsorhoz, amiben csupa olyan felvételt válogattunk, amelyeken a falusi hagyományőrző muzsikusok táncházas zenészekkel játszanak együtt. A műsor végén Szabó Viktort ismét kicsit hosszabban fogjuk még hallani. Most Szántó Ferenc magyar becei primás, ropogós, öreges és egylábú táncokból álló táncfolyamata következik, amelyet a Téka együttes tagjai kísérnek, Vizeli Balázs kontrán, Havasréti Pál bőgőn.

A következő felvételen Pál Pista bácsi Tereskei Dudást hallhatjuk tanítványával, Nagy Gábor népzenész néprajzkutatóval Palóc pásztor zenét muzsikálni.

Kedves hallgatóink! Önök a Dankó Rádió Pátria Vízhang című népzenei műsorát hallják. Mai műsorunkat olyan felvételekből válogattuk, ahol hagyományőrző falusi zenészek városi táncházasokkal játszanak együtt. A következő felvételen a Juhait kereső pásztor történetét hallhatjuk. Először Fodor Sándor, azaz Netis Anyi bácsi, majd Laka Kicsi Aladár, kalotaszegi prim.

A következőkben búzai hagyományőrzőket és az Esztervánc zenekart hallhatjuk. Az énekesek Eke Mária és Takács Anna, a zenészek Ripa Alexandru Miku, búzai prímás, valamint az Esztervánc zenekar tagjai Molnár Miklós prímás, Császár Attila kontrás és Bankó Sándor bőgős.

Kedves hallgatóink! A Dankó Rádió Pátria Vízhang című népzenei műsorának végére érünk. Barta Ágoston hangtechnikus kollégám nevében is búcsúzom. A szerkesztő műsorvezetőt Szántó Zoltánt hallották. Műsorunkat legközelebb 4 hét múlva, június 7-én vasárnap ugyanebben az időben hallhatják. A műsor befejező felvételén ismét Szabó Viktor mezőkölpényi prímást és az őt kísérő budapesti zenészeket hallhatjuk kelet-mezőségi román táncrendet muzsikálni. A kontrások a mai műsor készítői a bőgős Langer Zoltán.

0: A média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Bár a 2026-os nagy tavaszi Dankó turnét már lezártuk, a Dankó rádió csapata nem áll meg. Újra útra kelünk, és ezúttal Szentendrére visszük el a magyar nóta, az operett és az örökzöld műfaj legszebb dallamait. Budai Beatrix vagyok. Találkozzunk 2026. május 11-én hétfőn este 18 órától Szentendrén a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár színház termében. Egy felejthetetlen estére készülünk, ahol a legismertebb primadonna belépőket a Budapesti Operett Színház énekművésze Lukács Anita adja elő. Ott lesz velünk Rigó Mónika is, aki szenvedélyes cigánydalokkal perzseli fel a színpadot, és vendégünk lesz Tarnai Kis László is, aki a tőle megszokott jókedvvel, humorral és közismert nótáival készül. A Magyar Nemzeti Cigányzenekar kamarazenekarát Johann János prímás vezeti. A Dankó Klub ezúttal is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jegyeket a dankoradio@mtva.hu e-mail címen, valamint a 061-759-50-50-es telefonszámon igényelhetik. Ne maradjanak le, találkozzunk május 11-én Szentendrén a Dankó Rádió soron következő Dankó Klub estén.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Berente Marian. A Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, közölte megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott: a magyaroknak joguk van tudni, milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzeti vagyon jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Magyar Péter ismét lemondásra szólította fel Súlyog Tamás államfőt, elszámoltatást ígért, és közölte, hogy újjáépítik Magyarország kapcsolatait, és hazahozzák az uniós forrásokat. A Fidesz frakció gratulált az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de első nyilvános megszólalása komoly kétséget ébresztett, reagált a képviselőcsoport vezetője Magyar Péter beszédére. Gulyás Gergely szerint a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakció vezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, amely példátlan módon támadta a közjogi méltóságokat. Rétvári Bence hozzátette: a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője arról írt, hogy továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Gratuláltak az uniós vezetők Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott: fontos munka következik Magyarországért és Európáért. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszky azt írta: Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jószomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet alapján. A közel-keleti biztonsági helyzetről tárgyalt Katár miniszterelnökével Marco Rubio, amerikai külügyminiszter Washingtonban. A két politikus fontosnak nevezte az arab ország védelmi támogatását és a szoros együttműködést a térség stabilitása, valamint biztonsága érdekében. Kora reggel megérkezett Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A betegségben hárman meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig már korábban kimenekítettek és kórházban kezelnek. A hajó jelenlegi 147 utasát egy lezárt kikötőben megvizsgálják, majd kis csoportokban a repülőtérre viszik, ahonnan nemzetiségek szerint visszatérhetnek hazájukba. Összesen 23 ország állampolgárairól van szó. Több utast ugyanakkor még keresnek, mert ők azelőtt elhagyták a hajót, hogy a hatóságok tudomást szereztek volna a járványról. Itthon karbantartás miatt ma is rövidített útvonalon jár a H8-as és a H9-es hév. A szerelvények Gödöllőről és Csömörről csak Cinkotáig közlekednek. Az Ösvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. Néhol elszórtan lehet egy-egy zápor, esetleg zivatar, a szél időnként megélénkül. Napközben általában 22-28, késő este 12-19 fok várható. A pontos idő 11 óra 5 perc, 4 perc.
0: Dankó Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Budai Beatrix.
1: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit. Vasárnapi Dankó Extra című műsorunkkal jelentkezünk. Ígérem, ma is változatos kínálattal szolgálom fel a nagy nóta, operett és örökzöld slágereket. Már is utazzunk vissza az időben 2024. decemberébe, helyszín a Magyar Zeneháza, a Dankó Rádió nagyszabású gála műsora. Ezen az estén Soltész Rezső elénekelte a Nem az a fontos az ember, Hány éves című nagy magyar slágert, Seres Rezső szerzeményét, kísér ifjabb Sárközi Lajos és Kovács Erik Gála zenekara, aztán Huszka Jenő tollából felcsendül a Magyar lánynak magyar legény a babája című operett melódia, ekkor Várnai Adrient és Sánta Zsoltot halljuk Tordai Zoltán zenekarának társaságában. Jó rádiózást, tartsanak velünk!

Akácos út, ha végig megyek rajtad én. Ez volt az a nóta, mely a legelső év magyar nótája szavazáson 2023-ban az önök szavazatai alapján az első helyezést érte el. Hát most hallgassuk meg Laki Péter előadásában ifjabb Sárközi Lajos zenekarának kíséretével. Majd Tarnai Kis László és Dániel Gábor is fellép ezúttal képzeletbeli színpadunkra, hogy elénekeljék a Gyere velem Akászlombos falumba és a Hajlik a rózsafa című klasszikus magyar nótát. Hallgassuk meg együtt!

Az imént hallott Hajlik a rózsafa című csárdás Bicskei Dankó klub előadásunkon csendült fel, és ekkor Berki Péter zenekara kísért minket. Hát most Dániel Gábor marad a színpadon, de melléjük csatlakozom Kolostyák Gyulával egyetemben, ugyanis 2022-ben Bicskén elénekeltük azt a csárdás összeállítást, amelyet önök is jól ismerhetnek. Fónai Márta, Bilicsi Tivadar és Csákányi László előadásában. Na de most mi egy Dankó klubról nyújtjuk át önöknek ezt a remek csokrot. Aztán arról, hogy engem nem lehet elfelejteni, Vojtágyi énekel, és ez biztosan így is marad. Felejthetetlen művésztől búcsúztunk el nem is olyan régen. Vojtágyit Kovács Erik kíséri zongorán, Adamec József a doboknál hallható, illetve a cigányzenekart Tordai Zoltán vezeti. További jó rádiózást!

0: nélkülba.
1: Hát ennek szerintem csak egyetlen egy oka lehetett, hogy nézegetted őket. Irigykedtél!
2: Szőke kislány!
0: Csit! Súgok neked valamit! Hey there!

asszonyok, a badra, Isten tudja, miről folyik a plegyka, nem kérem én, a jó Isten csak arra, csak arra.

0: beavatkozás, záróra.
1: Nem, itt a vége. Nem.
2: Dehogy van itt a vége, hát Beácska, áruld már el, hogy mi a te nótád.
0: Az én nótám?
2: Igen.
0: Semmi.
2: Semmi.

0: Köszönöm.
1: És most a következő percekben a marosmenti fenyves erdők aljába Karcagi Nagy Zoltán kalauzol el minket Hankó József zenekarának kíséretével, majd Bányai Márton a Hét országban nincsen olyan cimbalmos című dalt nyújtja át a Dankó család tagjainak, mely a valóságban Harkányban hangzott el 2025 áprilisában. Ekkor Lakatos Miklós vezette a zenekart.

Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. A mai Dankó Extrában is számos olyan felvétel kap helyet, melyek a Magyar Zeneházában hangzottak el. Most például a 2025-ös esztendő Dankó Rádió előadói díjával kitüntetett Janza Kata énekel. Miután Janza Kata átvette azt a már jól ismert gyönyörű porcelán hegedűt, az Elizabeth című operettből énekelt el ikonikus dalát, Az már nem én lennék címmel. Hát hallgassuk meg ezt az unikális felvételt, ugyanis cigányzenekari kísérettel csendül fel, persze lesz benne billentyű, dob és rezesek is. Janza Katát halljuk már is, aztán Devecseri Dankó Klub előadásunk fináléjával folytatjuk a sort, a Sejhaj Rozi című dal csendül fel ekkor, Hajnal Nikolett, Páncél Klaudia, Tarnai Kis László, Jenei Gábor és Danyi Lőrinc zenekarának előadásában. És végül a Pókháló van már az Ablakon című nagy slágert, maga az előadó Aracki László nyújtja át hallgatóinknak, de cigányzenekari kísérettel. Élükön Olá Kálmánnal és Olá Alberttel.

Vallomásra küldöm a szívemet, néked hangtalan szavakkal mesél szép meséket. Ezt a gyönyörű nótát ifjabb Magyar Imre és Kodai László szerzeményét Kállai Borés repertoárján tartja. Most hallgassuk meg őtőle, Nakatos Miklós a zenekarának kíséretével, majd arról, hogy mennyire cudar ez a világ, Mészáros János elekénekel.

0: tutor komortól látszik. Megjavulom tehát, vizet iszom, na hát, azt a ragyogóját.
1: Műsorunk vége felé kanyarodva az Erzsébet című daljátékból csendül fel a Déli Bábos Hortobágyon című betétdal. Kalocsai Zsuzsát, Jászai Mari díjas primadonnát halljuk Németh Csicsó József zenekarának társaságában, majd a Nincs szebb madár a fecskénél című csárdással Szilágyi Sándor ajándékoz meg minket Baranyai István zenekarának oldalán.

0: titom kizárom.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi Dankó Extra című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Baranya István és Cigány zenekara játszik. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, találkozzunk egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt, vagy leghamarabb a Déli Krónika után Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Ott várom Önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Búcsúzik a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Két tábor csap össze. Az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
3: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
4: Magyarország, szeretlek! Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Dél.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Bordi András főbb híreink, először röviden. Hiába a tűzszünet Ukrajna és Oroszország között, a felek egymást vádolják annak megszegésével. Ha nem lesz előrelépés a béketárgyalásokban, Washington akár be is fejezheti a közvetítést.
2: Családi programokkal, koncertekkel, futóversennyel ünneplik a fővárosban az Európa napot és hazánk uniós csatlakozásának 22. évfordulóját.
1: Kora reggel megérkezett Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén koronavírus fertőzést mutattak ki. A hajó 147 utasát egy lezárt kikötőben vizsgálják meg.
2: Napos idő lesz, csak néhol lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. A hét elején már több felé lehet eső, és kettől néhány fokkal hűvösebbre fordul az idő.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Hiába lépett életbe háromnapos tűzszünet Ukrajna és Oroszország között, a szemben álló felek kölcsönösen egymást vádolják annak megszegésével. Moszkva szerint az ukránok csaknem 9000 alkalommal sértették meg a megállapodást, Kijev viszont azt állítja, hogy az oroszok folytatták az ágyúzást, és a védelmi vonalakat is megpróbálták áttörni. Közben az amerikai külügyminiszter arról beszélt, ha nem lesz előrelépés a béketárgyalásokban, akkor Washington akár be is fejezheti a közvetítést az ukránok és az oroszok között. Barna Péter összeállítása.
3: Az orosz védelmi minisztérium szerint csapataik péntek óta szigorúan betartják a fegyvernyugvásra vonatkozó megállapodást, viszont azt állítják, az ukránok csak nem 9000 alkalommal sértették azt meg tüzérségi csapásokkal, dróntámadásokkal és rohamokkal. Kijev szerint viszont az orosz hadsereg szombat hajnaltól 51 támadást indított és folytatta a határmenti területek ágyúzását, illetve több helyen megpróbálták áttörni az ukrán védelmi vonalakat. A tűzszünetet, aminek egy 1000 fős hadifogoly csere is része, Donald Trump kezdeményezte, és abba Oroszország és Ukrajna is beleegyezett. Az amerikai elnök pénteken arról beszélt, szeretné, ha a tűzszünetet meghosszabbítanák, és bízik benne, hogy az nem csak három napig fog tartani. Ez lehetséges és jó lenne. Szeretném, ha vége lenne ennek az egésznek. Oroszország és Ukrajna. Ez a legsúlyosabb dolog a II. Világháború óta az emberéletek szempontjából. Havonta 25 ezer fiatal katona veszik oda. Ez őrület, fogalmazott az amerikai elnök. A tűzszünet meghosszabbításáról egyelőre nem esett szó, közölte szombaton a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra is kitért, nem terveznek egy Donald Trump és Vladimir Putyin közötti telefonbeszélgetést sem a közeljövőben. Az Egyesült Államok eddig próbált közvetíteni az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalásokban, de ez nem vezetett eredményre, közölte az amerikai külügyminiszter hangsúlyozva, továbbra is hajlandóak erre, de csak akkor, ha van értelme. Marco Rubio arról beszélt, ha nem történik előrelépés, akkor Washington kiléphet a háromoldalú béketárgyalásokból, mert nem vezetnek előrelépéshez. Az ukrajnai konfliktus a végéhez közeledik, de komoly ügyről van szó, mondta Vladimir Putyin szombaton, miután igazságosnak nevezte az Ukrajna elleni háborút. Az orosz elnök szerint a Nyugat és a NATO szétfeszültséget Oroszországgal, amikor felfegyverzi Ukrajnát, ugyanakkor méltatta Donald Trump békért tett erőfeszítéseit. Látjuk, hogy a jelenlegi amerikai adminisztráció és az Egyesült Államok elnöke valóban segíteni akar, hangsúlyozom, őszintén törekednek a rendezésre. Nyilvánvaló, hogy nincs szükségük erre a konfliktusra, és sok más fontos feladatuk van. Mi ezért csak hálásak vagyunk nekik, de mindenek előtt ez Oroszország és Ukrajna ügye, mondta Vladimir Putyin. Az orosz elnök azt is kijelentette, hajlandó találkozni Moszkvában vagy egy harmadik országban Volodymyr Zelenszkijjel, de csak akkor, ha a békéről szóló megállapodások már megszülettek, és a találkozón aláírják az erről szóló szerződést.
1: Libanonban tegnap 39-en meghaltak, miután az izraeli légierő az ország déli részén a Hezbollah állásait támadta.
2: Az április 16-án amerikai közvetítéssel létrejött izraeli-libanoni tűzszünetet folyamatosan mindkét fél megsérti. A Hezbollah Izrael északi részét drónokkal támadta, illetve csapást mért azokra az izraeli katonákra, akik Dél-Libanonban vannak.
1: A Brexit nem hozta meg a várt eredményeket. Elsősorban ezt tükrözi az angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választás eredménye, mondta a volt dublini nagykövet, az ELTE professzor emeritusza.
2: Az angol kerületek és megyék több mint 40%-ában tartottak önkormányzati választást csütörtökön. A kormányzó munkáspárt súlyos vereséget szenvedett, még a Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes Reform UK történelmi győzelmet aratott. Magyar is Tamás hozzátette, Nagy-Britanniában nőtt az infláció, folyamatosan drágul az üzemanyag, és rosszul kezelik a migrációt. Elsősorban ezekre hívta fel a figyelmet a Reform UK.
4: Az egyik fő követelése a reformpártnak, hogy a bevándorlási politikát meg kell reformálni, ezen ki vissza kellene fogni az állami kiadásokat, adóreformot kellene végrehajtani, a lakhatási kérdés kellene megoldani. Tehát mindezek a kérdések azok, amelyek az embereket izgatták elsősorban, és ezért kifejezték az elégedetlenségüket, hiszen az önkormányzati választásokért Walesben és Skóciában a parlamenti választások egyfajta referendumot jelentenek a kormánya az elsőt kiesek kormányával szemben.
1: Családi programokkal, koncertekkel, futóversennyel ünneplik a fővárosban az Európa Napot és Hazánk uniós csatlakozásának 22. évfordulóját. A szervezők elmondták, a rendezvény üzenete, hogy az unióban békében tudunk élni és összetartozunk. Szakértők szerint az EU gazdasági stabilitást, szociális biztonságot, kulturális sokszínűséget és demokratikus értékeket ad. Falucskai Ivett összeállítása.
5: Gyönyörű helyen futunk. Világ egyik legszebb helyén futunk el.
6: Sokan egy félmaraton teljesítésével indították az Európa Napot. Mások családi programokon vettek részt a budapesti Szabadság téren.
7: Gyerekprogramokat néztünk leginkább. Kvízeket, kirakós, színezőt, ilyeneket.
8: Ügyességi játékok.
6: A fesztiválon számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség is bemutatkozik. Európai béke, összefogás és együttműködés, ezt jelképezi az Európa Nap. 1950. május 9-én jelentették be a Schuman tervet, amelynek lényege az volt, hogy több európai ország közösen felügyelje a szén- és acéltermelést. Célja azonban ennél jóval több volt, az, hogy a kontinensen többé ne legyen háború. A tervnek köszönhetően később létrejött az Európai Unió elődjének számító Európai Szén- és Acélközösség. Az Európa Nap az összetartozásról, a közösségről szól, mondta Zubkó Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője.
9: Az európai gondolatot, az európai összetartozást ünnepeljük, és egy életformát, ami gazdasági stabilitás, szociális biztonságos, kulturális sokszínűséget és demokratikus értékeket jelent, az egyéni szabadságra épül. Tehát igazából ezt a gondolatkört ünnepeljük, hogy Európában, az Európai Unió területén békében tudunk élni, összetartozunk.
6: Az eseményen hazánk uniós csatlakozásának 22. évfordulóját is ünneplik.
10: A gong először pontosan 23 órakor szólalt meg, ez jelezte a visszaszámlálás kezdetét.
6: Magyarország 2004. május 1-én lépett be a szervezetbe, amelynek jelenleg 27 tagállama van és több 100 millió ember együttműködését jelenti.
1: Hajnalig ünnepelték az emberek a kormányváltást a Kossuth téren. Miután Magyar Péter az országgyűlés alakuló ülésén elmondta első miniszterelnöki beszédét, a parlament előtt elkezdődött a rendszerváltó népünnepé. Az új kormány főit arról beszélt, hogy ez a nap annak a közös hitnek a beteljesedése, hogy Magyarország képes újra talpra állni. Magyar Péter beszédét zenei program követte, a DJ pult mögé a miniszterelnök is beállt. Csontos Ábel összefoglalója.
11: Zsúfolásig megtelt a Kossuth tér szombaton. A parlament épületéből fiaival kilépő Magyar Pétert pedig üdvrivalgással köszöntötte a tömeg. Ezután elkezdődött a katonai díszszemle és az ünnepélyes zászlófelvonás, majd Olá Ibolya elénekelte a Magyarország című dalt. Ezután lépett a mikrofonhoz Magyar Péter, aki arról beszélt a mai nap annak a közös hitnek a beteljesedése, hogy Magyarország képes újra talpra állni.
12: Azt kérem tőletek, minden magyar embertől, hogy most ünnepeljünk. Azt kérem, hogy hogy öleljétek meg egymást, hogy énekeljetek, nevessetek, mert nagyon-nagyon hosszú és sokszor rögös út vezetett idáig. De ma végre szabad örülni, és van miért örülni. Hát akkor örüljünk, és végre legyen tánc!
11: Az új kormányfő kérését meg is fogadták az ünneplők. A tömeg igazi karneváli hangulatot varázsolt a téren.
13: Azt látni, hogy mindenki boldog és mindenki örül, úgyhogy szerintem csak körbe kell nézni.
11: Az emberek egymás vállába kapaszkodva vonatoztak, mások gyermekeiket a nyakukba véve ünnepeltek. A tömegben nagyon sok volt a fiatal.
13: Szerettem volna részese lenni ennek az egésznek.
14: Neked írom a dal, neked énekelem.
11: Eszter Gábor a Neked írom a dalt című legendás LGT-slágert adta elő, a közönség újongása közepette.
13: Én 3-5-ig a beszédre, elmentünk valami italt venni, aztán meg visszajöttünk. Visszajöttünk bulizni, mert látok, hogy van a presszer, és akkor kell jönni.
11: Az ünnepség egyik leglátványosabb eleme az volt, amikor Hegedű Zsolt, az új kormány leendő egészségügyi minisztere előadta azt a táncot, amelyel a választás éjszakáján vált ismerté.
15: A miniszter úr tánca azt szerintem nagyot fog futni majd a nemzetközi médiában. Ott ez lesz a legnagyobb hír, de egyébként szerintem jó, pozitív hangulatban fog ez megjelenni.
11: Később Magyar Péter is beállt a DJ pult mögé, a közönség újongása közepette. A buli egész este folytatódott.
1: Ünnepélyes esküdtet, majd kemény politikai üzeneteket fogalmazott meg első miniszterelnöki beszédében Magyar Péter az országgyűlés előtt. A kormányfő azt mondta, Magyarország többé nem lesz következmények nélküli ország, és május végéig lemondásra szólította fel a közjogi méltóságokat, köztük Súlyog Tamás köztársasági elnököt is. Politikai elemzők szerint a beszéd történelmi jelentőségű és példátlan volt. Török Gábor úgy fogalmazott, az államfő számára nincs jó választás. Összefoglaló Jó Csabától.
16: Én Magyar Péter.
17: Fogadom.
16: Fogadom.
18: Magyar Péter az ünnepélyes eskütétel után szombat délután az országgyűlés előtt arról beszélt, Magyarország többé nem lesz következmények nélküli ország.
19: A magyar embereknek joguk van tudni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere. Joguk van tudni, hogy milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzet közös vagyonának jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott.
18: A miniszterelnök beszédében felszólította azokat a közjogi méltóságokat és intézményvezetőket, akik az elmúlt rendszer politikai kiszolgálói voltak, hogy nézzenek szembe felelősségükkel, és mondjanak le legkésőbb május 31-ig. A karzaton ülő Súlyog Tamás államfőnek azt mondta, hogy kezdje ő a sort, mert nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét.
19: Akkor sem sikerült megszólalni, amikor a bukott miniszterelnök közpénz milliárdokból öntött háborús gyűlöletet minden magyarra, közte a gyerekeinkre. De az alkotmányra és a jogállamra ma már oly kényes ügyvédnek egyszer sem sikerült megállítani az alkotmányellenes jogszabályokat sem, vagy akár minimálisan ellen tartani a jogi önkénynek.
18: A Kossuth téren összegyűlt tömeg előtt pedig arról beszélt, Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és reménytelenség országa.
19: Ezt a csodás napot, ezt a történetet nem mi képviselők írtuk, nem pártközpontokban írták, nem háttéremberek készítették, és nem is propaganda gépezetek. Ti írtátok munkával, hazaszeretettel, reménységgel, aggodalommal, eltökéltséggel és derűvel. Ez itt most a ti rendszerváltásotok, a ti hazátok, a ti országgyűlésetek, és mi ezt köszönjük nektek.
20: Abból kell kiindulni, hogy Magyar Péter nem árultságban macskált a választási kampányban.
18: Erről pedig már Nagy Attila Tibor beszélt az M1-en. A politikai elemző szerint mindenképp a közjogi méltóságok elmozdítása volt a leghangsúlyosabb része a beszédnek.
20: Akik Magyar Péter vezette listára szavaztak, azokat nem érhette meglepetésként tulajdonképpen, ami a parlament ülésén történt. Sőt, én arra gyanakszom, hogy különösen a kemény magú tiszások talán ezt még el is várták.
18: Magyar Péter első miniszterelnöki beszéde példanélküli a magyar történelemben, erről már Török Gábor írt a közösségi oldalán. A politikai elemző úgy látja, az ügy egyszerre szól az államfői intézmény tekintélyéről és egy tudatos politikai stratégiáról. Szerinte Magyar Péter látványos konfliktusokkal próbálhatja ellensúlyozni a kormányzás első nehézségeit, miközben Súlyog Tamás politikailag védhetetlen helyzetbe került. Török Gábor szerint az államfő számára nincs jó választás, mert a lemondás és a hivatalban maradás is súlyos politikai következmény. Járhat.
1: Az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választásához. Ursula von der Leyen szerint a szívük Budapesten dobog. Az amerikai nagykövetség ügyvivője jelezte, Washington kész együttműködni az új magyar kormánnyal a biztonság, a szuverenitás és a közös értékek mentén, az ukrán elnök pedig a jó szomszédi viszony erősödését várja az új kormánytól. Jó Csaba összefoglalója.
18: Az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek. Ursula von der Leyen azt írta, hogy szívünk Budapesten dobog, és erős európai jelzésnek nevezte a magyarországi megújulás reményét. António Costa szerint Magyar Péter megválasztása új fejezetet nyit Magyarország történetében, és jelezte, hogy az Európai Unió kész együttműködni az új kormánnyal. Mindketten hangsúlyozták a demokrácia, a szabadság, az egység és a sokszínűség fontosságát. Kaja Kallas az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szintén üzent, kiemelve, hogy az Európai Unió a béke, a szabadság és a biztonság egyik legfontosabb garanciája Európában. Az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében. Ezt írta a budapesti külképviselet ideiglenes ügyvivője a nagykövetség Facebook oldalán. Caroline Savage azt írta, az Egyesült Államok képviseletében szombaton csatlakozott diplomata kollégáihoz a parlamentben, hogy tanulja legyen az új Magyarországgyűlés alakuló ülésének és Magyar Péter miniszterelnöki eskütételének. Volodymyr Zelenszky is gratulált Magyar Péternek hivatalba lépéséhez. Az ukrán elnök hangsúlyozta, Ukrajna kész erősíteni a Magyarországgal való együttműködést és a jó szomszédi kapcsolatokat, hogy közösen tegyék erősebbé népeiket és Európát.
1: Hétfőn és kedden tartják a Tisza kormány 16 miniszter jelöltjének bizottsági meghallgatásait. A miniszterek a tervek szerint kedd délután az országgyűlés 16 órakor kezdődő ülésén tesznek esküt, amellyel megalakul az új kormány. Császár Attila összeállítása.
17: A Tisza párt már korábban jelezte, a parlament megalakulása és az új kormány tényleges munkakezdése közti átmeneti időszakot lecsökkenti. Ennek részeként az alakuló ülésen döntés született az új minisztériumi és bizottsági struktúráról. A parlament honlapján pedig már az is olvasható, mely testület mikor tartja a miniszterjelölti meghallgatást. Eszerint hétfőn 13 szakbizottság párhuzamosan ülésezik majd. A sort az agrár, a digitalizációs, az egészségügyi, az élő környezetért felelős, az európai ügyek és a gazdasági bizottság kezdi majd reggel 8 órakor. További 5 a honvédelmi, a közlekedési, a külügyi, a nemzetbiztonsági és a magyarországi nemzetbiztonsági bizottsága 10-kor, az oktatási délben, még a magyarságpolitikai 14 órakor ül össze. Kedden délelőtt további 6, az igazságügyi, a művelődési, a pénzügyi és költségvetési, a szociális, a társadalmi részvétel és a vidéki és településfejlesztési bizottság hallgatja meg a felkért miniszter jelölteket.
21: Tisztelt képviselőtársaim! Tájékoztatom Önöket, hogy az országgyűlés következő ülésére 2026. május 12-én 16 órától kerül sor.
17: Az országgyűlés elnöke Forsthoffer

0: Ezek közül a legrégebbi egy 2017-ben benyújtott jogszabály, amely a vízgazdálkodás módosítására irányult. De az új Tisza kormány, majd pedig az országgyűlés döntésére vár az is, hogy fenntartja-e az elődje által beterjesztett, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel bevezetett védett üzemanyagárak törvényi szintre emeléséről szóló javaslatot. Külön döntés nélkül lezártnak minősül a Fidesz-KDNP-s képviselők által benyújtott a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat.
1: A jogállami keretek között bármit megtehet a Tisza kormány a kétharmados felhatalmazás birtokában, erről Horváth Attila alkotmányjogász, jogtörténész beszélt.
2: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára a Kossuth Rádióban azt mondta, a demokratikus működés szempontjából kulcsfontosságú, hogy fennmaradjon a fékek és ellensúlyok rendszere, valamint biztosított legyen az alkotmányos intézmények működése. Emlékeztetett, a Tisza párt tervei között szerepel például, hogy egy miniszterelnök legfeljebb 2 ciklust, 8 évet szolgálhatna, valamint egy új alaptörvény elfogadása is.
3: Egy ideális alkotmánymódosítás az, ami egy nagyon széles társadalmi konszenzussal történik. Eddig elhangzott az, hogy egy párti alaptörvény, tehát hogy csak egy kétharmados többséggel lévő párt fogadta el ezt a alaptörvényt. Tehát ugye akkor gyakorlatilag az lenne ennél ideálisabb megoldás, hogy itt még szélesebb társadalmi konszenzussal történne, tehát nem csak a kétharmados felhatalmazással, hanem egy konszenzusos megoldással születne meg ez az új jogszabály, vagyis akkor az ellenzéknek is 4/5-ös többséggel.
1: A leendő kormány gazdasági fordulatot ígér rendszer szintű változásokról, a költségvetés felülvizsgálatáról és az uniós források mielőbbi hazahozataláról beszéltek a Tisza párt miniszterjelöltjei az országgyűlés alakuló ülésén. Szakértők szerint ugyanakkor a magas költségvetési hiány és a nemzetközi gazdasági kockázatok miatt szűk a mozgástér, így az ígért intézkedések nem csak fegyelmezett büdzsé mellett valósulhatnak meg. Kocsán Dávid összefoglalója.
4: A magyar gazdaság ma egy rendszer szintű probléma halmazzal küzd, amelynek a megoldása is rendszer szintű változást igényel.
5: Mondta korábban a leendő pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, új, képzettebb munkaerőre épülő növekedési modellre, tisztességes versenyre, kiszámítható gazdaságpolitikára és hiteles költségvetésre van szükség.
4: Emellett cél az elmozdulás egy diverzifikáltabb gazdasági szerkezet irányába, ami ellenállóbb a külső sokkokkal szemben, ahol nem csak egy-két iparág teljesítménye határozza meg az egész gazdaság teljesítményét, és ahol a szolgáltató szektor is a mainál nagyobb szerepet kap.
5: Kármán András az országgyűlés alakuló ülésének szünetében jelezte, hogy az idei költségvetés teljes felülvizsgálatára készülnek, még mielőtt elkészítenék a jövő évi tervezetet. A Tisza párt tervezett intézkedéseiről Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter is beszélt a parlamentben. A politikus a korrupció megállítását és az uniós támogatásokhoz való hozzáférést nevezte tárcája legfontosabb feladatainak. Korábban egy a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, azonnal leállítják az indokolatlan kifizetéseket, és megteremtik a közpénz hatékony felhasználását lehetővé tevő kereteket.
6: Felülvizsgáljuk a vendégmunkások jogi szabályozását, június 1-től felfüggesztjük a vendégmunkások behozatalát. Felülvizsgáljuk a hazánkban működő multiknak fizetett támogatások keretrendszerét, és új együttműködést építünk fel, ami a magyar állampolgároknak, az államnak és a nagy munkáltató cégeknek is egyaránt kedvező.
5: Az egész évre tervezett költségvetési hiánycél április végére elérte a 91%-ot. Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint ennek oka elsősorban az elmúlt évek gyenge gazdasági teljesítménye, valamint a választást megelőző kormányzati intézkedések. Pásztor Szabolcs a Kossuth Rádióban emlékeztetett. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. Hangsúlyozta, fontos lenne, hogy a folyamat fenntartható legyen, és további beruházások valósulnának meg itthon. A szakértő úgy véli, hogy a Tisza párt által tervezett intézkedések végrehajtásához, mint a minimálbér és az alapvető élelmiszerek adójának csökkentése, szűk a mozgástér.
7: Csak akkor lehet emelni a kiadásokat, hogyha ezzel párhuzamosan a bevételek is növekednek. Ugye megértjük a filozófiát, az SZA rendszer további módosítása mögött, így tulajdonképpen egy ilyen több kulcsos adórendszer jönne létre. Megértjük a filozófiát az áfa csökkentés mögött is természetesen. Ez akkor kivitelezhető érdemben, hogyha sikerül konszolidálni a költségvetést.
5: A leendő kormány egyik legfontosabb vállalása, hogy Magyarország ismét hozzáférjen az uniós támogatásokhoz.

0: kamatemelkedésekhez. A piaci várakozás már most látszódik a forint erősödésében, mondta az igazgató, aki hozzátette. Az uniós forrásokkal, ha megfelelően használják fel, érdemi gazdasági növekedést lehet elérni.
1: Ha ezek a források például fogyasztásra, jóléti intézkedésekre mennek majd, akkor nyilván a növekedés generáló hatás szerényebb lehet, illetve jön vele egy importszámla is. Az lenne nyilván a legjobb, hogyha a versenyképességet, a hozzáadott értéket javító beruházások vagy infrastruktúrális beruházások valósulnának meg.
0: Szakértők szerint a nemzetközi konfliktusok miatt a műtrágya esetében fokozott áremelkedésre, ezáltal pedig az élelmiszerek drágulására kell számítani. Ezért az új kormány gazdaságpolitikájában kiemelt szerepe lehet az árstabilitás fenntartásának.
2: 1:04
3: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy hiába a tűzszünet Ukrajna és Oroszország között, a felek egymást vádolják annak megszegésével. Ha nem lesz előrelépés a béketárgyalásokban, Washington akár be is fejezheti a közvetítést. Szó volt arról, hogy családi programokkal, koncertekkel, futóversennyel ünneplik a fővárosban az Európa Napot és hazánk uniós csatlakozásának 22. évfordulóját. És már is beszámolunk arról, hogy kora reggel megérkezett Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki.
2: Déli krónika.
3: Megérkezett Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, majd repülőkkel szállítják el őket a szigetről. A hantavírust általában rákcsálók terjesztik, de szoros kontaktus révén emberről emberre is terjedhet. A luxushajón 3-an haltak meg hantavírus fertőzésben. Lehoz Kis Zsuzsa összeállítása.
4: Napfelkelte előtt érkezett meg Tenerifére az a luxushajó, amelyen felbukkant a hantavírus. A sziget egyik ipari kikötőjében ekkor már minden készen állt, hogy a hajón utazó 146 utast fogadni tudják. Csónakokkal szállítják őket a partra, a spanyol hatóságok pedig igyekeztek olyan biztonsági körülményeket teremteni, hogy a legrövidebb időn belül elhagyhassák a Kanári-szigeteket. Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója azt mondta, a hantavírus nem egyenlő a koronavírussal, de nem lehet félváról venni a kórt. A tenerifei lakosság nincs veszélyben. Egyrészt magának a betegségnek a természetéből adódóan. Másrészt pedig azért alacsony a kockázat, mert a spanyol kormány minden szükséges előkészületet megtett annak érdekében, hogy megelőzzön bármilyen problémát. Ezért azt szeretném, hogy Tenerife lakói bízzanak bennünk, fogalmazott a főigazgató. A Kanári-szigeteken napok óta tüntetnek a hajó kikötése ellen. Sokan azt mondták, félnek a fertőzésektől, és nem akarják újra átélni a Covid alatti lezárásokat. Nem engedték a hajót kikötni, sem a zöldfoki szigeteken, sem Marokkóban. Így aztán a fertőzött hajó idejött a Kanári-szigetekre. De mi nem akarunk megbetegedni, ez érthető, nem? Mondta egy férfi. A 23 országból származó utas többségéért már megérkeztek a repülők Tenerifére. A spanyol egészségügyi miniszter pedig a helyszínen bejelentette, hogy hétfőn mindenkit elszállítanak. Akikért nem jött gép, azokat egy holland repülő elviszi a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, mivel az elővigyázatosság elkerülhetetlen. Az óceánjáró április elején indult útnak az argentinai Ushuaiából, a világ legdélebben fekvő városából, és eredetileg a zöldfoki szigetekre tartott. Április 11-én azonban egy 70 éves férfi életét vesztette. Később a felesége és egy német utas is belehalt a fertőzésbe. Ekkor derült ki, hogy mindhármukat a hantavírus fertőzte meg. Komoly gondot okoz, hogy az első haláleset után Szent Ilona szigetén csak nem 40 utas leszállt a hajóról. Őket most világszerte keresik a hatóságok. Eddig összesen 8-an betegedtek meg azok közül, akik a hajón utaztak. Ők már korábban leszálltak az óceánjáróról. Közülük 6-an bizonyítottan hantavírussal fertőződtek meg, 2-en még várnak a teszt eredményükre.
3: Idén tavasszal újabb 4 növényvédőszer, valamint egy növényvédelmi hatású készítmény esetében engedélyezték a drónnal történő kijuttatást. A termékek hatékonyságát a gyártók a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal módszertana alapján végrehajtott kísérletekkel igazolták. A drón technológia alkalmazása továbbra is szigorú feltételekhez kötött. Balogh Tamás és Kocán Dávid összefoglalója.
2: Azért egyre többen közelebbnek ez a technológiához a mezőgazdaságban. Mindazok az emberek, akik azért valamennyire kunyítanak itt a számítógépes világhoz, mindazok is, akik eddig igencsak rióvata voltak ettől a világtól.
0: Mondta korábban a Kossuth Rádióban Vejtei Zsombor, az ABZ drón senior drónpilótája, aki egyben gazdálkodó is.
2: Kísérleti jelleggel használom ezeket a drónokat. Gyümölcsösökben, illetve hagyományosabb kultúrákban, kukorica, búza, napraforgó, különböző gépkísérleteken veszek részt, és különböző drónokat is, tehát 30 literes, 10 literes verziókat is használok a gazdaságban.
0: Az elmúlt időszakban újabb növényvédő készítmények esetében engedélyezték, hogy a permetezést pilóta nélküli légijárművel, azaz drónnal is el lehessen végezni. Erről már a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdasági igazgatóságának vezető szántóföldi növénytermesztési szakértője beszélt.
5: Kettő rovarölő készítmény, az egyik őszi búza, tavaszi búza, durumbúza, tönkölybúza, tritikáli és őszi káposztarepce kultúrákban alkalmazható. Ez levéltetőfajok, vejtésfehérítő bogarak, repcefénybogár, repcebecőormányos és repcebecő gubacszúnyog ellen alkalmazható készítmény. A másik ilyen rovarölő permetezőszer kukoricában, valamint csemege kukorica kultúrában, kukorica moly és gyapottok bagolylepke ellen alkalmazható.
0: Ezen kívül még két gombaölőszer, valamint egy növényvédelmi hatású terméknél engedélyezték a drónos kijuttatást. Filler Zsófia növényorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a permetezés ezen fajtája továbbra is szigorú feltételekhez kötött. A drónnak típus minősítéssel kell rendelkeznie, az irányítójának pedig szerepelnie kell a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal által vezetett drónpilóta nyilvántartásban.
5: A drónnal történő permetezés az légi növényvédelmnek minősül, ezért kizárólag növényorvos felügyelete mellett végezhető tevékenység, és a tevékenység megkezdése előtt minden esetben engedélyt kell kérni a területileg illetékes vármegyei kormányhivataltól.
0: Az engedélyezett készítményekről a Nébi honlapján lehet tájékozódni.
3: Az aszály és a dráguló műtrágya egyre nehezebb helyzetbe hozza a gazdákat, akár a termelés megtérülése is kérdésessé válhat. Az iráni háború okozta áremelkedés sok termelőt arra kényszerít, hogy alternatív megoldásokat keressen a talajtápanyag utánpótlására. Juhász Zsolt és Kocán Dávid összefoglalója.
6: Ebben a szárazságban a gazdák elég árérzékenyé váltak,
0: mondta a Karádi Mezőgazdasági ZRT agrármérnöke. Tubolj Andor felhívta a figyelmet arra, hogy a szárazság mellett a kalászosok nyomott felvásárlási ára is problémát jelent a gazdáknak. Emiatt ugyanis kétségessé válik, hogy egyáltalán megtérül-e a befektetés.
6: Ebben a száraz időben a szilárd műtrágyák kihelyezése az nem biztos, hogy egy jó megoldás. A folyékony nitrogén kijuttatása az tud jobban hasznosulni, mivel szárazság van, nincs bemosó csapadék, második fejtrágyázás az nem biztos, hogy a legjobb eredményt fogja hozni. Főleg a nitrogén féleségek műtrágya ára eléggé elkezdett fölfelé menni. Nyilván a gázára húzza ezt magával. Most még van, tehát tudunk vásárolni, viszont későbbiekben félő, hogy ehhez is sokkal-sokkal drágábban fogunk hozzájutni.
0: Az agrármérnök hangsúlyozta, hogy a műtrágyázás felfüggesztése nem megoldás, mert azzal jelentősen visszaesne a termés mennyiség. Hozzátette. Léteznek olyan hasznos baktériumokat és gombákat tartalmazó, környezetbarát mikrobiológiai készítmények, amelyekkel lehetne némi tápanyagot felszabadítani a talajból és a szármaradványokból.
6: Meg fogunk próbálkozni mi is ezeknek az alkalmazásával, hogy tudjunk költségeket csökkenteni.
0: A műtrágyázásnál nagyon fontos a mértékletesség. A dózist például úgy lehet csökkenteni, ha a betakarítás után visszamaradó növényi részeket és a bennük lévő szerves anyagokat a földben hagyják. Erről már a Jonat Kft. Cégvezetője beszélt.
7: Hogyha jönnek a nyári aratások, akkor talán a legfontosabb a kalászos esetében is, hogy magát a szár maradványokat ne hordjuk le a tábláról, amit a természet adott, azt forgassuk vissza. Rengeteg hasznos tápelemmel, nitrogén, foszfor, káliummal vannak tele a szár maradványok, és egy átlagos 5 tonna per hektáros őszi buza termés nézek a szár maradványok esetében, hogyha nézem a makroelemek mennyiségét, a számottevő, mivel ezeknek a 60-80%-a feltárható a talaj, talajban, és visszajuttatható.
0: Umenhofer Péter kiemelte, hogy a műtrágya ugyan valóban nélkülözhetetlen a mai modern mezőgazdaság fenntartásához. Fontos tudni azonban, hogy sok növény ellenálló képességét rontja, és a talaj ökoszisztémájára is negatív hatással van.
7: Maga a műtrágya az nem csak egy probléma, hanem egy Isten igazából egy tünet is, hogy mindent meg akarunk oldani inputanyagokkal és kemikáliákkal, ahelyett, hogy olyan eszközökhöz nyúlnánk, amit egyébként a természet kínál nekünk, és ott van.
0: Egy nagyobb termőterületen a talajból kivont tápanyagok pótlása jelentős költséget jelent. Ugyanakkor a szármaradványok helyben hagyásával és szárbontó, illetve mikrobiológiai készítmények alkalmazásával hektáronként akár több tízezer forint megtakarítás is elérhető. A cégvezető szerint a gazdáknak meg kell tanulniuk, hogy ne új, mesterséges tápanyagokat keressenek, hanem a meglévő erőforrásokat hatékonyabban hasznosítsák.
3: Ma van a Madarak és Fák napja. Magyarországon ennek már több mint 100 éves hagyománya van. Célja felhívni a figyelmet a természetvédelemre, az élővilág megóvására. Országszerte több helyszínen szerveznek iskolai vetélkedőket, faültetéseket és természetjáró programokat is. Falucskai Ivett összeállítása.
8: A Váncrátóti Nemzeti Botanikus Kertben tematikus családi napot tartanak természetismereti programokkal. Mihalik Judit, az Arborétum kommunikációs csoportjának vezetője elmondta, a 27 hektáros kertben egyebek mellett madárodú kukucskálásra várják a látogatókat, és egy új tanösvényt is megnyitnak.
9: Élet a Holdfában, vagy Mifán terem a Harkászúrra címmel megnyitjuk ezt az útvonalat. Az erdei fajoknak 30-40%-a kötődik a Holdfához, ami páratlan sok féleséget teremt az erdő életében. Ezek a korhadó faanyagok olyan állatoknak otthont adnak, amik máshol gyakorlatilag meg sem tudnának élni, és ezeket a faképződményeket, például a gólyvákat, harkályfurujákat, gyökértányérokat, vagy fészekodókat, és ezeknek a gazdag állatvilágát mutatjuk be a látogatóknak.
8: Egerben az Életfa Környezetvédő Szövetség iskolai közösségeknek hirdetett pályázatot, például mélyavaki erdő ültetésére, vagyis olyan kicsi, sűrű mini erdő kialakítására, amely gyorsan növő, változatos fafajtákból áll. Csató Tibor, a szervezet elnöke elmondta, azt szeretnék elérni, hogy az oktatási intézmények saját udvarukon is törekedjenek a növényi sokszínűségre, amely még a klímára is jó hatással van.
10: Pár év múlva az egy nagyon jó szabadtéri program lehet kijönni, és növényi fajokat és állatfajokat azonosítani, mert amiatt a sűrű élőhely, egy komplex biológia órát el tudok képzelni az erdő körül. Majd egy 25 vagy 50 éves mélyavaki erdő már ligetként befolyásolni tud egy zárt iskola udvar. Ha nagyon sok mélyavaki erdőnk lenne egy városban, akkor nyilvánvalóan annak is már mérhető hatása lenne.
8: Az Együtt a Fecskékért Egyesület pedig Fecskebarát társasház programot indított a főváros 11. kerületében. Ennek célja a régi gangos polgári házakban élő helyi közösségek bevonása a városi füsti fecske állomány megfigyelésében, védelmébe. Számolt be a részletekről Tóth Tamás ügyvezető. A program résztvevői egyszerű monitoring tevékenységet végeznek.
11: Például, hogy mikor érkeztek meg tavasszal a fecskék, hány fészekalj volt egy évben, fészekaljanként mennyi fiókát neveltek fel, és mikor hagyták el a fészket az őszi elvonulási időszakban. Ezeken a részeken csak füsti fecskék fészkelnek, az ő fészkük nyitott tetejű, tehát amikor a fiókák már nagyok, akkor mindig látszanak, kiülnek a fészek szélére, így könnyű a monitorozás, anélkül, hogy háborgatnák a madarakat.
8: A megfigyelés nagy segítséget jelent az állomány felmérésében. Emellett hosszú távon a városi fecskevédelem alapja is lehet. Minden fészket egyedi azonosítóval látnak el, a lakóházi közösségek pedig Fecskebarát társasház címet kapnak.
3: Ma van a mentők napja.
12: Az Országos Mentőszolgálat megalakulásának 78. évfordulóját ünnepli, valamint a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évforduló előtt tisztelegnek. A szolgálat évente csak nem 2.300.000 beteget lát el hazánkban. Hálózatuk 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból áll.
13: Autós percek.
12: Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az M1-esen Hegyeshalom felé Bicske térségében, 3-4 kilométeres a torlódás. Arra szólnak a járművek az M7-esen Letenye felé a Velencei tó térségében kiépített terelésnél. Három autó koccant az 1-es főúton a 24-es kilométernél, itt félpályás korlátozás van érvényben. Árokba hajtott egy autó a 32-es főúton, a 33-as kilométernél. Itt a félútpályát lezárták.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk.
14: Jó napot kívánok! A fővárosban szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felsőcsatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak. Ma üzemzárásig továbbra is pótlóbusz közlekedik az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között karbantartás miatt. Varga Eltele, BKK Info.
13: Időjárás jelentés.
3: Szabadtéri programoknak kedvez a mai időjárás, kevés helyen van esély zivatarra, ám mozgalmasabbra fordul időjárásunk. Talán már holnaptól Molnár Csilla meteorológust köszöntöm, ő mondja a részleteket. Szervusz Csilla!
15: Szia, köszöntöm a hallgatókat. Nagy szükség van a csapadékra, és bizony van rá esély a következő napokban. Holnap napközben egy front előoldalán már a délelőtt folyamán kialakulhatnak záporok és zivatarok, délután pedig egyre nagyobb területen zivatarok is kipattalhatnak. Egyébként a front este érkezik meg hozzánk. Nem mindenütt lesz csapadékos az időjárás, viszont intenzív zivatarok is lehetnek néhol. Az esti órákban aztán változik a szél iránya is. A csúcsértékek ezt megelőzően a déli szél miatt 18 és 26 fok között lesznek. Viszont estétől az északnyugati szél lesz az, amely megélénkül, majd kettől meg is erősödik, és emiatt pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Egyébként hétfőn és kedden lesz sok helyen szükség az esernyőkre a záporok, zivatarok miatt. Szerdától kezdve pár nap erejéig megnyugszik az időjárásunk, viszont annyit elárulok, hogy szombaton is jön egy újabb hidegfront. Ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
3: Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra!
13: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
16: Aki a forrásból meríthet, nem merít a folyamatból. Kármán József, 18. századi író szavaival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban, ma is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem, érdemes lesz, hiszen 13 órától megismételjük a most csütörtökön május 7-én megrendezett stúdiókoncertünket. Tartsanak velünk! Máté Ottilia énekel elsőként a Vadvirágos erdőszélen Rózsabokor című népszerű magyar nótát halljuk, majd Szentendrei Klára az Aki szeret, mondja meg a szemembe című dalt nyújtja át a Dankó család tagjainak. A zenekarokat Ifjabb Sánta Ferenc és Lendvai Csócsi József prímás vezeti.

szeretőm.

A természet jegyében zajlik aktuális tematikus hétvégénk, hiszen a fő témánk a madarak és fák napja, amely éppen ma van. Így hát kérem fogadják sok szeretettel a lehullott a rezgőnyárfa, a sárga arigókerek a cipó és a szóly-szóly csalogány című klasszikus magyar nótákat. Hallgassuk Kalmár Pált, Szász Katit és Kis Károlyt.

Bobe Gáspár Ernő és a zenekara muzsikál a folytatásban, aztán tartunk egy kis szünetet, de visszatérünk ráadásul a most csütörtökön május 7-én megrendezett stúdiókoncertünk ismétlésével. Várom Önöket a hírek után, 13 óra után 4 perccel.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió a magyar zene rádiója.
1: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon. Valamint a Tália Színház jegypénztárában.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Berente Marian. A Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, közölte tegnap megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a magyaroknak joguk van tudni, milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzeti vagyon jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Magyar Péter ezen kívül ismét lemondásra szólította fel Súlyog Tamás államfőt, elszámoltatást ígért, és közölte, újjáépítik Magyarország kapcsolatait, és hazahozzák az uniós forrásokat. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de első nyilvános megszólalása komoly kétséget ébresztett, reagált a képviselőcsoport vezetője Magyar Péter beszédére. Gulyás Gergely szerint a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakció vezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, amely példátlan módon támadta a közjogi méltóságokat. Rétvári Bence hozzátette, a miniszterelnök úgy beszélt, mintha ő maga nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Tarockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakció vezetője arról írt, hogy továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes hatalomgyakorlást. Gratuláltak az uniós vezetők Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, fontos munka következik Magyarországért és Európáért. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszky azt írta, Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jószomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet alapján. Kora reggel megérkezett Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A betegségben 3-an meghaltak, 8 fertőzésgyanús utast pedig már korábban kimenekítettek és kórházban kezelnek. A hajó jelenlegi 147 utasát egy lezárt kikötőben megvizsgálják, majd kis csoportokban a repülőtérre viszik, ahonnan nemzetiségek szerint visszatérhetnek hazájukba. Összesen 23 ország állampolgárairól van szó. Ma van a Madarak és Fák napja. A kezdeményezéshez kapcsolódva országszerte tematikus programokkal várják az érdeklődőket a nemzeti parkok és az állami erdészetek. Interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyalogtúrákat is tartanak. Az alkalomból a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a napokban arra hívta fel a figyelmet, hogy tavasszal a madarak költési időszakában végzett fa és bokor kivágások súlyos természetvédelmi kockázatot jelentenek, ami ellen közös társadalmi fellépésre van szükség. Híreink végén az időjárásról. Délután is sok napsütésre számíthatunk, majd délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és holnap már sok felé lesz felhős az ég. Délelőttig helyenként, napközben már több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok. Holnap sokfelé megerősödik a szél. Éjszaka általában 6-16, napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk itt a Dankó Rádióban.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
4: Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk második részében a most csütörtökön, május 7-én megrendezett stúdiókoncertünk ismétlésével jelentkezünk. Vendégeink voltak Benedek Figatalin és Karcagi János, valamint Lakatos Miklós prímás és kiváló cigányzenekara. A hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is jó szórakozást kívánok!

0: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Élő adással, élő stúdiókoncerttel jelentkezünk. Május 7-e van, és itt vannak vendégeink, de még mielőtt bemutatnám őket, kérem, fogadják sok szeretettel a zenekart Lakatos Miklós prímás vezetésével. A mai kiváló hangzásról is Gorzsás Gábor hangmérnök gondoskodik, és ne csak a rádióban hallgassanak minket, hanem nézzék a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalát, mert hogy Benji ma is itt van velünk, és követi a mai eseményeket. Na de a lényeg a lényegben, szeretettel köszöntöm Benedekfi Katalint és Karcagi Jánost itt a Dankó Rádió stúdiójában. Szervusztok!
1: Nagyon szépen köszönjük a meghívást, köszönjük, hogy itt lehetünk újra.
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat, jó szórakozást kívánok én is.
0: Én is remélem, hogy nagyon jól fog szórakozni, mert hogy pontosan tudom, milyen dalokat hoztatok, lesz egy-két igazán érdekes darab, de ez nem abban rejlik, hogy olyan furcsa, hanem hogy olyan kicsit ismeretlen darabok, mert hogy nem feltétlenül magyar nóták lesznek ezek, hanem erdélyi névdalok. Hogyan válogattad össze, Kata, a mai zenei csokrodat?
1: Az az igazság, hogy nálunk ugye az egész család nótafa és édesanyám ennek a nagy felelőse, és mindig ilyenkor konzultálni szoktam édesanyámmal, és hát rengeteg, hál' Istennek, nagyon sokszor voltam már itt, nagyon sok szép nótát énekeltem, és akkor most gondoltam, hogy hozok egy-két olyan érdekességet, amit gyerekkoromban is nagyon sokat énekeltem, és hát édesanyám fölénekelt ezeket, szépen megtanultam, úgyhogy most ezeket a csokrokat hoztam el ide.
0: Tehát akkor ezt értsük úgy, hogy amikor a kis Kata otthon, a kertben, a nappaliban éppen játszott, rohangált bármi, akkor anyukád énekelt, és apukád is, gondolom, ezeket a dalokat, meg hát ugye Kányádi Sándor neve mellett sem menjünk el, szóval téged körbevettek ezek a dallamok, gondolom én.
1: Egész gyerekkorom óta tulajdonképpen, mert 3 évesen már színpadon álltam, énekeltem, verset mondtam, mondja annak idején Kányádi Sándor is azt mondta, hogy jaj, milyen szépen tudsz verset mondani, énekelni tudsz, és mondtam, igen, ha, és mondta, hogy akkor biztos belőle színésznő lesz.
0: És mit ad Isten, gyakorlatilag bejött a jóslat. Na kérem szépen, Kicsiny fehér meszelt szoba, ez Dirner Gusztáv és Hódosi Gedeon szerzeménye, olyan gyönyörű szövege van ilyenkor, te mit látsz magad előtt, amikor egy ilyen dalt elénekelsz?
1: Jaj, mindig összefacsarodik a szívem, mert sajnos elveszítettem ugye a nagyszüleimet, és tényleg ezek a pillanatok, ezek a képek annyira belém égtek, és hát ugye az, hogy annak idén állandóan az egész család énekelt, mindegy, hogy disznóvágás volt, születésnap, névnap, vagy éppen valaki átjött és megkóstolta édesapám friss borát, szóval mindig énekelt a család, és ezek valahogy mindig visszajönnek ezekbe a dalokba, és mindig végre ilyenkor, amikor éneklek, akkor a szeretteim ott vannak körülöttem, és együtt éneklünk egy kicsit.
0: Biztosan itt lesznek most is, úgyhogy kérlek, akkor fáradj az énekes mikrofonhoz, és akkor az említett gyönyörű hallgató után jöjjön az a 3 erdélyi névdal, melyek nem feltétlenül ismertek annyira, de ez mától megváltozik. A Galamfalván végig menni nem lehet, az Alma-alma, de szép piros alma, és a Nincs szebb a Magyar lánynál című dalokat halljuk itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol Benedekfi Kata énekel Lakatos Miklós zenekarával. Jó szórakozást!

0: Hát mi nem sírunk, hanem örülünk, hogy ilyen jókedvű csárdások csendülnek fel nap mint nap a Magyar Zene Rádiójában. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is, élőben, egyenesben jelentkezünk a rádióban is, a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Benedek Fi Katalin énekelt az elmúlt percekben, és megígérem, hogy lesz még egy szép dalcsokor a művésznő előadásában. Na de most Karcagi János felé fordulok, akit elég régen ismerjük már igen jól egymást, mert hogy sok fellépésen is egymás színpadi partnerei is voltunk, és sok-sok kilométer van mögöttünk.
1: Bizony.
0: Jani, te mit kedvelsz inkább, vagy lehet-e különbséget tenni? Ugye az operett dalokat is repertoárodon tartod, illetve az olasz belkantó stílus is közel áll hozzád, és hát persze a magyar nóta. Melyik az, amelyik a top 1?
1: Jó nehéz a kérdés. Hát nem tudom igazából, hogy, hogy az én hangom mire ad következtetni. Magyar nóta és operett is azt szokták mondani, hogy két kis testvér mint együtt jár. Tehát igazából az a hely, ahol én énekelek majdnem minden este egy Tóbudán, nem mondom meg a nevét, ott azért más műfajban is tevékenykedni kell esténként. Igazából nincs kedvenc műfajom, azt mondhatom, hogy nem kimondott magyar nóta énekes vagyok, operettes sem, de nem tudom, talán úgy mondanám magamat, hogy énekes, kész.
0: Ami a szíveden, a lelkedben, az akkor az ki is jön. Van nekünk egy olyan történetünk, sok is van, még fenn a Budai Várban énekeltünk egy helyen, mondjuk az étterem már megszűnt, de Puka Károly volt ott a zenekarvezető, és hát ugye egymás között így be tudtuk osztani, hogy ki mikor megy, melyik este, és volt egy nap, amikor nem tudom, hogy mi kapcsán, de átadtam neked azt az estét. És hát utólag megbántam, mert hogy egy olyan illusztris vendég nyitott be az étterem ajtaját. Emlékszem, meséljük már, vagy meséld el, kérlek szépen.
1: Tudom. Igen, hát az úgy hozta a szerencsés helyzet, hogy amikor vége lett az egyik előadásnak, mert úgyhogy kettő volt, szünetbe, egyszer csak egy világhírű operaénekes Placido Domingo lépett be az ajtón. Az teljesen oda voltunk, hogy most mi legyen, mit csináljunk. Hát azt mondta Karcsi, hogy ne csináljunk semmi különöset, azt, amit szoktunk. Én énekeltem azt, hogy mondd meg, hogy imádom a pesti nőket, és utána valami ringováló csengeri violán, vagy ilyesmi következett, és hát azt lehetett mondani, hogy teljesen oda voltunk, hogy most mi lesz, mit fog szólni a maestro.
0: És mit szólt hát a maestro?
1: Nagyon-nagyon tetszett neki a dolog, olyannyira, hogy utána, előadás után azt mondta, hogy én azonnal hagyjak ott mindent, és menjek ki vele Los Angelesbe, mert nagy operaénekest akar belőlem csinálni. Abban a pillanatban, hogy kérdezte, hogy melyik színháznál énekel, mondom, sehol itt a Király étterem, most már kimondhatjuk, Király étteremben, és kérdezte, hogy azonnal hagyjak itt mindent, hogy jöjjek vele, és majd ő tanít engem, mert hallja, hogy hát itt nyílnak még a hangok fölfelé, és hát nem tehettem ezt, hiszen akkor a kisfiam már megvolt, nős voltam, és hát nekem a családomra kell gondoskodnom, de nagy élmény volt egy világhírű operaénekessel együtt, különböző fotók is igazolják ezt.
0: Igen, emlékszem, hogy,
1: utána élvezhettem az elismerését, és nagyon-nagyon örültem neki. Látod, ha te akkor benn vagy?
0: Hát igen, azért mondom, hogy most már bánom, hogy átadtam azt az estét. Sose lehet tudni. Ilyen véletleneken is múlhat az élet és a sors, igen, meg egy karrier. Na de térjünk vissza most gondolatban, és természetesen fizikálisan is ide a stúdióba.
1: Ajaj.
0: Jöjjenek a magyar nóták. Most minket és a hallgatóinkat kápráztass el a soron következő nótacsokorral. Kérlek, hogy fáradj oda az énekes mikrofonhoz, mert hogy egy nyíló rózsáról szól majd az első nóta, aztán arról a jól ismert hétpettyes katicabogárkáról, de felcsendül még három csárdás is.

És az egészen biztos, hogy csuda jó a kedv itt a Dankó Rádió stúdiójában, és reméljük szerte a világban mindenhol, ahol minket hallgatnak. Mert hogy azért én böngésztem a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán az élő videónk alatti kommenteket. Csalló közből írtak, Ausztriába küldte egy kedves hallgatónk még a Kata egyik nótáját, akkor Dresdában is hallgatnak minket, Brassóból is írtak, 60-ból, szóval azért megint elég jól állunk, nagyon sok felé szerteágazik a magyar nóta. Na és most a zenekar fog muzsikálni. A templomba vasárnap sem mentem. Ezzel a hallgatóval indul ez a zenei összeállítás. Ha úgy tetszik, egy kis asztali muzsikával megyünk tovább, amikor is Lakatos Miklós, Prémás és Cigány zenekara játszik.

0: Lakatos Miklós és Cigányzenekar a muzsikált itt a Dankó Rádióban. Most kérem Katát, hogy egy pillanatra adja át a helyet a Prímás úrnak, Miklósnak, mert hogy azért szeretnék vele is egy pár szót váltani. Lakatos Miklós felvételeivel is sűrűn találkozhatnak itt a Dankó Rádióban. Hát mi össze tudnánk számolni igazából, hogy az archívumban mennyi felvételt találunk, de egyébként meg szinte nem is lehet, mert hogy sok olyan felvétel történt, akár videó vidéken, különböző térségi televíziókban, szóval, hogy az egyik legfoglalkoztatottabb Prímás voltál, és vagy a mai napig szeretettel köszöntelek, szia!
1: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat,
0: jó,
1: és köszönöm a meghívást.
0: Nagyon szívesen látunk, mint mindig. Kérlek első körben, hogy mutasd be a zenekart, kik muzsikálnak ma itt nekünk.
1: Hát aki ritkán jár ide a Dankó Rádióba,
0: a mikrofonba kérlek.
1: Aki ritkán jár ide a Dankó Rádióba, nagyon néha hívják ide szegényt. Ezt úgy hívják, hogy Ökrös László, Jata Ökrös László klarnétos.
0: Nézzük csak meg közelről. Á, igen, látom.
1: Malácsi Gusztáv cimbalom, Bóni Gyula nagy, brácsa, és Báder András nagybőgös.
0: Báder András nagybőgös. Hát örülünk, hogy itt vagytok, és remélem, hogy mi hamarabb együtt is felléphetünk valahol, mert hogy az egyik kedvenc Prímásaim közé tartozol, ezt sosem titkoltam, és ezt én a mai napig tartom. Nagyon szeretek, és gondolom szeretünk együtt dolgozni.
1: Ez hát egy kölcsönös. Jó pár évvel ezelőtt ugye csináltunk is egy lemezt.
0: Lemezt örömére is csináltunk, így van, és hát éveken keresztül kimondhatjuk már sajnos ennek az étteremnek is a nevét, a Márvány Mennyasszonyban.
1: Igen, évekig ott voltunk.
0: Igen, ott voltunk. És most merre találhat meg a hallgató?
1: Hát a Budai Várban.
0: Budai Várban. Be tudjuk határolni, a nevét nem mondjuk, de hogy merre induljon el valaki, hogyha szeretne téged megtalálni?
1: Hát, hogy mondjam.
0: Bécsi kapútól gondolom
1: igen,
0: azért följebb.
1: A Mátyás kút.
0: Mátyás kút.
1: És környéke, és akkor van még egy kicsit ott középen is.
0: Ott és a szép a panoráma is, ugye?
1: Gyönyörű panoráma
0: van, az egyik legszebb Budapesten.
1: Igen.
0: Na, hát akkor így körvonalaztuk ezt a dolgot. Miki, köszönöm, hogy újra itt vagy, szeretettel üdvözöljük a családodat is, mert hogy ugye a lányod is muzsikál, és hát jó egészséget kívánunk mindenkinek.
1: Hát ez a legfontosabb, ez az egészség. Köszönjük szépen még egyszer.
0: Én is köszönöm szépen. És akkor haladunk is tovább, hiszen Benedekfi Katalin előadásában csendülnek fel a szép klasszikus magyar nóták. Odakint a réten kinyílott a rózsa. Hogy miért pont ezt választotta Kata? Ezt majd a csokor után megkérdezem. És akkor utána beszélgetünk egy kicsit, de szerintem szóljon továbbra is a legnépszerűbb műfaj, legalábbis akik minket hallgatnak, egészen biztos, hogy már alig várják, hogy újra felcsendüljenek ezek a jól ismert dallamok, mint például a Hajnalom csillogom és az Icipici kis galambom című csárdás is. Tartsanak továbbra is velünk!

0: Itt a Dankó Rádióban továbbra is stúdió koncertünket hallják, méghozzá a májusit. A Magyar Zene Rádiójában minden hónapban jelentkezünk egy ilyen élő műsorral, amit nem csak a rádióban, hanem a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is követhetnek. Na hát én ígéretet tettem arra, hogy meg fogom kérdezni Benedekfi Katalintól, hogy miért választotta ezt a hallgatót. Előtte iszik, kortyol egy kicsit a vízből, odakint a réten kinyílott a rózsa. Hát ez sem annyira közismert. Ezt is otthonról hozod?
1: Az az igazság, hogy most, tehát úgy kicsit szomorú a lelkem, mert édesapám nemrég ment el, bocsánat, kicsit így küszködtem az első csokornál is a dolgokkal, mert az az igazság, hogy nagyon sok nóta az ő kedvence, és valahogy ezekkel a dalokkal, ezekkel a népdalokkal, ezekkel a nótákkal valahogy mindig hozzá szeretnék kapcsolódni, mindig hozzá szeretnék valahogy visszajutni, hiszen iszonyúan hiányzik, és nagyon kemény, mert úgy közben előadásaim voltak rendszeresen, és hát az embernek valahogy ezt túl kell tenni magát, pont a temetés után két nappal premiérem volt Debrecenbe, és ez művészemberként valahogy túl kell jutni, úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy ezeket a kevésbé ismert népdalokat és nótákat elhozhattam.
0: De nektek. Ez fontos, mert ezzel is egyrészt ugye a Magyar Rádió archívumát bővítjük, és hogyha ilyen történetek kötődnek egy-egy dalhoz, és pont ilyen érintetten, akkor azt hiszem, hogy ez még értékesebb, mint hogyha egyszer csak valaki ezt elénekelte volna, úgyhogy mi köszönjük szépen.
1: Én köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Na, hát akkor Janikám, újra tiéd a színpad és az énekes mikrofon. Váljunk el, ha úgy érzed. Remélem nem érzed így, de azért énekeld el. És a János Csárdás, valamint az Illaberek, Nádakerek és az Icarica Kukorica című dalokkal folytatjuk a sort. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, melynek második részében a most csütörtökön május 7-én megrendezett stúdiókoncertünk ismétlését hallották. Vendégeink voltak Benedek Fi Katalin és Karcagi János, a zenekart Lakatos Miklós prímás vezette. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hangmérnök Gorsás Gábor nevében is. Én búcsúzom mára, abban a reményben, hogy találkozunk holnap is, ugyanígy a Déli Krónika után várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Addig is hallgassák a Magyar Zene Rádióját, hiszen jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk az önök kéréseivel és Gál Zoltánnal, majd Popovics László kollégám ismét egy kedves lelkes Dankó Rádió hallgatóval beszélget 5 órától a Tudod-e még az én nótám című műsorunkban. Jó étvágyat kívánok vasárnapi ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix, további kellemes, szép hétvégét mindnyájuknak. Viszont hallásra!
1: A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Berente Mariant hallják. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárcavezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. Az ülés délután 4 órakor kezdődik. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szembenállók egymást vádolják annak megszegésével. A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csak nem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg orosz drón támadásokban. Közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak ezekre adott arányos választ az orosz hadsereg. Az orosz elnökkel tárgyalt Moszkvában a szlovák kormányfő. Robert Fico és Vlagyimir Putyin találkozóján a két oldalú kapcsolatok erősítéséről, valamint energetikai és kereskedelmi kérdésekről volt szó. Közben az orosz államfő tanácsadója cáfolta azt a korábbi sajtóértesülést, miszerint a szlovák miniszterelnök moszkvai útjának célja, hogy a háborús helyzetet befolyásoló kijevi üzenetet adjon át az orosz vezetésnek. A közel-keleti biztonsági helyzetről tárgyalt Katár miniszterelnökével Marco Rubio amerikai külügyminiszter Washingtonban. A két politikus fontosnak nevezte az arab ország védelmi támogatását és a szoros együttműködést, a fenyegetések visszaszorítása, valamint a térség stabilitása és biztonsága érdekében. Kora reggel megérkezett Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A betegségben 3 meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig már korábban kimenekítettek és kórházban kezelnek. A hajó jelenlegi 147 utasát egy lezárt kikötőben megvizsgálják, majd kis csoportokban a repülőtérre viszik, ahonnan nemzetiségek szerint visszatérhetnek hazájukba. Több utast ugyanakkor még keresnek, mert ők azelőtt elhagyták a hajót, hogy a hatóságok tudomást szereztek volna a járványról. Nyílt napot tartott a washingtoni magyar nagykövetség tegnap az Európa naphoz kapcsolódva. A programok között néptánc, népzene és népdal bemutató is szerepelt. A résztvevők tradicionális magyar ételeket, köztük például gulyást és kürtös kalácsot kóstolhattak. Ma Budapesten is megemlékeztek Magyarország 22 évvel ezelőtti uniós csatlakozásáról. Délelőtt futóversenyt rendeztek, emellett egész nap kulturális és kreatív programokkal várják az érdeklődőket. A standoknál európai uniós intézmények nemzetközi, valamint hazai, szakmai és civil szervezetek mutatkoznak be. Híreink végén az időjárásról. Délután is sok napsütésre számíthatunk, majd délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és holnap már sokfelé lesz felhős az ég. Délelőttig helyenként, napközben már több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok. Holnap sokfelé megerősödik a szél. Éjszaka általában 6-16, napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. 14 óra múlt 4 perccel.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat vasárnap délutáni kívánságműsorunkban. Bízom benne, hogy van kedvük velünk tölteni a következő 3 órát válogatott jó zenék társaságában. Erről gondoskodott a szerkesztő, nemes neki, a hangmérnök Fóti Tamás. Köszöntjük a Pálmákat és Árminokat névnapjukon, és mindazokat, akik május 10-én születtek. Várjuk közben kedves hívásaikat rögzítőre, telefonszámunk 061-759-6071. Janecné Éva édesanyjával együtt hallgatja a következő dalt Kecskeméten, Eperjes Érika és Jenei Gábor énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, Cintányi Rossz Cudarvilág.

Karcagon édesanyjuknak, Nagy Imrénének 90. születésnapja alkalmából kívánnak nagyon jó egészséget, minden jót szerető családtagjai, lánya, fia, unokái és dédunokái, Karcagi Nagy Zoltán, Tordai Zoltán zenekara kíséri, Keresztúri Nagyvásárból.

0: És most hallgassunk meg egy üzenetet a rögzítőről.
1: Kovács Erzsitől szeretném meghallgatni. Most tanulom feledni az arcod. Köszönöm.
0: Köszönöm a hívását. Kovács Erzsé énekel. A dal pontos címe Most tanulok nálad nélkül élni.
2: Most tanulok nálad nélkül élni, megszokni, hogy nincs

0: Hernádi Imréné édesanyjának küldi a következő nótát Ózdra. Csuti Csabát Berki Péter zenekara kíséri. Repülj, repülj, hétpettyes Katica Bogárka.
1: Repülj, repülj, hétpettyes Katica.

Édesanyjának küldi nagyon sok szeretettel a következő dalt Laura. Tolnai András énekel, kísér Hankó József zenekara. Nincs senki olyan szép.

Nagy Istvánné fényes létkén fájó szívvel emlékezik drága édesapjára halálának 28. évfordulója, és édesanyjára halálának 10. évfordulója, illetve házasságkötésük 86. évfordulója alkalmából mindketten a Nyírkércsi temetőben nyugszanak, emlékezik lányuk Ilonka, vejük István, két unokájuk és dédunokájuk. Fejes Sándort Szalai Antal zenekara kíséri, galamszívet örököltem az édesanyámtól.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén sok szép dalt szentelünk a Madarak és Fák napjának. Ez ihlette a következőt is, Besenyei Ferencet a Stúdió 11 kíséri, a Vén Budai Hársfák.

szíveddel hallgast, hogy mit mond a hárs. A vén budai hárs már Bécsen suttognak,

Kökény Istvánnak Komlóról felesége kérte legkedvesebb nótáját, Dóka Zsuzsát Bangó János zenekara kíséri, vége, vége, vége már.

0: szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Fehér Gergely vagyok, és Újszállásról. Szeretnék a két ányomnak, Mónikának és Szibolyának egy dalt küldeni Korda Györgytől. Mindegy, hogy melyik szám, önökre bízom. Szeretettel, édesadjuk, köszönöm szépen, biztos hallásra.
2: Köszönöm, hogy telefonált. Választék aztán akad bőven. Korda György énekel, Autózás a városban.

Erzséke szeretné meghallgatni a következő jól ismert nótát. Erdős Melindát Bihari János koncertcigányzenekara kíséri. Hiányzik valaki ebből az utcából.

Körmöci Bálinné édesapjának és édesanyjának küldi a következő nótát Nyírmeggyesre. Lovai László énekel, Vékony deszka kerítés.

Zsoltnak Miskolcra Judit küldi a következő dalt sok szeretettel. Budai Beatrix énekel, kísér Báder Ernő zenekara. Különös éjszaka volt.

Jámbor Istvánné kérte a következő felvételt Hódmezővásárhelyről. Gergely Anna énekel, kísér Farkas József zenekara, Kiskertemben turbékol egy gerlepár.

0: szól.
1: Sarkadi Károlynak nővére küldi szeretettel legkedvesebb nótáját Tapolcára. Lovas Lajost Burakovács Andor zenekara kíséri, Nem loptam én életemben.

Néhány dal cím műsorunk következő órájából. Nem tudok én megjavulni, Vuk dala, nem tudok nem gondolni rád. A hírekig szóljon a Cimbalom Brothers.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Berente Mariant hallják. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárcavezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. Az ülés délután 4 órakor kezdődik. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet. Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Hiába jelentette be, az amerikai elnök nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szembenállók egymást vádolják annak megszegésével. A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csak nem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg orosz dróntámadásokban, Zaporizsia, Dnipropetrovszk és Herszon megyében. Súlyos légicsapás érte Harkivot is. Közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak ezekre adott arányos választ az orosz hadsereg. Öngyilkos merénylet történt Pakisztán északnyugati részén. Terroristák egy csoportja robbanóanyaggal megrakott járművel hajtott egy rendőrségi ellenőrzőpontba az Afganisztánnal határos területen. A támadás után lövöldözés tört ki. Legkevesebb 15 rendőr meghalt, 3-an megsérültek. Felszálláshoz készülő repülőgép ütötte egy embert a futópályán Denverben. Az áldozat az elválasztó kerítésen átmászva jutott be a guruló útra, majd a baleset következtében a helyszínen meghalt. A jármű hajtóműve az ütközés miatt kigyulladt, valamint a gép belső terében is füst terjedt, ezért a fedélzeten tartózkodó több mint 230 utast kimentették. 12-en megsérültek, 5 embert kórházba vittek. A brit légierőt kellett bevetni az egyik feltételezett hantavírus fertőzött megsegítésére. A férfi az Atlanti-óceán egyik parányi, az Egyesült Királysághoz tartozó szigeténél. 2 hete az attól csak nem 2500 kilométerre fekvő Szent Ilona szigetén szállt ki a holland hajóból. Utóbb a fertőzésre utaló tünetek jelentkeztek nála, segítséget kért. Így most a brit ejtőernyősök juttattak orvosi felszerelést, az alig 300 lakosú Tristan da Cunha szigetére. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről a közmédiában beszélt Rusvai Miklós virológus. Hozzátette, a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. Ma van a mentők napja. Az országos mentőszolgálat a megalakulásának 78., a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját ünnepli. Az alkalomból a napokban országszerte elismeréseket adtak át a szervezet elhivatott és eredményes munkatársainak. A mentők évente csaknem 2.300.000 beteget látnak el. Délután is sok napsütésre számíthatunk, holnap viszont már sokfelé lesz felhős az ég. Délelőttig helyenként, napközben már több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok. Éjszaka általában 6-16, napközben 20-26 fok várható.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat, és folytatjuk a kívánságműsort. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Balmazoly városból Csöndörné Etelka kérte apósának és anyósának a következő nótát, Kosár Szabolcsot Farkis Béla zenekara kíséri, Lenn a déli bábos Hortobágyon.
4: Lenn a déli bábos Hortobágyon.

vágyom. Így szól a következő üzenet. Boldog születésnapot kívánok édesapámnak, Taksz Ferencnek, pápán. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy te vagy az én apukám. Köszönöm a szereteted, a támogatásodat és mindent, amit értem tettél. Nehéz szavakba önteni, mennyire büszke vagyok rád, aki még 76 évesen is fáradhatatlanul dolgozik. Kitartása, ereje és életkedve számomra igazi példa. Ez a dal neked szól, remélem örömet szerzek vele. Maradj még sokáig egészségben szerető családod körében. Lányod, Taksz Erika. Cselényi Józsefet Bura Sándor zenekara kíséri. Kicsi fehér meszelt szoba.

0: Dobrovics Istvánné kérte a következő dalt Komáromból, az előadó Rigó Mónika, elment a Lidi néni a vásárba.
1: Elment a Lidi néni a vásárba, csuhája,

hallja, tartozom én a kocsmába csuhajja, három deci borárával csuhajja. Jaj Istenem, hogy adjam meg, hogy a libinél.

哎呀。

Keresztmamájának Rácz Bélánénak Tatabányára szeretettel küldi a következő dalt Judit. Nagy Sándort és Koltai Nagy Balást halljuk, a Kecskeméti Katona József Színház zenekara kíséri őket. Kislány, vigyázz!

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretettel üdvözlöm Önöket! Bányai Márton gyönyörű előadásában a Nem tudok én megjavulni, józan ember lenni című nótát szeretném meghallgatni egy állandó hallgatójuk Irénke. Köszönöm!
2: Örömmel játsszuk. Bányai Mártont Johann János zenekara kíséri. Nem tudok én megjavulni.

nem tudok én megjavulni, józan ember lenni. Nem tudok én úgy, mint más.

oda van temetve az én józanságom. Attól a nagy

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Berettyenné Ildikó kérte a következő dalt Békés Csabáról, Szendi Szilvit Jónás Géza zenekara kíséri. Megmondta a nagyanyám.

Nagymamájának, Cinke Mihálynénak szeretettel küld egy nótát Gyulai Erzsébettől, Jászárok szállásra, Erika. Ifjabb Sánta Ferenc zenekara kísér, Bátaszéki ropogós.

0: hozzám simul, elrabolja szívemet. Erről híres bát a szép, minden édes anya lánya szép. Belém szeret, megkéri a kezemet, hozzám simul, elrabolja szívemet. Erről híres bát a szép, minden édes anya lánya szép.
1: Harsányiné Zsuzsa unokájának, Máténak küldi a következő dalt sok-sok szeretettel Velencére. Wolf Kati énekel, Vuk dala.

Kedves hallgatóink, a Madarak és Fák napja alkalmából sok-sok e tárgykörben született szép nóta közül válogatunk. Most Dócs Pétert halljuk, Kísér Miskolci, Balogh Zoltán zenekara, Sűrű Sötét Erdő.

Édesapjának, Füzéri Károlynak szeretettel küldi a következő nótát Balatonfüredre, Anna Mária. A pulicsárdást Nádasdi László énekli, kísér ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara.

Jesus.

0: csak a pulin nyaltak képen.
1: Lukács Bálinné Debrecenből édesanyjának kérte a következő nótát. Nagyi Bolyát, ifjabb Kállai Kisernő zenekara kíséri. Túl a Tiszán faragnak az ácsak.

Veszprémben Kenderesi Ágota szeretné meghallgatni a következő filmslágert. Miklós Erika énekel, kíséri fiam Sárközi Lajos zenekara, Meseautó.

Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Gyergyói Istvánné Makóról kért egy nótát Egri József előadásában, kísér Jónás Géza zenekara. Este gyere, késő este.

icaka, icaka, icaka.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Marika vagyok. Szüleim emlékére szeretném kérni Bangó Margittól a Kék ne felejt című számot. Fiúk János és családja nevében, és Marika is családja nevében. Soha el nem múló szeretettel. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm, hogy telefonált. Kislányára szíve minden szeretetével emlékezik édesanyja Marianna ezzel a dallal. Drága testvérére, Fekete Lajosra és fiára fájó szívvel a legnagyobb szeretettel emlékezik húga Éva Zalában. Bangó Margit énekel, Kék ne felejts, el ne felejts.

Módosné Terike szüleinek küldi a következő nótát. Dombóvárra, Farkas Zsoltot Berki Péter zenekara kíséri, Nem vagyok én úri családból való.

0: szerepe vagy elfelejtett örökre.
1: Dolák István Nézsámbékról az egyik legismertebb Dangó Pista nótát kérte, Urbán Katalin a száztagú Budapest Cigányzenekar kíséri. Egy cica, két cica.
2: Egy cica, két cica,

cica, egy cica, két cica, szár cica, jaj, hergeti pár cici, biti hegeget. Ej, de szép is hallott a cica, jaj, de mégszem anya kis tetra, a cica, egy cica.

0: Capito? Ettimo, ettimo, pratico, io... E mezzo tosi ti pipiteret.
1: Major Erikára, kedves lányára, 54. születésnapja alkalmából örök fájdalommal emlékezik édesanyja Bódi Istvánné Erzsébet és nagynénje Sóti Mária Jászapátiban. Reményi Sándort Lakatos Sándor zenekara kíséri, Akácos út.

Csizmadia László feleségének és lányának küldi a következő dalt Duna Harasztiból, Forgács Gábor énekel. Még tartozom egy dallal.

Balogné Julika húgát szeretné meglepni a következő nótával, Albert Tirsán, Solti Károly énekel, Hallod rózsám, Katika.

0: tovább kapikóac lesz, a doktor még a patika. De a két karom eltövel kapikóac lesz, a doktor még a patika.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott a kívánságműsor vasárnap délután. Remélem, kellemesen telt az idejük. Folytatás holnap 2-kor. A hírek után Popovics László várja önöket, ma Klárikával beszélget, aki nap mint nap megtapasztalja, hogy az emberekben mennyi kedvesség és jóság lakozik. Hallgassák meg a beszélgetést. A kívánságműsort Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. Az Operaház fantomjából játszik most Lakatos Miklós és zenekara. Ezzel köszönöm megfigyelmüket. Viszont hallásra holnap.

0: Műsor ajánló.
1: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádióműsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
2: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket, az ülés délután 4 órakor kezdődik. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Gubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szembenállók egymást vádolják annak megszegésével. A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csak nem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg orosz drón támadásokban. Közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak ezekre adott arányos választ az orosz hadsereg. Kiutasították Izraelből a gázai flottilla két eddig őrizetben tartott aktivistáját. A spanyol és a brazil állampolgárt még április végén a Görögország partjainál megállított hajón tartóztatták le a hatóságok. Egyiküket terrorszervezethez való kötődéssel, másikukat pedig törvénysértéssel vádolták. Kora reggel megérkezett Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A betegségben 3 meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig már korábban kimenekítettek és kórházban kezelnek. A hajó jelenlegi 147 utasát egy lezárt kikötőben megvizsgálják, majd kis csoportokban a repülőtérre viszik, ahonnan nemzetiségek szerint visszatérhetnek hazájukba. Összesen 23 ország állampolgárairól van szó. Több utast ugyanakkor még keresnek, mert ők azelőtt elhagyták a hajót, hogy a hatóságok tudomást szereztek volna a járványról. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek, erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. Ma van a madarak és fák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág fontosságára. Az alkalomból a nemzeti parkok és az állami erdészetek országszerte különleges programokat tartottak, például interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyalogtúrákat. Végül az időjárásról. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és holnap már sokfelé lesz felhős az ég. Délelőttig helyenként, napközben már több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok. Holnap sokfelé megerősödik a szél. Éjszaka általában 6 és 16, napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. 17 óra 4 perc.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

mindig minden este a kapuba kiállni. Legényeknek, a lányokkal, menyecskékkel cicázni. Én is jártam, addig-addig játszadoztam, cicáztam. Egyet megszerettem, annak rabja lettem.

0: szem. Hely, haj, fogságomat, hely, haj, rabságomat, könnyen szépen viselem. Csókolj te is, csókra csókot a rangyot, szép kedvesem. Hely, haj, fogságomat, hely, haj, rabságomat, könnyen szépen viselem.
1: Jó napot kívánok, ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Az adás ideje alatt hívhatják telefonszámunkat 759-60-71-es, üzenetrögzítő kapcsol be, egy percük van, hogy elmondják a telefonszámukat, a nevüket és azt, hogy ebben a műsorban szeretnének szerepelni. Én pedig visszahívom önöket, és már is beszélgethetünk a kedvenc felvételeikről, és természetesen életük fontos eseményeiről. Ugyanezt a jelentkezést e-mailben is megtehetik. dankoradio@mtva.hu az e-mail címünk.
2: Mert valamikor nagyon szerettem táncolni, és most, hogy a lábam ilyen, nem lehet vele. Csak egyszer, egyetlen egyszer szeretnék táncolni. Többet nem is kívánnám már.
1: Egy 73 esztendős hölgyhöz látogatunk, Sárpentele településre. Úgy hívják, hogy Klárika, az ő kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: Dankó Rádió. Pécsett FM 104,6. A magyar zene rádiója.
1: Halló, Csajáginé.
2: Kedve csokolom, Klárika. Popovics László, Dankó Rádió. Jó napot.
1: Jó napot kívánok, László.
2: Milyen határozottan köszönt be a telefonba. Mindig ilyen határozott?
1: Megismertem a hangját.
2: Igen, megismert a hangomat. De mindig ilyen határozott egyébként? Ilyen tűzről pattant?
1: Általában igen.
2: Ráibáztam, befalom őszintén. Tehát, és ezt szeretik az önök, az ön körül lévők?
1: Szerintem megszokták már ilyen hosszú idő óta.
2: Ugye? Én is erre gyanakodtam. Mert hogy sok esetben jó ez, de sok esetben meg átok, nem?
1: Igen, így van.
2: Mert ugye az emberek, hogy na jó, hát én is meg tudom csinálni, ám. Mondják, hogyha már ki akar levenni a kezükből, vagy ilyen nincsen azért?
1: Hát még talán ilyennel nem találkoztam.
2: Aha, tehát akkor nem akar mindenki.
1: De ha észreveszem, akkor visszafogom magam, vagy nem szólok semmit. Visszahúzódom magyarul teljesen, mert...
2: Van önkritikája? Önreflexiója?
1: Hát nagyon remélem, hogy van, mert az utóbbi időben sokfelé kellett mennem az orvoshoz, mivel egy-másfél hónap múlva műtenek. Csípőprotézisem lesz, úgyhogy nem nagy titok.
2: Értem.
1: És sokfelé kell menni. László, olyan kedvesek az emberek, ahogy megszólalnak, hogy egyszerűen le vagyok döbbenve. Húsvét előtt voltam bent, fülészet meg mit tudom én, kellemes húsvéti ünnepeket kívántak a betegek, akik szintén vártak a sorra.
2: Uh-huh.
1: Nem tudom, mitől lett. Megváltoztak az emberek nagyon. Én szerintem a Covid óta van, mert előtte nem voltak ilyenek, meg nem voltunk.
2: Uh-huh.
1: Úgy érzem, ennyire barátságosak.
2: Értem. Hát van, aki ennek pont az ellenkezőjét mondja.
1: Igen.
2: Igen, szerintem. De nincsenek jelentősége, mert én hiszek abban egyébként, hogy igazából ez attól függ, hogy ön hogyan áll az emberekhez, nem?
1: Én nagyon szeretek beszélgetni egyébként velük, mert itthon egyedül vagy. Most jelen pillanatban nem, mert a nagyfiam itt van velem, de egyedül vagyok, és nem tudok kivel beszélni. Meg a férjem is még itt, már az utóbbi két évben már nem lehetett.
2: Igen, hát látja, ettől is függ, mert... ugye, van egyébként egy nagyon jó magyar mondás, azért ezt tűzzük már ide, ugye, ki, hogy ki mint veti egyet, úgy elúsz álmát, de hogy tényleg most ugye elárult valamit, egyedül él, szeret beszélgetni az emberekkel, hogy mondjam, szereti ezeket a kapcsolódásokat, meg szüksége is van rá, hogy kommunikáljon másokkal. Még nagyon sok embernek ugye annyi féle és fajta kommunikációs élethelyzete van a nap folyamán, és rengeteg információt kap, hogy már a háta közepére nem hiányzik neki, hogy este még valaki, vagy akár napközben is. Tehát telítődnek az emberek. Ő már nem biztos, hogy így fogja látni a világot, hogy mindenki annyira kedves, mert már ő nem akar kapcsolódni ilyen szinten a világhoz. Önnek viszont ugye, mivel egész nap egyedül van, nem szól kvázi senkihez, egy kinyílik a világ. És bárki önhöz szól, az már kedves tud lenni, nem? Jól látom, vagy?
1: Biztosan. Mert a rádióval nem tudok beszélni. Néha beszélgetek vele.
2: Megértem. Van ilyen. Abszolút. Na most is egyébként...
1: Van egy sláger, László, bocsásson meg, hadd mondjam meg. Úgy kezdődik, hogy merre jártál tegnap este. Elkezdte énekelni, én meg odaszóltam neki, hogy semmi között hozzá hangot
2: ad. Az a helyzet...
1: Úgyhogy elszórakoztatom magam. Néha nem mindig ám, mert... Azért tüszkös lenne szerintem, ha az ember egymagába állandóan beszélget.
2: Persze. No de, most beszélgethet a rádióval, jó? legalábbis a kedvenceit mindenképpen meghallgatjuk. Jönnek tehát Klárika kedvencei itt a Dankó Rádióban. Ha tudod-e még az Én Nótám című műsorban?

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Klárikával beszélgetünk. A dal, amelyet kért első körben, az a Tolfosztóban voltam az este című felvétel. No, mire emlékezteti ez a dal?
1: Hát ez a dalnak ennek az első mondata, ez valóban megtörtént velem. 7-8 éves voltam, amikor az anyukám elvitt egy tolfosztóba. Ez egy eléggé unalmas munka, ahol az. De ott volt egy bácsi, a Győri Lajos bácsi, aki végig viccekkel traktált bennünket. De ez egy borzasztó nagy probléma volt, mert nem volt szabad.
0: Mármint, hogy vicceket mesélt?
1: Erélyesen nevetni, mert akkor a toll pihék elszálltak volna.
0: Igen.
1: Tehát ez egy kegyetlen dolog volt tőle, hogy ő állandó mondta a vicceket, és csak mosolyogni, bocsánat, csak mosolyogni volt szabad. Kegyetlen érzés volt. Azt amikor az asszonyok megunták, akkor szóltak neki, hogy most már elég, mert a lányok nem bírják.
0: Ez gyakorlatilag kínoszta önöket, nem?
1: Hát egy kicsit, de szerintem meg fel is dobta ezzel azt az unalmas munkát.
0: Persze, abszolút.
1: Nem olyan, nem olyan felemelő tollat fosztani.
0: Uh-huh. Az, most így megpróbálom magam elé képzelni, mert régen idéztem fel, vagy láttam ezzel kapcsolatban bármilyen filmet. Ez milyen munkafolyamat? Mi történik pontosan?
1: László, mindenki előtt ott van ilyen nagy, hatalmas, rakat tolpihe. Mert ahogy leszedjük a két szélét, az a tüskés része, az megy a szemétbe, mert az bökős, az nem.
0: Igen.
1: Jó. Ha ott valaki nevet, azt a sok pihét nem lehet összeszedni, mert az egy katasztrófa lett volna.
0: Tehát ezt gyakorlatilag lélegzett visszafolytva kell csinálni. Ezt gyakorlatilag lélegzett visszafolytva kellene csinálni, nem?
1: Hát majdnem csak így, ahogy mondja. Nem, hogy akkor még ott még nevetni kellene.
0: Igen, és valamit el akart mondani, valamit elkezdett.
1: Nem tudom. Bocsánat.
0: Na jó. Hát, ha majd később eszébe jut. Hallgassuk meg a dalt, jó?
1: Igen,
0: amelyet kért, és amelynek kapcsán mindez eszébe.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Klárika van velünk a vonalban, nem látlak én téged többé. No, hát kiről szól az ön életében hát, ez a dal?
1: Ezt a dalt még a férjem kedvére, vagy hogy mondjam ezt, mert ő tavaly már meghalt, az ő tiszteletére bocsánat.
0: Az ő emlékére.
1: Szeretném hallgatni. Hát elment tavaly. Súlyos beteg volt ő egyébként. Rákos is volt, de nem a rákba halt meg. Ő nagyon nagy dohányos volt, és nagyon fulladt már a végén. Tüdőgyulladás meg szívelégtelenség volt a legnagyobb problémája. Úgyhogy gyakorlatilag megfulladt.
0: Értem.
1: De két nagyszerű fiam van tőle egyébként, hadd áruljam el. A nagyobbik fiam a Laci, ő itt van velem. Neki van egy fia, 32 éves, aki kinnél Ausztriában már 10 éve. Őnek itt van egy pici lányuk, most másfél éves, a Szofi. Uh-huh. A másik fiam, ő nős, van egy tündéri felesége, ez Erika, és van egy kisfiúk, a Botond, ő 9 éves. Ennyit a családokról.
0: Hát akkor van unoka bőven, hogy így sorolta.
1: Igen, van két fiam, meg két fiú unokám, igen, meg van egy pici lány, bébi.
0: Igen. Abszolút. Akkor van öröm azért a családban. Össze szoktak jönni van, így ünnepekkor mindannyian egyszerre?
1: Még egyszer, bocsássam.
0: Hogy össze szoktak ünnepekkor jönni mindannyian egyszerre?
1: Igen.
0: Körbeülik az asztalt?
1: Háromszor is jött egyébként. És olyan a kicsi lánya, hogy még kisebb volt, és 5 percig volt csak olyan nagyon csendben, és olyan hamar tudott barátkozni, mosolyogni, úgyhogy nagyon örültem neki.
0: Hát akkor olyan, mint ön, nem? Ezt örökölte, hogy gyorsan barátkozik.
1: Igen, az nagyon jó egyébként, az biztos.
0: Uh-huh. És a családban van kedvenc egyébként, kedvenc unoka? Vagy most a dédunoka a kedvenc?
1: Az a helyzet, hogy a Dani nagyon messze van. Salzburg mellett laknak. Aha. Valahol.
0: Akkor ritkán látja.
1: Hát ritkábban jönnek. Meg a Péter meg itt van 5 kilométerre Sárpentelétől, úgyhogy hát őt sűrűben tud jönni a Botonddal.
0: Igen. Hm. No, hát akkor ugye azzal kezdtük, hogy a férjére emlékezünk.
1: Igen, ezt az ő emlékére szeretném.
0: Egy kicsit elkanyarodtunk, de ettől függetlenül visszatérünk most, és akkor ráemlékezünk a férjére. Nem látlak én téged többé. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban, Klárika kérésére.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Klárika van velünk a vonalban. Aracki László jön még egyszer újra. No, mit szeretne még egyszer újra? Megélni, elmondani.
1: Még egyszer újra szeretnék táncolni majd az életembe, a műtét után, mert valamikor nagyon szerettem táncolni, és most, hogy a lábam ilyen, nem lehet vele. Csak egyszer, egyetlen egyszer szeretnék táncolni, többet nem is kívánnám már. És természetesen keringőzni, mert én szerintem az a táncoknak a királya, még a mai napig is.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy milyen táncot táncolna a legszívesebben, akkor a keringő ezek szerint. Fiatal korában rengeteget táncoltak a férjével?
1: Azt nem mondom, hogy rengeteget, de jártunk sokszor, és az volt a szerencsém, a férjem nem szeretett táncolni, de kollégái el szoktak vinni, és egyik-másik csak annyit szokott mondani, hogy jaj, de könnyű veled táncolni. Én meg visszamondtam, hogy te veled is. Mert erre mit lehet mondani? Uh-huh. Ennyi volt a... De nagyon szerettem táncolni egyébként. Uh-huh. Én nagyon-nagyon élveztem. Ez egy olyan csodálatos...
0: Uh-huh. Akkor gyakorlatilag ilyen vállalati mulatságokon voltak együtt?
1: Igen. A kollégái csinálták ezt a bulit, bocsánat.
0: Na ez jó kis társaság lehetett, nem?
1: Igen, így van.
0: Nagyon jó, amikor valaki megszervezi a munkai közösségből, hogy rendszeresen mondjuk legyen egy ilyen táncmulatság.
1: Igen.
0: Manapság igen, ez már nem divat, nem? Csak akkor tájt volt. Régebb.
1: Már régen volt valóban.
0: Akkor egy kicsit divatosabb volt. Uh-huh. És egyébként ezeken a táncmulatságokon leginkább polka, keringő, vagy a rock and roll is előkerült?
1: Volt rock and roll is, de hát...
0: De hát?
1: Az is volt, de az kevésbé.
0: Az kevésbé.
1: Mert nem az a nagyon fiatal csapat volt, akik annyit szerettek volna rockizni.
0: Inkább a társas táncok.
1: Igen.
0: A rock is valahol társas tánc, hogyha úgy művelik, persze. De nem a klasszikus.
1: Meg azt szerintem kevesen is járják.
0: Igen. Egyébként az egyik barátom vállalja. Most a feleségével
1: kevesen
0: elment.
1: Kevesen vállalják.
0: Elment külön táncolni. Hetente kétszer mennek táncolni. Én is imádok táncolni, szerintem nagyon jó dolog.
1: Az nagyon jó.
0: De valahogy a fiatalságot hozza vissza, nem? Amikor az ember arra gondol, hogy táncol.
1: Az egyik, a másik, meg én szerintem nagyon jó testmozgás is.
0: Biztos vagyok benne.
1: Mert hát, az biztos, na.
0: Na, akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Aminek kapcsán eszébe jutott, hogy még egyszer szeretne táncolni. Én kívánom, hogy jöjjön össze, jó a műtét után, ahogy említette. Még egyszer újra, ez jön tehát Klárika kedvencei között Aracki Lászlótól, itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Klárika kedvenceivel. Tért protézis, műtét lesz, jól emlékszem?
1: Nem, csípőprotézis.
0: Csípőprotézis műtét. És igen. Mióta szenved ezzel a problémával?
1: Csak tavaly augusztus óta.
0: Na hát az még ki is bírható fél lábon is, olyan, nem?
1: Olyan váratlanul jött, megmondom őszintén, és hirtelen. Uh-huh. Abszolút nem számítottam rá, de hát előjött.
0: Mi történt valahogy? Rosszul mozdult? Hogy alakul ki ez ilyen gyorsan?
1: Hát, ha elárulom, akkor lebukok az orvosok előtt is, de megmondom. Gyógyszert szedtem, és az váltotta ki nálam. Uh-huh. Csak kettőt lett volna szabad-e venni, mert problémáim voltak, és én egy nap bevettem hármat, és ez jött, hogy két hétig szinte nem tudtam menni, szóval csak itthon ültem.
0: Értem. Hát jó, akkor ne veszegessünk be csak úgy random gyógyszereket ezek szerint, mert különben csípő hát, protézis műtétre is várhatunk. Köszönöm szépen, Klárika, hogy itt volt velünk. Vigyázzon magára.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Jó egészséget viszont kívánok, és jövőre beszélgessünk, jó? És addig viszont táncoljam.
1: Igen, köszönöm.
0: Minden jót, viszontlátásra. További kellemes hétvégét kívánok mindannyiuknak. Mindjárt jön Balogh Marianna és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián című műsor következik itt a Dankó Rádióban. Találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra. Popovics Lászlót hallották.

0: Népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 140. adása.

79 éves korában, 2026. április 27-én elhunyt a hazai népzenei és táncházmozgalom egyik elindítója, Sebő Ferenc, Kossuth Díjas énekes dalszerző, népzenekutató, a nemzetművésze. Sosem hajtott dicsvágy. Olyan a természetem, hogy a dolgok végigvitele tölt el elégedettséggel. Ilyen volt az ismeretlen műfajok, mint az énekvers meghonosítása. A zene és tánc eredeti funkcióba való visszaültetése, a színpadról való észrevétlen elterjesztése. Pont azt tetszik, hogy a nevemet már nem is tudják, ezeket viszont használják. A gépezet működik. Sebő Ferenc gondolatai.

Sebő Ferenc így emlékezett vissza közös útjuk kezdetére Halmos Bélával. A Bercsényi Kollégium diákszobájában igazítottuk össze először a gitárjainkat. Építészhallgatók voltunk, túlterheltek, mégis vidámak, elnyűhetetlenek. Ha nem a lányoknak énekeltünk, akkor a Műegyetemi Szimfonikus Zenekarban muzsikáltunk klasszikus hangszereinken. Ő brácsázott, én csellóztam. Végtére is a klasszikus zene, majd diáktársaink szórakoztatására játszott slágerzenék kötöttek össze minket. Amikor már eluntam, a bugyuta sláger szövegeket, József Attila dalokat kezdtem komponálni, s Béla lelkesen mellém szegődött, kreatív és inspiráló zenésztársként. Évfolyamtársaink bíztatása egyre jobban meghozta az önbizalmunkat. Egyszer csak azon vettük észre magunkat, hogy Berek Kati előadó estjén belül egy új műfaj, a népdalszerű énekelt vers meghonosításán fáradozunk, országos sikerrel. Amikor meghirdették a Röpülypáva vetélkedőt, ott már gitáros fiúkként zavartuk fel kissé a népdalfeldolgozás szakmájának megszokott vizeit. Hát így kezdődött.

0: szárnyacskáját. Muzsikált a Sebő Együttes. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szembenállók egymást vádolják annak megszegésével. A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csak nem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg az orosz drón támadásokban. Zaporizsja, Dnipropetrovszk és Herszon megyében. Súlyos légicsapás érte Harkivot is. Közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak ezekre adott arányos választ az orosz hadsereg. Az orosz elnökkel tárgyalt Moszkvában a szlovák kormányfő. Robert Fico és Vlagyimir Putyin találkozóján a kétoldalú kapcsolatok erősítéséről, valamint energetikai és kereskedelmi kérdésekről volt szó. Közben az orosz államfő tanácsadója cáfolta azt a korábbi sajtóértesülést, amely szerint a szlovák miniszterelnök moszkvai útjának célja, hogy a háborús helyzetet befolyásoló kijevi üzenetet adjon át az orosz vezetésnek. Idehaza holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárcavezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket, az ülés délután 4 órakor kezdődik. A kormánynak 16 minisztere lesz. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Gubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. Magyarország 22 évvel ezelőtti uniós csatlakozására emlékeztek a fővárosban. Délelőtt futóversenyt rendeztek, emellett egész nap kulturális és kreatív programokkal várták az érdeklődőket. A standoknál európai uniós intézmények, nemzetközi, valamint hazai, szakmai és civil szervezetek mutatkoztak be. A szervezők elmondták, a rendezvény üzenete, hogy az unióban az emberek békében tudnak élni és összetartoznak. Szakértők szerint az EU gazdasági stabilitást, szociális biztonságot, kulturális sokszínűséget és demokratikus értékeket ad. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek, erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. Holtan találták azt a 3 túrázót, akik az indonéziai Dukono vulkán pénteki kitörése után tűntek el. A mentőegységek 2 szingapúri férfi és egy indonéziai nő holttestét emelték ki a vastag hamuréteg alól a kráter közelében. A baleset azután történt, hogy egy 20 fős csoporttal együtt a tiltások ellenére nekivágtak a csaknem 1400 méteres hegycsúcsnak. A túra közben a tűzhányó füstöt és hamut kezdett kilövelni magából. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és holnap már sokfelé lesz felhős az ég. Délelőttig helyenként, napközben már több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok. Holnap sokfelé megerősödik a szél. Éjszaka 6 és 16, napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 18 óra 4 perc.
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Huszka Jenő Bob Herceg című operettjéből Dénes Viktor és Laki Péter énekelte a Bordalt. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Ezen a hétvégén műsorunk sztárja Galambos Erzsi, Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész, a Budapesti Operett Színház, a József Attila Színház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Ám mielőtt mesélnénk róla, hallgassuk meg Johann Strauss a Királyné csipkekendője című operettjéből a Miniszter dalát Palcsó Sándor előadásában. Ezután pedig következik Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből a Ringóváló Csengeri Violám című dal Budai Beatrix és Egyházi Géza előadásában. Kísér Balázs Tamás és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

Túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Galambos Erzsi nem csak a színpadon, hanem a filmvásznon is ismert és közkedvelt művész volt. Számos filmben és tévéjátékban szerepelt. Többek között a Rákóczi hadnagyában, a Csendes otthonban, az Özvegy menyasszonyokban, a Gyilkos a házban van, a Canterville-i kísértetben, valamint a Szerelem első vérigben. Sok oldalúságának köszönhetően a kamera előtt is ugyanazzal a természetességgel és eleganciával játszott, mint a színpadon. Így a közönség a képernyőn keresztül is hamar megszerette. Galambos Erzsi egy interjúban elmondta, hogy a világon a legjobban a színpadon érzi magát. Egy méltató kritika szerint minden tud a színpadon, színházat lehet rá építeni. Első férje Nagy Attila, a második Perlaki István színész volt. 1963-ban kötött házasságot Petrovics Emil zeneszerzővel, akitől lánya Petrovics Eszter született, aki rendező lett. Most pedig jöjjön Huszka Jenő Mária főhadnagy című operettjéből az Én te veled oly vígan élek című dal. Énekel Galambos Erzsi és Németh Sándor. Túl az Operencián.

0: a szívemben.
1: Zenés színházi kalandozások. Túl az Óperencián, a Dankó Rádióban.

0: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Galambos Erzsi művészi munkáját számos kitüntetéssel ismerték el. 1968-ban Jászai Mari díjat vehetett át. 1973-ban lett érdemes művész. 1981-ben pedig kiváló művész. 1993-ban Dériné díjat kapott. 1998 óta a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 2002-ben sokoldalú művészi életútja elismeréseként a musical műfajának magyarországi meghonosításáért és elismertetéséért, kiváló tánctudással párosuló, élményt adó színészi alakításaiért Kossuth díjat kapott. 2013-ban József Attila gyűrűvel, 2016-ban Kaló Flórián díjjal tüntették ki. 2019-ben a Budapesti Operettszínház életműdíjban részesítette. Egy évvel később pedig a József Attila Színház Sztankai István díjat adományozott neki. A 13. kerület pedig díszpolgárává avatta. Most hallgassuk Galambos Erzsit, aki a József Attila Színházról mesél.
1: Én 20 évig voltam az Operettszínházban, és utána megsértődtem, és elmentem a József Attila Színházba, ahova nem hívtak, én magam jelentkeztem. Azért, hogy hát műfajt tudjak váltani, ugye? És akkor én már 50 éves voltam, és még a Chicagót játszottam a színpadon, melltartóba, bugyiba, pici kombinéba, és azt mondtam, hogy most kell elmenni. Amikor még ugyanúgy dobom a lábamat, mint a többiek, úgy nézek ki, mint egy isten, és el kell mennem egy másik színházba, és ha csak lehet, a koronát fönntartani a fejemen. Na, ez a József Attila Színházban sikerült. És rettenetesen jól érzem magam. Nagyon sok jó szerepet játszom, tényleg is játszottam, hisz a harmadik Richardtól a Mezitlába parkig, a Kikapos Patikáriustól a Me and My Girlig, a Koldus Operától most a Kölyökig, mindent az ég egy világon. Hála Isten, játszom!
0: Galamb.

0: Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Békés megyei hírlap 2001. június 2-ai számában jelent meg Galambos Erzsi Legjei címmel egy beszélgetés Kemény György írásában, melyből most egy rövid részletet idézek. Legemlékezetesebb ifjúkori színházi élménye: a Magyar Színházban Fedák Sárival a főszerepben láttam a Vén Diófát. Legelső szerelme: olyan rég volt, hogy nem emlékszem rá. Élete legnagyobb szerencséje: a lányom, Eszter. Legemlékezetesebb szerepe: Lola Blau. Legjobban hol érzi magát? Amikor a színpadon vagyok. A legszebb kritika, amit eddig kapott: Galambos Erzsi mindent tud a színpadon, színházat lehet rá építeni. Legjobb színész, akivel együtt játszott: Latabár Kálmán. Legjobb színésznő: Kismanyi, egyébként ő a színészi példaképem. Legkedvesebb étele: paprikás krumpli tarhonyával. Eddig tartott az idézet. Most Galambos Erzsi magánéletéről mesél.
1: Tényleg nagyon szigorú vagyok magamhoz. A magánéletemnek ez volt az első. Nekem más a magánélet, szóval nekem van egy anyuka magánéletem, volt egy anyuka magánélet, család magánélet, és a színpadi életem. Ez kettő. Ezt én mindig, hát inkább a színházat hoztam haza, mert ha valami nem tetszett, akkor azért otthon dühöngtem, de a magánéletemet soha nem vittem be. Tehát más-más, én szeretek főzni, én szeretem az otthonomat. Tehát az kettő. Én járok piacra, imádok piacra járni, bevásárolni, ott csevegni mindenkivel. Nagyon jó kapcsolatom, megvannak a helyeim, ahova járok, ahol tudok dumcsizni. Tehát amikor nem játszom aznap este, akkor egy olyan bevásárló napot csinálok egy hónapban, és akkor az egészet elintézem, és én azt élvezem. Na most ez a lényeg. Amit csinál, én ugyanúgy mosok, főzök, takarítok, mindent csinálok, mint mindenki más. Bemegyek a színházba, ott színésznő vagyok, jószagú vagyok, odafigyelek, csinos vagyok, igyek. Csinosnak lenni. Azon dühöngök, ha mit tudom én, nem megy a fejembe a szöveg, de hát ugyanazokon, amit mindenki szél. Két emberként próbálok élni, és tehát a sikeremnek, mint színésznő örülök. Privát, az akkor ugyanolyan, az egy jó dolog, ha azt mondják, hogy jaj, láttam a művésznőt, jaj, de tetszik, és jaj, de jó, vagy jaj, de jó, akkor ez egy tökéletes boldogság. Ennyi. A másik például: semmi olyat nem csinálom, ami csinálok, ami árt az egészségemnek. Nem iszom, nem dohányzom, ha pihenek annyit, amennyi kell, az, amikor játszom. Na most persze, az ember, ezt éppen elmondtam, hogy más teherbírása van egy fiatal embernek, és más a teherbírása egy több évvel elmúlt 60 éves embernek. De ez olyan, hogy hát úgy kell élni, és én úgy éltem az egész életemet, mint egy sportoló. Tehát semmi olyat nem próbálok csinálni, a mai napig se, ami, na most, hogy az, hogy nem tudok elaludni 11 órakor egy előadás után, de azért lefekszem, de azért viszem a kutyámat sétálni, hogy levegő legyen, de az, hogy nem eszem zsírosat, csak egy gyümölcsöt eszem, vagy egy kifacsarok leveket. Tehát próbálok úgy élni, szeretek, nagyon szeretek élni, szeretek csinos lenni, szeretek jól kinézni, és én megfogadom azokat a tanácsokat, amit orvosok leírnak, hogy a saláta, a gyümölcs, meg a ez, meg próbálom ezeket betartani, és van egy, szeretnék nagyon-nagyon sokáig élni.
0: Galambos Erzsit hallottuk. Galambos Erzsi a Magyar Zenész Színház kiemelkedő alakja, aki sokoldalú tehetségével, eleganciájával és színpadi kisugárzásával generációk kedvencévé vált. 2023. november 16-án csatlakozott az Égi Társulathoz. Most pedig következzen Jerry Herman Hello Dolly című musicaljéből a címadó dal. Hello Dolly, énekel a felejthetetlen Galambos Erzsi. Túl az Operencián.

0: kedves hallgatóink! Mádár Rezső és Csiki Gergely Nagymama című zenés végjátékából a Csak Álom című dalt Tiboldi Mária és Bende Zsolt énekelte. Most Kazall László színészre, énekesre, dalszerzőre, komikusra, érdemes művészre emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján, aki 1911. február 27-én született Budapesten. Rákosi Szidi Színi iskolájában végzett 1929-ben. Első komolyabb szerződését Miskolcon kapta, ahol bonvivánként kezdett, de eljátszhatta Ádám szerepét is az Ember tragédiájában. 1936-tól szabadúszóként varietékben és zenészínházakban lépett fel, emellett az Éjszakai Élet népszerű sláger énekesévé vált. Kertész Miklós jazzzenekarával a Spolarich kávéházban énekelt, műsorukat a rádió is közvetítette. 1939-ben csatlakozott dr. Ilosvai Gusztáv énekegyütteséhez, ahol több pályakezdővel, mint például Ákos Tefivel is együtt dolgozott. A háború után kabarékban szerepelt, ezután a Víg Színház és a Vidám Színpad tagja lett. A televízióban is sokat láthattuk kuplékkal, kabarészámokkal, jellegzetes stílusában. Kazall László 1983-ban csatlakozott az Égi Társulathoz, a magyar kabaré és színjátszás kiemelkedő művésze, akinek neve egyet jelent a humorral és a felejthetetlen derűvel. És most következzen archív felvételen Horváth Jenő és Halász Rudolf slágere Kazall László előadásában. Este fes a pesti nő. Dankó Rádió.
1: Este fes a pesti nő, ha kicsike száját festi, ő csak érte remeg. A férfi sereg, nappal stoppol, portölöl, de

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. 2023. május 19-én mutatta be a Budapesti Operettszínház a Monte Cristo Grófja című musicalt. Alexandre Dumas világhírű regényének zenész-színházi adaptációja Szomor György zenéjével és Posgai Zsolt átdolgozásában született meg. Az előadást Vince Balázs rendezte és koreografálta. A musical kedden és szerdán ismét látható a Budapesti Operettszínház színpadán. Jó szórakozást kívánunk! Most pedig jöjjön a musicalből a Bosszú keringő, Szomor György és Dolhai Attila előadásában. Túl az Operencián!

Kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunk fókuszában az 1942-ben bemutatott Egy bolond század csinál című film áll majd. Hamarosan híreket mondunk, majd jön a Családunk nótái Erdélyi Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló.
1: Bár a 2026-os nagy tavaszi Dankó turnét már lezártuk, a Dankó rádió csapata nem áll meg. Újra útra kelünk, és ezúttal Szentendrére visszük el a magyar nóta, az operett és az örökzöld műfaj legszebb dallamait. Budai Beatrix vagyok. Találkozzunk 2026. május 11-én hétfőn este 18 órától Szentendrén a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár színház termében. Egy felejthetetlen estére készülünk, ahol a legismertebb primadonna belépőket a Budapesti Operett Színház énekművésze Lukács Anita adja elő. Ott lesz velünk Rigó Mónika is, aki szenvedélyes cigánydalokkal perzseli fel a színpadot, és vendégünk lesz Tarnai Kis László is, aki a tőle megszokott jókedvvel, humorral és közismert nótáival készül. A Magyar Nemzeti Cigányzenekar kamarazenekarát Johann János prímás vezeti. A Dankó Klub ezúttal is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jegyeket a dankoradio@mtva.hu e-mail címen, valamint a 061-759-50-50-es telefonszámon igényelhetik. Ne maradjanak le, találkozzunk május 11-én Szentendrén a Dankó Rádió soron következő Dankó Klub estén.
2: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
3: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
4: Magyarország, szeretlek! Ma 19 óra 45 perc kor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket, az ülés délután 4 órakor kezdődik. A kormánynak 16 minisztere lesz. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Gubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szembenállók egymást vádolják annak megszegésével. A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csaknem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg orosz dróntámadásokban, Zaporizsja, Dnipropetrovszk és Herszon megyében. Súlyos légicsapás érte Harkivot is. Közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak ezekre adott arányos választ az orosz hadsereg. A közel-keleti biztonsági helyzetről tárgyalt Katar miniszterelnökével Marco Rubio amerikai külügyminiszter Washingtonban. A két politikus fontosnak nevezte az arab ország védelmi támogatását és a szoros együttműködést, a fenyegetések visszaszorítása, valamint a térség stabilitása és biztonsága érdekében. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és holnap mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjárón az elmúlt időszakban már senkinél nem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Emberről emberre is terjed, és súlyos szív, illetve tüdőbetegséget okozhat a hantavírus andoki típusa, amellyel a holland óceánjárón fertőzöttek meg, közölte Rusvai Miklós virológus, aki elmondta, a hantavírus hordozói rákcsálók, amelyek ürülékével érintkezve fertőződhet meg az ember. A szakember kiemelte, csekély az esélye annak, hogy kiterjedt járvány alakuljon ki, de fontos az elővigyázatosság. Négy férfi holttestét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében tegnap. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit. A holttesteket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és holnap már sok felé lesz felhős az ég, délelőttig helyenként, napközben már több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok, éjszaka 6-16, napközben 20-26 fok várható. 19 óra múlt 4 perccel.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdélyi Klaudia.
6: Jó estét kívánok itt a Dankó Rádióban, ahol a szépből szóló dallamok otthonra lelnek. Nótás élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, ez a tematikus hétvége a madarak és fák jegyében telik, amikor külön figyelmet fordítunk a minket körülölelő természetre. A zöldellő rétek, a Balaton csillogó vize, a csillagfényes esték mind-mind visszaköszönnek a magyar nóták világában, és ma esti műsorunkban is ezek a képek kelnek életre. Elsőként Kovács Apollónia előadásában halljuk a Lekaszálták már a rétet című nótát, a hallgató Kőműves Imre szerzeménye. Ezt követően a Balaton varázslatos hangulatát idézzük meg. Kigyúlt egy csillag a Balatonon, énekli Pere János. Vas Gábor Rak István nótája után egy vidámabb hangvételű csárdás érkezik. Áprilisban az idő is szeszélyes. Farkas Rozika az előadó Tordai Zoltán prímás és zenekara kíséretével. Tartsanak velünk ma este is, és engedjék, hogy a dallamok felidézzék a régi idők szépségét, a természet közelségét és az együttlét örömét.

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, és benne a családunk nótáit. Alföldi kedves hallgatónk, Margitka osztja meg velünk a folytatásban nótás dalos élményeit.
1: Mikor gyermek voltam, akkor nyáron kint voltunk a tanyán. És a három tanya úgy egymás mellett volt majdnem, úgy bizonyos távolságra. És este a asszonyok, ha kint voltak a tanyán, akkor este összejöttek, a napi fáradtság után egy kis tüzet gyújtottak, mert közülöttünk rizsföldek is voltak, és hogy a szúnyogok elmenjenek, ugye egy kis tüzet gyújtottak, és arra ilyen zöld füvet tettek, hogy füstöljön, és az asszonyok énekeltek nagyon sok fáradtság után. És az akácfa mosulhatja ezüstszínű virágát. Erre emlékszem nagyon. Más szöveggel éneklik a rádióban, mint ahogy én tudom. Tavasz végén mikor nyílik az akácfa fehér fürtös virága? Sokszor már, mint öreg asszony eszembe jut, az a csodálatos nyugalom, még béke, ami körülvette az egész tájat. Hát vasárnap befogott apám a kocsiba, és akkor a szép kocsiba, és bementünk a templomba. Aztán hazajöttünk, nagyon szép iskolánk volt, Gondmadara sok mindenről híres, nagyon gazdag község volt.
0: Kedves hallgatóink, a következő percekben olyan dallamok csendülnek fel itt a családunk nótáiban, amelyekben ott van a magyar lélek minden öröme, fájdalma, szerelme és emléke. Ezek a nóták generációkon átívelve újra meg újra megdobogtatják a szívünket. Elsőként az Akácfa hullatja a levelét című nótánk csendül fel, amelyet Lente Lajos és Jeremiás Béla zenekara tolmácsolásában hallhatunk egy 2008-as felvételről. Ez a nóta az elmúlásról, a múló időről és a szívben élő emlékekről mesél, úgy, ahogyan azt csak az igazi magyar nóta tudja. Majd a csokorban a Tavasz végén kinyílott című gyönyörű dalt hallhatjuk archív gramofon felvételről. Az előadó László Imre és Kócé Antal zenekara. Ez a nóta a reményről, a szerelem újjászületéséről és a természet szépségéről szól, amely minden tavasszal új erőt ad az emberi szívnek.

0: Kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak itt a Dankó Rádióban. Ebben az órában a családi nóták világában kalandozunk. Osszák meg velünk önök is legkedvesebb dallamaikat, dalos élményeiket. A folytatásban is szeretettel adjuk közre a Magyar Kincsestár közkedvelt szerzeményeit. Műsorunkban most Kátai Zsuzsát hallgatjuk. Az előadó művész korábban primadonna volt, de elmondása szerint a magyar nóta a szíve csücske lett. Férjével, Bokor Jánossal együtt járják az országot, és a határon túli területeken is hirdetik a magyar dallamok szeretetét.
1: Kátai Zsuzsa előadó művész, dalénekes vagyok. Sokat hallgattam a szüleimet, nagyszüleimet különböző eseményeken. Édesapám kedvenc nótája a Deres Mára határ, amit én akkor ugye nem is tudtam még értelmezni, mert még kiskorú voltam, és nagyon szerette azt a nótát. Nagyon szép emlékek nekem.
0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta és a hallgatók világa mindig különleges érzelmeket hordoz magában. Egy-egy dallam, zenei élmény, egyben emlékvallomás és lélekből fakadó üzenet is. A következő felvétel pontosan ezt az időtlen hangulatot idézi meg számunkra. Most a Deres Mára határ című gyönyörű hallgatót hallhatjuk, amely méltán vált a magyar nóta irodalom egyik emlékezetes darabjává. A mű külön értékét adja, hogy dallamvilágát a világhírű zeneszerző Lehár Ferenc alkotta meg, akinek neve az operett műfajának aranykorát idézi. Lehár Ferenc zenéjében mindig ott rejlik az érzelemgazdagság, a finom melankólia és a magával ragadó dallamvezetés. A szöveg megálmodója Innocent Vince Ernő, aki számtalan magyar nóta és dal szövegével ajándékozta meg a közönséget. Verseiben egyszerre van jelen a magyar táj szépsége, az elmúlás csendes fájdalma és az emberi érzések

Kedves hallgatóink, a Dankó Rádió tematikus hétvégéjén a természet hangjai és a magyar dallamok ősi összhangja kerül a középpontba. A madarak és fák napja arra hív bennünket, hogy újra felfedezzük azt a világot, amelyből népdalaink és nótáink is megszülettek. Az erdők zúgása, a nádas susogása nem csak természeti jelenségek. Ezek a hangok évszázadok óta ott élnek a magyar ember lelkében, és visszhangoznak dallamainkban is. A természet hangjai sokszor az emberi érzések tükrei, a nyugtalanságé, a vágyódásé, vagy éppen a megnyugvásé. A Dankó Rádió ezen a különleges hétvégén ezt az élő kapcsolatot idézi meg, amikor a zene és a természet szinte egyé válik. Most a Zúg az erdő, Zúg a nádas című nóta következik, mint Szenti István előadásában, Farkas Jenő prímás és zenekara kíséretével. Ez a dallam szinte megeleveníti előttünk a tájat. Halljuk benne az erdő mély, titokzatos hangját, a nádas halk mégis állandó mozgását, mintha maga a természet mesélne.

0: kedves hallgatóink, itt a Családunk nótáiban ma este is olyan dallamokat idézünk meg, amelyek egy-egy szép élményhez, régi hagyományhoz vagy fontos családi eseményhez kötődnek. Ezek a dallamok generációkat kötnek össze, mintha a nagyszüleink, édesanyánk, édesapánk hangja szólalna meg bennük újra. A folytatásban tiszakécskei hallgatónk Mihály András mesél nótás dalos világáról, családi gyökereiről.
1: Kedves András, kitől örökölte ezt a derűs nótás kedvet? Honnan hozta?
2: Apukámtól, sőt a nagyapámtól, azok alpári születésűek. Az egyik unoka öcsém az zenél, hegedül. Sokat járt lakodalomba, még ma is van zenekara neki, ahol sokat hívják még összejövetelekre. Úgy igyekeztem sokat megtanulni, bár most már egy kicsit felejtettem, de még mindig rajongó vagyok a magyar zenének.
1: Nagyapa, édesapa korában, akkor milyen nóták csendültek fel? Melyek voltak a legnagyobb kedvencek?
2: Apukám az fuvaros volt, ő ilyen mezőgazdaságban is dolgozott, aztán mikor ült a kocsin, mindig nótázott. Hát őnek inkább ezek a lovas nóták tetszettek, azokat énekelt, tehát sokat tanultam azért tőle, de még sokat föl elevenítsük azért, ha családi összevetelekbe, hogy mik voltak a régi szép nóták. Már mindig a ünnepeket, névnapokat, disznóvágásokat mindig megünnepeltük. Hát ugye úgy volt, hogy ezek este elkezdték, és ezek reggelig folytatták. Mire jött a vonat, mert vonattal utaztak még, akkor nem autóval, és ők egész éjszaka, volt ez a unokaöcsém, aki nagyon jó hegedül, az apukája még citerázott, és összealakítottak minden alkalommal egy kis zenekart. De az apukám az nagyon mulatos volt, a régi időkben, ugye télen például nagy havak voltak, ő lovai volt, szánkó, elment 18-20 kilométer, ott volt egy zenekar, aki este étteremben muzsikáltak, bezártak éjfélkor, elment értük szánkó, lovasszánkóval, azt áthozta őket, hogy itthon nekünk, a csapatnak tudjon muzsikálni. Akkor ki kellett a nagyszobát üríteni, mert mindenki táncolt, apraja, nagyja, és ez már egy téli időszakban, hát általában mindenki ráért, meg jöttek a jó disznóvágások, jó vacsorák, elég volt a pálinka, meg a bor. De igazi jó bor, mert közben apukám ez a szőlőtermesztő volt, és ott voltak szép a hordók, aztán csináltak ilyen borkóstolót. Na, akkor kóstoljuk, melyiket szereti. Azt mire végigmentük a hordón, volt 10-15 hordó, hát akkor már megjött a hangulat, hogy lehetett énekelni. Csak magyar nóta legyen.
1: Milyen nótákat énekeltek?
2: Sorba mentünk, mikor ott volt a prímás, na hát akkor mindenkinek a számát muzsgáljuk. És nem volt az, hogy csak egy ember énekel. Hát énekeltünk mindnyájan, de mindenkinek volt egy szám. És akkor sorba mentünk, hogy na neked melyik a számod. És akkor csoportosan mindig azt énekeltük. Már akkor is a primások tudták azt, hogy mi a számom. Ha én beléptem az ajtón este, azok már tudták, hogy kedvenc számom, hogy búcsút ínt az ősz a gyárnak.
0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta világában vannak előadók, akik nem csupán énekelnek, hanem egy egész érzésvilágot közvetítenek felénk. Olyan művészek, akiknek hangja összeford a magyar lélekkel, a nosztalgiával, az örömmel és fájdalommal. Közéjük tartozik a magyar nóta egyik legnagyobb alakja, Solti Károly, akit méltán neveznek a magyar nóta nagymesterének. A következő 1971-es felvételen a Búcsút ínt az ősz a nyárnak című gyönyörű hallgató csendül fel Solti Károly felejthetetlen előadásában Olá Kálmán és zenekara kíséretével. Már maga a cím is mély érzelmeket hordoz, az elmúlás, az idő múlása és az élet változásainak csendes szépsége jelenik meg benne. A dal zenéjét Tolnai László szerezte, a szövegét pedig Babusa Miklós írta. Mindezt igazán örökérvényűvé Solti Károly páratlan előadó művészete tette. Az ő hangjában mindig ott volt az elegancia, a méltóság és az a különleges érzelmi gazdagság, amely generációk számára tette felejthetetlenné a magyar nótát.

0: Kedves hallgatóink, kalandozzunk együtt a magyar nóták, a magyar dallamok gazdag világában. A folytatásban is legyen élmény szép muzsikát hallgatni itt a Dankó Rádióban. A családunk nótáiban most Tarján Pál operaénekes osztja meg velünk legkedvesebb magyar dallamát. Az előadó művész kiváló bariton hangjával és színpadi jelenlétével vált ismerté a klasszikus zene világában. Pályafutása során számos neves opera szerepben lépett fel, és jelentős hatással volt a magyar opera kultúrára. Tarján Pál nem csak opera színpadokon, de a magyar nóták, operettek és népszerű klasszikus művek előadásában is nagy sikereket aratott.
1: Tarján Pál operaénekes vagyok. Édesapám nagyon szerette az operetteket. Kedvenc operettje Kálmán Imre, Marica grófnő című nagy operettje. Nagy kedvence a Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket.
0: Kedves hallgatóink, a következő percekben egy igazi pezsgő hangulatú operettsláger csendül fel, amely nem csak az operett rajongóinak, hanem minden zene szerető hallgatónak garantáltan mosolyt csal az arcára. Az operett világa ugyanis különleges varázslat. Elegancia, humor, szenvedély és életöröm találkozik benne. Mindaz, ami a régi pesti esték hangulatát idézi. Most Kálmán Imre egyik legnépszerűbb művéből, a Marica grófnő című operettből hallhatjuk a Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket című fergeteges dalt. A műszövegét Julius Brammer, Alfred Grünwald és Harsányi Zsolt alkották meg, akik remek érzékkel ötvözték a humort, a könnyedséget és a pesti életérzést. Az előadó pedig Vadász Zsolt, aki a Budapesti Operett Színház kiváló művészeként kivételes hangi adottságaival az operettjátszás egyik meghatározó alakja volt. A felvételen közreműködik a Budapesti Operett Színház zenekara és musical együttese, a karmester Rónai Pál. A dal a 2023-as Cintányéros Cudarvilág jubileumi gálán hangzott el, amelyet Oswald Marika tiszteletére rendeztek. Ez az előadás méltó példája annak, hogy az operett ma is él, szórakoztat és magával ragadja a közönséget.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez érkezünk, de búcsúzóul még felcsendül egy olyan dallam, amely méltó lezárása a mai családunk nótáinak. A magyar nóta világában az akácfa mindig különleges jelképet hordozott. Az emlékezés, a szerelem, a hűség és a régi boldog idők szimbóluma volt. A Mit susog a fehér akác című gyönyörű zenekari feldolgozást hallhatjuk Tordai Zoltán prímás és zenekara előadásában egy 2016-os felvételről. A szerzemény alkotója Fráter Lóránd, akinek neve örökre összefort a magyar nóta aranykorával. Dallamai nemzedékeken át kísérték a magyar emberek örömét és bánatát, és mondhatjuk, hogy ma is ugyanazzal az erővel szólítják meg a hallgatók szívét. A családunk nótáival legközelebb jövő hétvégén, szombaton és vasárnap 19 óra után várom Önöket. Itt a Dankó Rádióban a híradást követően népzenei műsorral folytatjuk, melyet a népek dalai világzenei összeállításunk követ 21 órától éjfélig. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a gyártásvezető Strányóczki Imre, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzserünk D-Szabó Ágota nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Erdélyi Klaudiát hallották. További jó rádiózást kívánunk itt.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toruckói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságukban. A Tisza kormány tárcavezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket, az ülés délután 4 órakor kezdődik. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerve vezetőjét a Tisza párt jogi vezetője. Mellétei Barna Márton hangsúlyozta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, ami sokak megítélése szerint alapjaiban rombolta a jogállamiságot, és megkérdőjelezte az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Gubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A Tisza kormány továbbra is minden támogatást meg fog adni a külhoni magyarság számára, erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit. A leendő kormányzati struktúra alapján a határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, amelynek leendő vezetője Tarz Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Vállalhatatlannak nevezte a Mi Hazánk képviselőinek kivonulását az országgyűlés alakuló üléséről Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, a párt viselkedése a fellépő gyermekekkel és a nemzeti jelképekkel szemben elfogadhatatlan volt. Míg a 100 tagú cigányzenekar elnöke méltatlan kirekesztésnek minősítette az esetet, Torockai László, a Mi Hazánk elnöke visszautasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy kivonulásuk előre bejelentett politikai lépés volt, és a helyzet a napirend megváltoztatása miatt alakult ki. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és 2, illetve 3 fős váltócsapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. A látogatók interaktív módon ismerkedhettek meg a többi közt a versenyképesség, a fenntarthatóság, a biztonságpolitika aktuális kérdéseivel. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron francia elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak, Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási résdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Holnap már sokfelé lesz felhős az ég, délelőttig helyenként, napközben már több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok, éjszaka 6-16, napközben 20-26 fok várható. 20 óra múlt, 4 perccel.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.
4: Mai adásunkban összegyűjtött népdalaink egészéről, e típusokban rendezett halmaz stílusainak rétegződéséről, messze korokba visszavezető gyökereiről szeretnék beszámolni. Mivel nagyon nagy tömegű adatról van szó, ezért egy adásban lehetetlen összefoglalni azt a sok információt, érdekességet, amelyet népzenetudományunk e témában napvilágra hozott. Sorozatot tervezünk tehát, mely 12 részben számol be az 1896-tól napjainkig összegyűjtött népzenekincsünk feltárásának eredményeiről. De mielőtt a népdal stílusok tárgyalásába fognánk, egy nagyon fontos kérdést érdemes tisztáznunk. Sokan gondolhatják és gondolják is, hogy vajon mi szükség van egy elmúlt időszak rég letűnt társadalmi körülményei közt működött populáris zene tanulmányozására. Mi haszon származhatik abból? Mások viszont értéket látnak benne, mely a mai élet számára is megbecsülendő és felhasználható. A népzene műfajából kilépve persze általában véve is fel lehetne tenni a kérdést, mi értelme van a múlt csodálatának, múltbeli alkotások tovább örökítésének tanulmányozásának. Ha alaposan szemügyre vesszük a kérdést, azt láthatjuk, hogy a múlthoz való viszony maga is történetileg változó fogalom, egyes korszakokban egyenesen történelemformáló erővé tudott válni, más korokban viszont a teljes érdektelenségbe süllyedt, fölösleges ismeretnek számított. A történelem hullámzásai mégis újra és újra elénk vetik ezt az alapvető kérdést.

Mai világunk kulturális szokásaihoz hozzátartozik, hogy sokféle eredetű, korú és a szervezettség különböző fokán álló alkotásokkal képes és szeret is együtt élni. Ez történelmileg kialakult állapot, melyről tudnunk kell, hogy épp azon közösségi kultúrák felbomlása árán alakult ilyenné, amelyeket úgy visszakívánunk nosztalgikus mozgalmainkkal. A korszakunkban oly sokszor hangoztatott örök értékek fogalmának meghatározásán is érdemes lenne elgondolkodni. Hosszú időn át működő konszenzusról kellene inkább beszélnünk, egy olyan közmegegyezésről, amelynek során az válik értékké, amire, hogy köznapi nyelven mondjam, megdumáljuk egymást. Manapság a marketing szót használják egy tevékenység megjelölésére. Az örök érték is történeti fogalom tehát. A minket megelőző régi korokban például csak kortárs zenékkel éltek, a használati zenéktől a műzenéig minden műfajt beleértve. Az első régi zenét bemutató úgynevezett történelmi koncerteket a romantika nagyerejű mozgalma hozta létre olyan nagyságok, mint Liszt és Mendelssohn közreműködésével, s tette általánosan elfogadott szokássá. Bach Máté passióját a szerző halála óta 1829-ben mutatták be először a berlini Singakademie keretében.

A kultúra egyes darabjainak értékét mindig is a különféle társadalmi politikai ideológiák által kialakított befogadói szokások rangsorolták. Ha az általános érdeklődésben a múlt különös jelentőséget kap, akkor érdekessé válhatnak e múlt egyes alkotásai is. Persze előfordulhat az is, hogy épp valamilyen fontos múltbeli alkotás fordítja a múlt felé az érdeklődést. Ilyen volt például az antik római jogrendszer. Egykori építészettörténet tanárom Szentkirályi Zoltán szerint az Itáliában még fellelhető római joghagyománynak jelentős szerepe volt abban, hogy az itáliai reneszánsz mozgalom példakereső figyelme az ókor felé fordult. Újra létrejött intézmények egy jól kidolgozott 1000 év előtti jogi pénzügyi megoldásrendszert fedeztek fel benne, amelynek megértése már nyelvi akadályokba ütközött. Ezért irányult a figyelem az antik korban használt latin és görög nyelv megfejtésére, és ennek evidens következményeként az antik irodalom, majd általában az ókori művészetekre. Tudnunk kell azonban, hogy ez egyáltalán nem magától értetődő, hiszen századok múltak el úgy, hogy még a gondolata sem merült fel a régi dolgok megbecsülésének és tanulmányozásának. Egy későbbi kor, amely a maga ízlése szerint régi alkotásokból is válogatni kíván, nyilván csak abból indulhat ki, ami valamilyen módon a rendelkezésére áll. Így alakulhatott ki az írással rögzített hagyomány egyoldalú felértékelése, és ezzel párhuzamosan az írástalan hagyományozás lenézése, amitől Anonymus korától kezdve a mai napig nem szabadulhatunk. Ilyen alapon műfajok sokaságát tekinthetnénk nem létezőnek, vagy kevésbé figyelemre méltónak, egyszerűen csak azért, mert nincsenek leírva. Ezzel egyúttal a választás lehetőségei közül is kiiktatjuk azokat. Ki merné ugyanis azt állítani, hogy az antik görögök használati zenéje nem lenne ma épp oly érdekes számunkra, ha az valamiféleképpen dokumentálható lenne, mint azok a kiemelt, szintén megismerhetetlen egyéb műfajok, amelyekről az antik és középkori elméletírók századokon át írták a tanulmányaikat.

Egy szó, mint száz, a napjainkban oly gyakran hallható kérdést, hogy mi értelme a paraszti folklór darabjait életben tartani vagy újjáéleszteni, alapvetően kultúra ellenesnek kell tartanunk. Ilyen nézőpontból azt is lehetne mondani, mi értelme van egy Bach vagy Mozart mű újjáélesztésének, vagy általában a nem kortárs művészetek kultiválásának, a családi, helyi, világtörténelmi vagy bármilyen ismeretek megőrzésének továbbadásának. Tehát semmiképpen sem az a kérdés, hogy helyese vagy nem fölöslegese egy évszázadokon át működtetett használati műfaj a népzene, néptánc tanulmányozása, elsajátítása és továbbéltetése, hanem inkább az, hogy jelenlegi kultúránk sokszínű palettáján ezt is szerepeltetjük-e. Hiszen a kultúra lényege éppen abban áll, hogy minden eleme napi megújításra szorul, spontán vagy intézményesült formákban. Ami igazán vitatárgya lehet, és kell is, hogy legyen, az éppen e válogatás tartalma. A történelem folyamán létrejött kis közösségek zárt kultúrái természetes módon tudtak bizonyos teljességhordozói lenni. Az a történelmi folyamat, amelynek jelenleg a tanúi és részesei vagyunk, fölfejtette és tönkretette ezeket a közösségeket. Cserébe technikai tudományos forradalomra épülő, nyitott és szabadságot hozó társadalmat ígér. Ennek viszont az az ára, hogy az egyes ember egyre védtelenebbé válik, mivel a folyamat az egyén eltömegesítésére tör. Előáll a bibliai helyzet, az Édenből kikerült embernek most már saját verítékével kell megszereznie mindazt, amit eddig különösebb fáradtság nélkül is megkapott. Ezért jogos és szükséges ma a múlttal való szembenézés minden formája, a nosztalgiától a legkegyetlenebb iróniáig.

A népzene az írásos szerkesztettség körein kívül maradó, szájhagyomány útján terjedő, egységes stílusokba rendeződő zenei köznyelv, melyet a társadalomnak egy bizonyos történetileg meghatározott része hosszú időn át használt vagy használ. Azok körét, akik ezzel éltek, a 18. század óta népnek nevezik, innen a népdal, népzene elnevezés. A nép fogalmáról kialakított közmegegyezést azonban a mindenkori történelmi társadalmi változások befolyásolják. Mai felfogásunk szerint a társadalom dolgozó, termelő rétegeinek azon tagjait tekintjük a néphez tartozóknak, akik az intézményesített magas kultúra szemszögéből nézve képzetlenek, ugyanakkor hosszú folytonosságot felmutató, kulturális téren pedig önellátó közösségek képviselői. Ilyennek tekintette Bartók Béla a kelet-európai országok parasztságát. A népzene az élő minta után történő hagyományozásból fakadóan variánsokban él, melyek az írástalan kultúrák szabályai szerint típusokat, típuscsoportokat alkotnak. Térben és időben történő fejlődése során egyrészt stílusegység, másrészt a stílusok sokféleségének kialakulása felé halad. Egyes darabjai egyedi voltukban nem értékelhetők, csak nagy számú gyűjtött adat teljes összefüggés rendszerében. Széles körben uralkodó, sokak által és sokáig használt kifejezési módról van szó, ami új dallamok születését vagy új dallamok beolvasztását egyaránt lehetővé teszi. Sok új hatás viszont újabb stílusok kialakulásához is vezethet. A közösség alkot és befogad is egyidejűleg, csak hogy azt az alkotói folyamatot, melynek során az egyéni önkifejezés lehetővé válik, a megszokottól eltérően kell értelmezni. Az ilyen típusú alkotás ugyanis a közösség minden tagja által ismert, személytelenné csiszolt, közösségi érvényű alapelemek egyéni csoportosítását jelenti. Ezeket az alapelemeket nevezhetjük görögül toposzoknak, ami magyarul közhelyeket jelent. Ezért szorul háttérbe a sokat vitatott szerzőség kérdése. Az egyes megvalósulások a saját korukat tükrözik ugyan, de a felhasznált toposzok az időigényes hagyományozási folyamatok miatt nagy múltra tekinthetnek vissza. Egyúttal az eszközhasználat módjában is állandósul egy bizonyos lemaradás a kor műzenei gyakorlatához képest. Ezért élhetnek tovább a népzenében régebbi stílusok, dallamanyagban, ízlésben, előadási technikákban egyaránt. Így válhat a népzenekutatás helyes megközelítési mód megválasztásával az írástalan korszakok szinte egyedüliként fennmaradt forrás anyagává a népzenekincset hasznosító zenetörténeti segédtudománnyá.

A magyarországi érdeklődés az 1800-as évek elején a reformkorban jelentkezett először az úgynevezett herderi jóslat hatására. A Herder, Hegel, Schelling féle történetfilozófia a népeket szerves lényeknek tekintette, fiatal és öreg korral, valamint hivatással. A magyarság történelmi hivatása szerintük az volt, hogy a kereszténység védővástája legyen. Ezt a hivatását betöltve elvesztette létértelmét, és el is fog tűnni lassan a népek sorából. Ez a romantikus túlzással felvázolt rémkép, mely a magyarság kipusztulását vetíti előre, a magyar identitás az eredetiség keresésére, az idegen hatások ellensúlyozására késztette a nemzeti mozgalmat irányító irodalmárokat. Ezért fordultak a népköltészet felé. E kezdeti időszakban azonban jó részt csak a népköltészet szövegeinek összegyűjtésével foglalkoztak. A keresett eredetiség megtalálása pedig nem volt egyszerű feladat. A társadalom rétegzettségének aránytalansága miatt polgárság csekély számú és jórészt idegen származású, évszázadokra visszanyúló hagyományozott kultúrára csak a folyamatosan zárt közösségekben élő parasztság körében lehetett számítani. E lassan megszülető, szinte a századfordulóra időzíthető felismerés egyfajta hangsúlyosan néprajzi szemlélet kialakulását eredményezte. A zeneszerzők fellépése az irodalmárok után a népdal megítélésének új szempontjait hozta előtérbe. Számukra a népdal legfőbb mondanivalója esztétikai jellegű. Mindaz, ami a nép sajátja, értékes és régi. Bartók felfogása szerint a nép természetes úton kitermeli magából az értékeket, számára a népdal egyenesen természeti jelenség. Ezzel szemben áll minden, ami művi, értéktelen és egyben újkeletű is, amit felülről kívülről erőltetnek a népre. A népzenére tehát a múlt század romantikus elképzelésének megfelelően, annak identitást hordozó ősisége mellett esztétikai romlatlansága miatt volt szükség, mint a megteremtendő új nemzeti műzene alapjára. Ezzel összefüggésben kapott fontos szerepet Kodály szorgalmazására, a zenei nevelés új koncepciójában és az országos méretekben kibontakozó kórusmozgalomban is. A művelődés politikával nem foglalkozó Bartók számára a népzene a szűkebben vett zenei problémák körében maradt. Számára az egyes etnikumok által képviselt népzenei hagyományok az egyetemes kultúrkincs különböző színű és eltérő tartalmakat szimbolizáló értékeit jelentették.

A nagy mennyiségű lejegyzett dallammal való gyakorlati munka hamar szükségessé tette a rendezés elveinek kidolgozását is. A munkát irányító zenészeknek köszönhetően az eddigi szövegcentrikus gondolkodásmóddal szemben a zenei szempontok kerültek előtérbe. Kodály a nemzetközi irodalom ismeretében a korszak legmodernebb megoldásaiból válogatta össze a magyar népdalanyag természetének leginkább megfelelő rendezési elveket. A végleges rendszer kidolgozása mégis évtizedekre elhúzódó folyamattá vált, melynek során több, immár történelmi értékű megoldási javaslat is született. A magyar népdalról szóló első összefoglaló tanulmányt Bartók Béla adta közre 1924-ben a Magyar Népdal című kötetében. A 373 dallam példával illusztrált dolgozat megközelítés módja leíró-rendszerező, azaz tipológiai jellegű. A Bartók, Kodály, majd Járdányi Pál által kidolgozott rendszerek mindegyike tartalmazta azt az igényt, hogy az azonos dallamok variánsai

Másrészt a dallam adatok zenei absztrakciója, mint egy ideál képe, mintha a közösség egy kollektív zenei tudattal bírna a dallam lényegéről, és e többféleképpen megvalósítható szkéma megnyilvánulásai lennének az egyes adatok. A kutató arra törekszik, hogy a típust zárt, körülhatárolt dallamcsoportként állapítsa meg. Ez azonban nem teszi merevvé a típus fogalmat, a típus többé-kevésbé önálló altípusokra oszolhat, a típusok rokonságban állnak egymással. A típusok belső kohéziója sem egyenlő fokú. A népzenei típusrend, mint a magyar strófikus népdalok központi gyűjteménye, magába foglalja a Zenetudományi Intézet birtokában lévő valamennyi adatot, a nyomtatásban megjelent népdalközlések másolatait és lehetőség szerint más gyűjteményekből nyert másolatokat is, zenei rendszerben sorszámozva. A lejegyzett népdalok száma jelenleg mintegy 180 ezer adatra becsülhető. A népzenei típusrend szakmai közmegegyezés hiányában sajnos nem szolgálhatott a további népzenetára kötetek kiadásának alapjául eredeti rendeltetése szerint. Ezért ismertetését, gyakorlatilag a teljes magyar népzenei gyűjtemény tömör áttekintését a három kötetre tervezett a Magyar Népdaltípusok Katalógusa első kötete kezdte meg 1988-ban Dobszai László és Szendrey Janka személyes alkotásaként. Népdal stílusaink bemutatásakor e katalógus eredményére támaszkodom.

strófikus magyar népdalokat két fő csoportra osztjuk. Az elsőbe tartoznak az úgynevezett régi, a másodikba pedig az új stílusú népdalok. E csoportok nagy részét a sok száz típusból összeálló stílus tömbök, kisebb részét a típusban nem sorolható egyedi dallamok alkotják. Az első főcsoport régi elnevezése valójában gyűjtőfogalom. Arra utal, hogy itt találhatók mindazon stílus tömbök, amelyek az új stílus 1880-tól tetten érhető kialakulása előtt keletkeztek. E tömbökben több évszázas stílus öröksége halmozódott fel. Az egy stílusban összekapcsolódó stílusjegyek néha egészen eltérő korszakokból származnak, hiszen egy-egy régi fordulat vagy dallammenet új divattal párosulva sikeresen átmenthette magát újabb évszázadokra is. Mai tudásunk szerint a magyar népzene legrégibb fönnmaradt stílusainak emlékét a pszalmodizáló és a diatonikus sirató dallamok őrzik. Mindkét stílus kialakulása az európai középkort megelőző századokra nyúlik vissza, és abból a zenei köznyelvből származik, melyet már az ezredforduló Európája is ősi örökségként dolgozott fel, midőn azt a liturgikus gyakorlat számára stilizálta, rendezte és rögzítette. A pentaton ereszkedő dallamok nagy tömegének befogadása viszont a magyarság ótörök kapcsolataira utal. De nyomot hagyott 20. századi gyűjtéseket megért népdalainkon az európai középkor, majd az újkor számos divatirányzata is. Óvatos hozzáértéssel egyházi, iskolai énekek, szokásdallamok, szórakoztató és tánzenék, históriás énekek egymásba átalakuló vagy új aktualitásokhoz kapcsolódó műfajának sokaságát hámozhatjuk ki. A 19. század egy forradalmian új népzenei stílus kibontakozását hozta a Kárpát-medencében. Ez a tömb, az új stílus, formailag meglehetősen egységes, nagyszámú és szilárd típusokból áll. Láthatjuk, hogy a 20-as években felállított Bartóki felosztás, régi és új stílus, valamint a vegyes osztály, az elmúlt évtizedekben sokat finomodott. 12 részből álló műsorunk népdalaink változatosságát szeretné sok dallam példával bemutatni. E kisé hosszúra nyúlt bevezető után ismerkedjünk meg a legrégibb gyökerekkel rendelkező népdalainkkal, a sirató stílusú dallamok körével. E dallamok kialakulása a siratás szokásához köthető. Egyes területeken, Erdélyben és Moldvában a pentaton, a magyarországi területeken a diatonikus hangrendszert használják.

pentaton sirató dallamokat a kutatás pszalmodizáló dallamokként is emlegeti. Mai adásunkban ezeket vesszük szemügyre. A pszalmodizáló megjelölés a Gregoriánnak formailag hasonló zsoltár tunusaira utal, de nem az abból való származásra. Mivel a legtöbb analógiát az ősi liturgikus dallamanyag a Gregoriánum kínálja, sok kutató arra következtetett, hogy abból is származik. Mai elképzelésünk szerint azonban mindkettő egy náluknál is régibb, ó-európai zenei köznyelvből eredeztethető, melyből a liturgikus gyakorlat épp úgy merített, stilizálva, rögzítve és rendezve azt, mint a magyar hagyomány anyagban ma is élő stílus. A nemzetközi rokondallamok is megerősítik, hogy mindkét esetben ennek a régi európai, talán mediterrán vidékről kisugázó dallamkultúrának más-másképpen elsajátított, variált és megőrzött maradványairól van szó. Mindenképpen fel kell hívni a figyelmet, hogy a sirató stílusú dallamok köre és maga a halott siratás nem azonosak egymással. De az évezredes hagyományokra visszatekintő recitatív halott siratás dallamai meglepő hasonlóságot mutatnak a belőlük kialakult, kötött szótagszámú lírai dalok dallamvonalaival. Mint ahogy a vulkán kráteréből kiömlő láva bazaltá szilárdult formájában is őrzi folyékony állapotának képét, úgy van ez a sirató stílusú dallamokkal is. Ha a ritmust kivonjuk belőle, ugyanolyan karakterű dallamvonalat kapunk, mint a siratóké. A sirató stílusú éneklés rendkívül alkalmas eszköz volt a kötetlen szótagszámú versek eléneklésére. Majdnem azt mondhatnám, hogy segítségével akár a telefonkönyvet is el lehet énekelni. Bekezdő motivumával nekirugaszkodik az énekes a szövegnek, a recitálósávon végig énekel egy sort, majd egy záró motivummal megállítja. A második sor ismét egy bevezető motivummal indul, recitál, ameddig kell, majd szépen lezárul. Dobszai László kutatásai szerint a siratók szerkezetében mindig volt egy úgynevezett emlékező rész, amely idővel hősi énekké önállósulva teremtette meg a nagy epika műfaját, köztük Homéroszét is. Ez pedig rövid úton kötött formákat öltött, előkészítve a rövidebb lírai dalok formai megjelenését. Most hallgassunk meg két halott siratást. Az első egy felidézett sirató, melyet a moldvai származású Benke Jánosné énekelt Pátria hanglemezre stúdió körülmények között.

A következő felvételen egy élő, helyszínen felvett siratást hallunk, melyet Kallós Zoltán egy gyimesi temetésen rögzített, titokban hordozható magnetofonnal. Itt a zenészek is muzsikálnak, a siratástól teljesen függetlenül a halott kedvenc keservesét játsszák. A felvétel hangulata kísértetiesen emlékeztet a történelmi feljegyzések által megörökített, drámai végletekbe átcsapó siratásokra. A Magyar Népzenetára sirató kötetének előszavában olvashatjuk. A siratásra vonatkozó magyar történelmi adatok a 11. századtól szakadatlan sorban tanúskodnak a szokás mellett, mely minden társadalmi rétegben élt egészen a 18. század közepetájáig. Ezek és a legújabb időkig felbukkanó néprajzi adatok még a pogány hitvilágra utalnak, mely különösen a halottas szertartásokban maradt fenn. Túróci Krónika Hungarurumában olvashatjuk, hogy Róbert Károly király temetésekor 1342-ben Csanád esztergomi érsek gyászbeszéde a mai siratóból ismert felkiáltásokkal indul, és félre érthetetlenül utal a királynő hangos siratójára. Jaj nekem! Ó, halál! A te nagy gonosz tetted miatt kell illőképpen siratni Károly király urat. Erzsébet urasszony a nagyságos királyné zengő hangja, jajgatása és nyögése az ország beliekével együtt felhat a magas mennyboltozatig. Visegrádon siratta őt a város egész népe nagy siralommal, amerre vitték a testet, ahány faluba értek az emberek minnyájan, férfiak és nők egyaránt, nagy jajszóra keltek, s felkiáltottak az égig, gazdagok és szegények egy lélekkel siratták valahányan. Heltai krónikája 1575-ben már magyar nyelven, Mátyás király 1490-ben bekövetkezett halála leírásában említi a királyné hangos siratóját. És Beatrix királyné asszony az urakat mindnyájan behívatá az várba, és előttek siratni és jajgatni kezdi az urát, az Mátyás királyt. És az urak mind zokogva siratják vala ővele egyetemben. Bonfini szövege még többet is mond. Zilált hajjal és körmeivel megsebzett arccal hálószobájába vezették. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az egyház minden eszközzel próbált fellépni e pogány hagyományokból eredő túlzások ellen, de kevés sikerrel.

siratóból eredeztetett psalmodizáló stílus dallamai kis hangterjedelmű, szabad formájú, recitatív jellegű formákból szilárdultak idővel kötött strófákba. Az eredeti recitatív alakot az imént hallott moldvai, stagnáló és gyimesi ereszkedő siratók mutatják. A dallammozgás a kis lépéseket kedveli, s mindig pentatonikus szellemű. A szakaszok kezdetén emelkedő do, re, mi vagy ereszkedő szó, fi, mi motivum vezet a recitáló sávba. A négy soros alakok is csaknem kivétel nélkül parlandó jellegűek, általában ballada és keserves szövegek fűződnek hozzájuk. A műzenei kölcsönhatás néhány a stílus egészét nem érintő gregorián átvételtől eltekintve elhanyagolható. Ereszkedő formái olykor elhatárolhatatlanul érintkeznek a pentaton ereszkedő kvintváltó stílussal. Csak Erdélyben és Moldvában éneklik. Hangzó példáinkat két csoportra lehet osztani. Az elsőbe a stílusra leginkább jellemző dalokat soroljuk. A példák között azokat a patinás felvételeket is bemutatom, amelyek sercegő fonográf hengerekről szólalnak meg, de klasszikus gyűjtőink első adatai közé tartoznak, amelyeket azóta sok helyen, sok tankönyvben is idéztek, de mindig csak kottával. Az eredeti felvételek meghallgatása sok félreértést tisztázhat, ami a kottából történő rekonstrukció hibáit illeti. A stílustömb bemutatását a legjellemzőbb példákkal kezdjük. Az első felvétel mindjárt a stílusnak szinte nevet adó szivárvány havasán kezdetű ének, melyet Kodály Zoltán gyűjtött Gyergyó alfaluban. A tankönyvek és feldolgozások révén széles körben ismerté vált dallam a legtipikusabb képviselője annak a csoportnak, amely emelkedő do-re-mi motivummal jut el a recitáló sávig.

Következő, kissé tisztában kivéhető változatot Vikár Béla gyűjtötte Firtos Martonoson 1902-ben.

A dallamtípus Bartók feldolgozásában is ismert. A 8 magyar népdal című sorozat második darabját Török Erzsi énekli Hajdú István zongora kíséretével. A Nagyhegyi tolvaj ballada bevezető strófáit halljuk.

Mai adásunkat a stílustöm származékos dallamainak példáival zárjuk. Ezekben a recitálás karakterét a ritmizálás kissé háttérbe szorítja, de a dallamvonal mégis világosan kivehető. Moldvai, illetve erdélyi dalok következnek.

Шинничкинира торишнямбо, шинничкинира торишнямбо.

Semek lominas neked, lominas neked. Szegény vagyok, szegény lettem, szegény vagyok, úgy születtem. S még az ég is sír felettem, s még az ég is sír felettem.

Nincsenek csak szegénység nálunk, nincs csak nyomorúság nálunk.

0: levelemet, hogy vistába felejtsék a nevemet.
1: Táncházban című műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk a Népzenéről című sorozatának egyik adásával, mely a Bartók Rádióban hangzott el először. Munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzser Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Dankó Rádió. Keressen minket a Facebookon is. Kattintson a Dankó Rádió hivatalos oldalára. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
3: Jó estét kívánok! Indul a Népek dalai világzenei válogatásunk a Dankó Rádióban. Megyünk majd Szomáliába, és Sarah Hagen felvételét fogjuk meghallgatni. De török világzenét is játszunk természetesen, és Jamaikába is ellátogatunk az óra folyamán. Tartsanak a Dankó Rádióval, benne pedig a Népek dalaival, világzenei válogatásunkkal. Jó szórakozást mindannyiunknak!

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat Sarah Hagennel, szomáliai énekesnővel és kulturális aktivistával megyünk tovább. Az 1972-ben született művész már 13 évesen elkezdett énekelni, bár a közössége nem nézte jó szemmel a nyilvános szerepléseit. Az 1970-es évek végén kirobbant a szomáliai polgárháború, amelyben Helgen mindössze 16 évesen, mindenféle előképzettség nélkül ápolónőként dolgozott a szomáliai nemzeti mozgalom oldalán. A polgárháború után Helgen úgy döntött, elhagyja hazáját és Európába menekült. Lyonban telepedett le, ahol politikai menekül státuszt kapott. 2009-ben kiadta első albumát, amely nem aratott nagy sikert a közönség soraiban. Később egy triót alapított, és 2015-ben megjelent második albuma, amely a Tuareg rockot keveri kelet-afrikai ritmusokkal. Ebben az évben visszatért Szomáliába, ahol kulturális központot alapított, amely a zenének és a költészetnek szenteli tevékenységét. 2024-ben már negyedik albumát adta ki, amely pozitív visszhangot kapott a kritikusoktól. Például azt írták, amellett, hogy ez egy vitathatatlanul hihetetlen album, a szomáliai nép számára létfontosságú kulturális műtárgy. Az album második felvételét játsszuk most itt a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Következzen Alédan Gonütás, az anatóliai zenész, aki rendkívüli kreativitásával és nyughatatlan zenei szellemiségével hívta fel magára a figyelmet a világzenei szintéren. A filmiparban is maradandót alkotott, hiszen számos filmzenéjének szerzője. K.I. című albuma 2024. áprilisában látott napvilágot. Zenei munkássága nem csak az anatóliai közösség hagyományait tárja fel, hanem egy olyan szemszögből mutatja be ezeket az örökségeket, amelyet ő maga folyamatosan megél és újraértelmez. Ali zenei megközelítése nyers és izgalmas elemekkel teli, amelyeket zenésztársaival közösen hozott létre. Zenéjében sajátos hangzásvilágot teremtett, amely az anatóliai gyökerek és a modern zenei kifejezésmód elegyéből áll össze. Mindez pedig személyes emlékei és szülőföldje iránti szeretete inspirálja. A K.I. album fő témája az otthon, mint fizikai tér és pszichológiai dimenzió, amely Ali számára egy folyamatosan keresett úti célként jelenik meg. Hallgassuk meg most a lemezről a Nedendé című dalt. Jön tehát Ali Doğan Gonütás Törökországból, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

A Dankó Rádióban jövő héten pénteken Ganna koncertjét hallhatják. Az ukrán származású Berlinben élő énekesnő és zeneszerző Ganna Grineva különleges művészi világában. Az ukrán népzene találkozik a jazz, az improvizatív és kísérleti zenével. Ganna már gyermekkorában Németországba költözött, ahol később már fiatal felnőttként filozófiát tanult Lipcsében, majd improvizatív éneklést Weimarban. Repertoárját saját terepmunkájából meríti, ukrán falvakban gyűjtött dalokat, történeteket és motívumokat dolgoz fel, amelyet nagymamák és nagypapák meséltek el neki a Kárpátokban, vagy éppen Kijev környékén.

Ezek a sokszor csak egyetlen dallamból álló régi énekek Ganna előadásában új életre kelnek, különleges hangkezelésének, effektezett lúpjainak és érzékeny zenei világának köszönhetően. A koncerten elhangzó dalok egyfajta zenei naplóként vezetnek végig Ukrajna tájain és történetein, intimek, mégis univerzálisak. A kritikusok nem fukarkodtak a dicsérettel. Az egyik legmeggyőzőbb énekes és zenész az európai jazz és világzenei szintéren.

2023 nyarán hangzott el a 44. Eurórádió Folk Fesztiválon. Pénteken 23 órakor hallgathatják meg itt a Dankó Rádióban.

népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Jó estét, folytatjuk a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Ebben az órában például mindjárt az óra legelején jön Pedro Lima, aztán pedig 2 igen tehetséges magyar hölgy, Orbai Lilla és Isabella Cosanel. Ők az FMR formációjában adják elő felvételüket, de megyünk majd az USA-ba, Slam Dog muzsikáját hallgatjuk, és lesz még magyar világzene, Stenkes kapitány és Balogh Guszti közösen jön, ugyanis az óra vége felé az Árok című dal. Elsőként, ahogy ígértem azonban, itt van Pedro Lima, a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják a Dankó Rádióban.

Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Az FMR nevű formációval megyünk tovább, 2020-ban alakult, és két kimondottan tehetséges hölgy, a magyar-francia származású Isabella Cossanel, valamint Orbai Lilla köré épül. A jazz tanszakon ismerkedtek meg, és azóta is együtt, egymást inspirálva alkotnak. Isabella Cossanel édesanyja egyébként magyar, édesapja francia származású, de már magyar állampolgár is. Sőt, a himnuszt is megtanulta, és el is tudja énekelni, valamint a magyar népi kultúra is nagyon közel áll hozzá. A zenekar egyedülálló módon ötvezi a jazz, a sanzonok és a népzene elemeit, így könnyedén és elegánsan megidézi egy 30-as évekbeli dohányfüstös bár hangulatát. Repertoárjukban saját dalok mellett jazz klasszikusok, francia szerzemények és popszámok feldolgozásai is megtalálhatók, mindezeket népzenei hatásokkal gazdagítják. Az FMR neve franciául Tisza virágot jelent, ami a zenekar állandó megújulását és a pillanat megélésének fontosságát szimbolizálja. Ők jönnek tehát az FMR itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

A Dankó rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Következzen most Jerry Williams, ismertebb nevén Swamp Dog, az amerikai soul és R&B ikon. Karrierje 1954-ben indult, amikor mindössze 12 évesen kiadta első felvételét, az HTD Blues-t. Az igazi áttörést azonban 1970-es debütáló albuma hozta meg, amely pszichedelikus soul hangzásával és provokatív szövegeivel szinte sokkolta a közönséget. Az évek során számos albumot jelentetett meg, és bár karrierje hullámhegyekkel és völgyekkel teli volt, még mindig aktívan alkot és fellép. Swamp Dog legendás művészekkel volt kapcsolatban. Chuck Berry például arra ösztönözte, hogy mindig adjon bele mindent, amit csak tud, és ezt az elkötelezettséget minden fellépésén igyekszik megvalósítani. Chuck Berry tanította meg arra is, hogy közvetlen kapcsolatot ápoljon a közönségével, mintha csak egy családi beszélgetésen vennének részt a koncerteken. 2024-es albumáról szól a következő felvétel, az Ugly Man's Wife című dal. Jön tehát Swamp Dog itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

0: mondasz.
1: Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Következzen most Balogh Gusztáv, aki énekesként és gitárosként az innovatív világzene, az urbánus és az autentikus cigányzene kiemelkedő képviselője. Gusztáv már 2005-ben megalapította első együttesét, a Nomádá zenekart, amely az autentikus cigányzene rajongóinak hozott egy új, friss hangzásvilágot, ötvözve a hagyományos elemeket a modern zenei irányzatokkal. Balogh Guszti nem állt meg itt. Alapító tagja lett a Voyassa zenekarnak is, amely merész stílusváltásként a rock, pop és reggae elemeit jelegíti az olasz cigányzene gyökereivel. Ez a kísérletező hozzáállás és zenei nyitottság hozta meg a zenekar számára a nemzetközi elismerést, hiszen 2013-ban egyedüli magyar képviselőként léphettek fel a Womexen, a világ egyik legjelentősebb világzenei vásárán. Pályafutása során számos lemez, dalszöveg és zene megalkotásában vett részt, mind szerzőként, mind pedig közreműködőként. Folyamatosan arra törekszik, hogy a tradicionális cigányzene örökségét új köntösbe öltöztesse, ugyanakkor hű maradjon annak autentikus gyökereihez. Stenkes kapitánnyal közös felvételét hallgatjuk Árok címmel. Jön tehát Balogh Guszti és Stenkes kapitány itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei válogatásunkban.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Jó estét kívánok! A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. Egy igazi csemegével indul ez az óra, egy 1972-es dallal. Az Osibisa felvétele jön, a Happy Children. Egy brit gánai karibi afro rock együttesről beszélünk, amelyet az 1960-as évek végén Londonban alapított 4 külföldön élő nyugat-afrikai és 3 londoni karibi zenész. Ezzel indítjuk tehát ezt az órát, de ellátogatunk majd Kubába is. Elia de Socha muzsikája jön majd Kubából. Aztán egy Bob Marley feldolgozást is meghallgatunk majd az óra folyamán. Jonathan Edwards jóvoltából Waiting in Vain a dal címe. Elsőként, ahogy ígértem, tehát jöjjön az Osibisa és a Happy Children itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. Jó szórakozást!

népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

Itt a Dankó Rádió, most a kubai latin zene egyik valódi legendája, a Buena Vista Social Club egyik emblematikus tagja, Elia de Sacha érkezik, főként tradicionális kubai zenét érzi magáinak, amin nincs is mit csodálkozni, már gyermekfejjel Santiago de Cuba utcáin gitározott és énekelt, kalapozással keresett pénzt szülei segítségére, innen pedig egyenes út vezette Ochoát a zenei karrierig. 17 évesen már népzenei rádió műsorban dolgozott a rádióban. Világszerte híressé azonban a Buena Vista Social Club tette. A Buena Vista kapcsán Grammy-díjat kapott, majd 2001-ben újra jelölést érdemelt, immár saját Sublime Illusion című albumáért. Így nincs mit csodálkozni azon, hogyha sikereiről kérdezik, nem szerénykedik. Santiagóban én vagyok a király. Több hatalom van a kezemben, mint a kormánynak. Hol érhetnék el ennél többet? Megvan mindenem. A legjobb rum, a legmelegebb nap, a legszebb mulatlányok. Míg a föld is remek. Most Ochoa a Dankó Rádió hallgatóit is elutasztatja egy dal erejéig erre a különleges tájra. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei műsorunkat hallgatja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió, benne a népek dalai szólnak. 1971-ben mutatkozott be Sunshine című dalával a következő úriember, Jonathan Edwards. Már gyermekkorában énekelni kezdett, mindössze 8 esztendős volt, amikor egyházi kórusban énekelt, és zongorázni is tanult. A művészi érdeklődés mellett képzeljék, Edwards katonai iskolába járt. Miután befejezte, gitározni is megtanult, és elkezdett saját dalokat írni. Tinédzserként már koncerteket adott, így beszélt ezekről az évekről. Egy 29 dolláros gitáron kezdtem, és azonnal elkezdtem zenekart is csinálni egyben. Dalokat írni és népdalokat megtanulni. Imádtam, szerettem mindenféle zenét játszani az emberek előtt. Ő jön Jonathan Edwards a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei műsorunkban.

oldalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a népek dalai, itt a Dankó.

A Dankó Rádióban ezen a héten Ganna koncertjét hallhatják. Az ukrán énekesnő és zeneszerző Ganna Grineva jelenleg Berlinben él, de visszatért szülőföldjére, ahol különleges gyűjtőmunkát végzett. Bejárta Ukrajna több régióját, idős embereket keresett fel, hogy rögzítse a még élő népdalokat, történeteket. Az így gyűjtött anyagból született dalai egyszerre őrzik a múlt hangját, és szólalnak meg kortárs kísérleti jazz környezetben. A dalokban ott lüktet a háború árnyéka, a szülőföld elvesztésének fájdalma, de ugyanígy a szeretet, a tavasz ébredése és az

Az 1989-ben született művész már gyermekkorában Németországba emigrált szüleivel. Zenei pályája kezdetén filozófiát tanult Lipcsében, majd a weimari Liszt Ferenc Akadémián sajátította el az improvizált éneklés mesterségét. Azóta számos formációban dolgozott. Saját kvintetje mellett, amelynek tagjai Németországból, Ausztriából és Svédországból érkeztek, gyakran lép fel szólóban is, ahogy ezen a koncerten is tette. Éneke egyszerre hagyományőrző és avantgárd, hangját élőben rétegzi luppedál segítségével, miközben hol jazzt, hol elektronikát, hol egészen archaikus hangzásokat idéz meg.

Ganna koncertjét, amely 2023 nyarán hangzott el a 44. Euróradio Folk Fesztiválon. Pénteken 23 órakor hallgathatják meg itt a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádió.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: hagytál.
1: Dankó Rádió. Siófokon FM 93,6. A Magyar Zene Rádiója.

de kislány, barna kislány, jaj, de tetszik valamennyi. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Húzzad, húzzad ezt a nótát, most már mindegy fene bánja.

0: sok igaz lesz talán.
1: Dankó Rádió. Tiszaújvárosban FM 88,3. A Magyar Zene Rádiója.

0: Pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Öreg prímás tégy hangfogót. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, mai húscsak prímásunkat, egy órás zenei összeállításunkat itt a Dankó Rádióban, Kárpát Zoltán és Eszt Nagy Endre hallgatójával kezdjük. A felvétel, csak úgy, mint az Eszt követő, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Hamarosan Dóka Zsuzsát halljuk, és Bangó János zenekarát. Utána Bányai Mártont és Johann János együttesét, tőlük Csorba Gyula és Szántó Ferenc andalgóját, Volt-e már szívedben fájdalom? Majd egy csárdást hallgathatunk, Nem jó mindig minden este a fonóba eljárni. Dankó Pista és Pósa Lajos dalát Mészáros János elekénekli. Tartsanak velünk!

Boros Mátyás és zenekara muzsikálta az iménti percekben Mészáros János Elek kíséreteként. Asztalos ég kapufáját címmel már is folytatjuk húscsak prímásunkat. Réffi Lajos hallgatóját Gyulai Erzsébet énekli el, akit majd Jenei Gábor követ ifjabb Berki Béla zenekarával és a Százados úr seje haj című csárdással. Majd Járosi Jenő frissére is sort kerítünk áll a nagykocsmában. Ifjabb Sánta Ferencé zenekara Budai Beatrixnak muzsikál majd

csúsztatója. A barna kislány zseje, aj, barna kislány lesz az első ratlója. Ágyóka jó lesz annak a búcsúsztatója.

Népfülöpi, Orosházi és Hódmezővásárhelyi Dankóklubos felvételeket hallgathatunk a folytatásban, itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prímásában. Ifjabb Sárközi Lajos és zenekara, Rigó Mónikának muzsikál majd, Cigány soron nem merek eljárni. Előtte Nádasdy László Dóczy József csárdásával örvendeztet meg minket, Sírhattok már debreceni lányok. A művész úrnak Lakatos Miklós együttese játszik. Most pedig Balázs Tamásékat hallhatjuk, amint Kolostyák Gyulának húzzák Sárközi Ferenc hallgatóját, Hullámzó Balaton tetején.

Kedves hallgatóink, ez még mindig a Dankó Rádió, és önöknél továbbra is a Hús csak prímás szól, amelyet már is folytatunk egy hallgatóval. Az én jó apámnál nincs jobb a világon. Keresztes Mihály és Pásti Vilmos dalát Fényes György énekli el, akinek ifjabb Berki Béla zenekara játszik. Majd Horváth József és Szerdahelyi János biciklicsárdását Máté Otília előadásában hallgathatjuk meg. Itt és csak is itt, a Dankó Rádióban.

0: Édesanyám, nem tudok elaludni. Noha önök is így vannak vele, akkor hallgassák a folytatásban is a Dankó rádiót, minek aludni, amikor ilyen jó nótákat hallgathatnak. A következőt például Bokor Jánostól, aki Zsigmond István csárdásával érkezik, valamint Déki Lakatos Sándor zenekarával. A felvétel 1997-ben készült, jóval azelőtt, hogy Bokor János művész úr 2023-ban átvette volna a Dankó rádió életműdíját. Ezt követően Kollár Katalin is dalra fakad, Édesanyám, nem tudok elaludni. A művésznőnek majd Sárközi Béla zenekara játszik.
1: Az én babám nem olyan, mint a másik. Nem kell

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

Kislak áll a nagy Duna mentében. Valamit súgok magának. Ja Istenem, de víg voltam ezelőtt. Sárga a rikó, kerek a cipó. Ezeket a dalokat hallgathatjuk. A Friss, Bánya Jaladár és Marcali Frigyes szerzeménye. Mozsár Imrét, Horváth Imrét és zenekarát hallhatjuk majd. Előtte pedig Benedekfi Katalint, amint elénekli a Csárdást Balázs József zenekarának társaságában. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból az Andalgót Szüllősi Emese énekli, akinek 2023-as felvételünkön Miskolci Balogh Zoltán zenekara játszik. De természetesen a hallgatóval kezdjük, Bognár Ignác dallamaival Petőfi Sándor verse következik. Szeredi Krisztinát halljuk, és Berki Péter együttesét.

0: Hely, hogyha az okoszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga a rigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó. Hely, hogyha az okoszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga a rigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó.
1: Szélkakas jár fenn a házon, és hamarosan meghallgathatjuk ezt a dalt. Kertész Zsigmond Lajos és Heródek Sándorné csárdását Kis Károlytól. Szerdahely János és szintén Heródek Sándorné egyik közös dala a Szegletes udvar Szentendrei Klárától lesz hallható. Előtte Csárdás kis kalapot veszek és Hajlik a rózsafa címmel két dalt is énekel nekünk archív felvételről Boros Jolán, akinek Olá Kálmán zenekara játszik. Most azonban jöjjön még ifjabb Berki Béla és együttese, valamint Fényes György, Kóté Elemér hallgatójával, amikor még gyermek voltam.

nagyon hamar elérkezett a mai húscsök prímás vége is, de a jó hírem az, hogy nem kell sokat várnunk egy következőre. Tartsanak velünk, ameddig csak tehetik, még itt a Dankó Rádióban természetesen muzsikálunk a húscsök prímást követően is. Most még Tordai Zoltán zenekarát meghallgathatjuk Andor Károly dalának előadóiként Lenn a falu végén címmel. Én további kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Ha tehetik, maradjanak velünk. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.
2: Mai adásunkban összegyűjtött népdalaink egészéről, e típusokban rendezett halmaz stílusainak rétegződéséről, messze korokba visszavezető gyökereiről szeretnék beszámolni. Mivel nagyon nagy tömegű adatról van szó, ezért egy adásban lehetetlen összefoglalni azt a sok információt, érdekességet, amelyet népzenetudományunk e témában napvilágra hozott. Sorozatot tervezünk tehát, mely 12 részben számol be az 1896-tól napjainkig összegyűjtött népzenekincsünk feltárásának eredményeiről. De mielőtt a népdalstílusok tárgyalásába fognánk, egy nagyon fontos kérdést érdemes tisztáznunk. Sokan gondolhatják és gondolják is, hogy vajon mi szükség van egy elmúlt időszak rég letűnt társadalmi körülményei közt működött populáris zene tanulmányozására. Mi haszon származhatik abból? Mások viszont értéket látnak benne, mely a mai élet számára is megbecsülendő és felhasználható. A népzene műfajából kilépve persze általában véve is fel lehetne tenni a kérdést, mi értelme van a múlt csodálatának, múltbeli alkotások tovább örökítésének, tanulmányozásának. Ha alaposan szemügyre vesszük a kérdést, azt láthatjuk, hogy a múlthoz való viszony maga is történetileg változó fogalom, egyes korszakokban egyenesen történelemformáló erővé tudott válni, más korokban viszont a teljes érdektelenségbe süllyedt, fölösleges ismeretnek számított. A történelem hullámzásai mégis újra és újra elénk vetik ezt az alapvető kérdést.